0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Szombaton országos véradónapot tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsapa Vérellátásért Alapítvány, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Augusztus 22-én országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon 1 órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpontfoglalás lehetőségéről az ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön délután az előzetes adatok szerint. Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel. Így beállt a napi országos melegrekord. 2 évvel ezelőtt elektromos zárlat miatt tűz ütött ki a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben, ami miatt be kellett zárni a helyet. A barlangjáratokban lévő fürdő felújítása mintegy 1,5 milliárd forintba került, de most elkészültek a munkálatok, így ismét várják a látogatókat. Miskolc polgármester a megnyitón azt mondta, egy hosszú és nehéz úton kellett végigmennie a városnak ahhoz, hogy ma újra megnyithassák az Európában is ritkának számító természetes fürdőt. Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és hozzátartozóiknak, tájékoztatta a sofőr ügyvédje az MT-t, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset körülményeivel és azok súlyával is. Hozzátette, a buszvezetőjét rendkívül megviselte a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét csütörtökön, a rengést Limában és több déli régióban is érezték. A természeti csapásban 2 ember megsérült, közel 30 épület megrongálódott, emellett földcsuszamlásokról és sziklaomlásokról is érkeztek jelentések. A perui hatóságok szerint a nagy mélység miatt mérsékeltebbek voltak a károk és cunami veszélyt sem jeleztek. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

Hát, kedves lányok, fiúk! Édesanyák és édesapák! És most már bátran mondhatom, hogy nagymamák és nagypapák! Szívünk tiszta szeretetét nyilván éreztétek ma este. Ezt mi is viszont

ott egy cukrászda bár kopott, a szívünk ott egymásról álmodott, szemben egy csengetyűs kis mozi, beültünk csókot váltani.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltó András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, érte a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamat van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.

0: Kamu reklám.
1: Jó napot kívánok. Mi a vezeték neve?
2: Kábel.
1: Mi a kereszt neve?
2: Felsület.
1: Neve?
2: De igen.
1: Mondja magának, mi a baja?
2: Gondolom egy város, nem?
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9.

0: Délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.

0: óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Life.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Nekem úgy tűnik, hogy az élet elég hosszú, csak nem elég széles.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Várják a véradókat a szombatra meghirdetett országos véradónapra. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Szombaton országos véradónapot tart az Országos Vérellátószolgálat és a Vércsap a Vérellátásért Alapítvány, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Augusztus 22-én országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpontfoglalás lehetőségéről az ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön délután az előzetes adatok szerint. Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel. Így beállt a napi országos melegrekord. 2 évvel ezelőtt elektromos zárlat miatt tűz ütött ki a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben, ami miatt be kellett zárni a helyet. A barlangjáratokban lévő fürdő felújítása mintegy 1,5 milliárd forintba került, de most elkészültek a munkálatok, így ismét várják a látogatókat. Miskolc polgármestere a megnyitón azt mondta, egy hosszú és nehéz úton kellett végigmenni a városnak ahhoz, hogy ma újra megnyithassák az Európában is ritkának számító természetes fürdőt. Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőri az érintetteknek és hozzátartozóiknak, tájékoztatta a sofőr ügyvédje az MT-t, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset körülményeivel és azok súlyával is. Hozzátette, a buszvezetőjét rendkívül megviselte a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét csütörtökön, a rengést Limában és több déli régióban is érezték. A természeti csapásban 2 ember megsérült, közel 30 épület megrongálódott, emellett földcsuszamlásokról és sziklaumlásokról is érkeztek jelentések. A perui hatóságok szerint a nagy mélység miatt mérsékeltebbek voltak a károk és cunami veszélyt sem jeleztek. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
2: Három évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: de nem van. Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi rádió!
3: Fogalakulni mélyedek ki a busztalapot!

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az ember. Bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapú pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Show di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Ed Mushore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A Seat elhozta önnek a spanyol nyarat, hogy most az új Ibizával élveshesz napnál. Az akcióban részvevő valamint Seat Ibizához a gazdag alapfelszereltség mellé most elektromos napfénytetőnt adunk rá. Seat Ibiza elektromos rá. Most 2.164.000 forinttól. Várjuk már a kereskedéseinkben. Seat. Mindenből a
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Sziasztok!

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
2: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ghostbusters!
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No! Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kisbusz csapódott az árokba az M3-as autópályán, Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kisbusz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei, ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes jármű alkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatos. Van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. 2 órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma augusztus 22-e, szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén nem lekérhető fok van. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
7: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
12: Műsorajánlót hallott.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 22-én köszöntjük Menyhért, valamint Mirjam nevű kedves hallgatóinkat. A Menyhért férfi név germán eredetű, a Meinhard névből ered. Jelentése erős, valamint merész. Ünnepelnek még a Menyhértek január 6-án és szeptember 7-én is. Becézése ennek a névnek Menyhártka, Menyhértke, Menyus, Menyuska, Meni és Mendi, a név jeles viselői. Lúnyai Menyhért, reformkori politikus, Lakatos Menyhért, író, valamint ön kedves Menyhért. Szintén ezen a napon köszöntjük Mirjam nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű női néve a Mária eredeti formája. Becézése Miri, Mirike, Mira és Mirácska. Jeles viselői ennek az igen ritka névnek. Mirjam Makeba, dél-afrikai énekesnő, valamint ön, kedves Mirjam. Ezen a napon köszöntjük még Agaton, Barakon, Barakony, Bogdána, Boglár, János, Merse, Mirjana, Mária, Siegfried, Timót, Timótea, Timóteus, Zakeus, valamint Zombor nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Megra.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1485-tel kezdünk, augusztus 22-én Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével. Tudor Henrik a Bosworthi csatában legyőzte harmadik Richárd angol királyt, ezzel véget vetett az 1455 óta tartó trónviszálynak. Hetedik Henrik néven királlyá koronázták, házasságot kötött Erzsébettel, harmadik Richárd unokahúgával, ezzel mindkét ház trónigényét kielégítette és megalapította a Tudor dinasztiát. Folytassuk a 18. századdal. 1785. augusztus 22-én II. József aláírta a jobbágyrendeletet, amely a Magyarországon még érvényben lévő örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. A rendelet a jobbágyság életviszonyainak javítását, a mezőgazdaság kapitalista fejlődését célozta. Kimondta, hogy a jobbágy javaival szabadon rendelkezhet, mesterséget tanulhat, és az urbérrendezésben rögzített szolgáltatásokon felül semmit sem köteles teljesíteni. Biztosította a szabad költözést, a földesúr engedélye nélküli házasodást. Bár II. József halálos ágyán majdnem minden reformintézkedését visszavonta, a jobbágyrendeletet érvényben tartotta. Ugorjunk a 19. századra, 1837. augusztus 22-én a Grassalkovics Antal herceg által adományozott telken a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán megnyílt Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. Folytassuk 1888-al, augusztus 22-én meghalt Trefort Ágoston művelődés politikus, publicista, miniszter, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. augusztus 22-én elsőként utazott Theodore Roosevelt, mint amerikai elnök automobilom. Maradunk továbbra is a 20. század elején, 1911. augusztus 22-én ellopták Leonardo da Vinci Mona Lisa című festményét a párizsi Louvre Múzeumból. Csak évekkel később találták meg Olaszországban. 1929 a következő időpontunk, augusztus 22-én megtartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten, ahol mindegy 172 külföldi magyar egyesület képviseletében 365 fő jelent meg, de rajtuk kívül magánemberként még több mint 100-an érkeztek. Az utolsó időpontunk pedig 1932. augusztus 22-én megkezdte adását a BBC, az első tévécsatorna Angliában. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. augusztus 22-e szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet 1-től 12. vers. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják ima szíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig minnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Elmélkedés. Jézus egy mindig időszerű témáról beszél a mai evangéliumban, a vallási és erkölcsi tekintély kérdéséről. A farizeusok és írástudók élete nincs összhangban tanításukkal, tanítják ugyan, de maguk nem teszik. Ez a kijelentés világít rá a vallásosság egyik legnagyobb veszélyére, a képmutatásra. Jézus szavait tekintsük figyelmeztetésnek, amely azoknak szól, akik valamilyen vezető szerepet vállalnak az egyházban, a közösségben, a családban. A tanítás értéke nem a szavakban, hanem az élet példájában van. Aki valóban Isten embere akar lenni, annak nem a külső elismerést kell várnia, hanem a belső hűségét kell felmutatnia. A keresztény vezetés mindig szolgálat, és a valódi nagyság abban áll, hogy valaki oda tud hajolni másokhoz. A keresztény élet nem uralkodásról, hanem lemondásról, nem dicsőségről, hanem odaadásról szól. Aki első akar lenni, annak meg kell tanulnia utolsónak lenni. Ez Isten országának rendje, ahol a legmélyebb alázat a legnagyobb érték. Jézus élete ennek a példája. Ő, aki valóban mester, atya és tanító, nem félt térdet hajtani, megmosni tanítványai lábát, vállalni a megváltás szolgálatát a kereszten. Ez az a nagyság, amelyből valódi tekintély fakad. A keresztény ember, legyen vezető vagy egyszerű tanítvány, akkor hiteles, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust. Uram Jézus Krisztus, taníts alázatra, hogy ne saját hírnevemet akarjam növelni, hanem a te dicsőségedet mozdítsam elő szolgálatommal. Őrizd meg szívemet a képmutatástól, az elismerés vágytól, és segíts, hogy mindig a szolgáló lelkület legyen bennem. Add, hogy ne akarjak első lenni, hanem engedjem, hogy te vezess a legjobb helyre. Oda, ahol mások javára élhetek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót!

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az egyetlen ember, aki a Titanic összes túlélőjével kezet fogott, magyar volt? A Titanic 1912. április 14-én 2 órás agónia után merült el. A szóban forgó ember nem más, mint dr. Lengyel Árpád, aki az bajba jutott titán segítségére siető kárpátia-magyar hajó orvosaként egyenként segítette a fedélzetre az életben maradtakat. A túlélők hálájuk jelképeként emlékérmet adományoztak a doktornak. Sírja a kerepesi temetőben található.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy olasz tészta különlegességet fogok önöknek készíteni, col broccolo farfallé. A hozzávalók 4 személyre. Fél kiló farfallé, vagy ahogy jobban ismerik ez a nyakkendős tészta, 25 dek a brokkoli, 25 dek a csirkemell, csikokra vágva, olívaolaj, liszt, tejszín, füstölt sajt és szeletelt mandula. Az elkészítés módja a következő. A farfallé tésztát sós, olajos vízben feltesszük főzni. A főzési időt körülbelül 15-20 perc. Én kicsit jobban megszoktam főzni a farfallé tésztát, az olaszok kicsit keményebben szeretik, én teljesen megfőzöm a tésztát, és a brokkolit is megfőzöm vízben. Ezután olívaolajon megpirítom a csikokra vágott csirke mellett. Ízesítem sóval, ételízesítővel, örölt fehérborssal. Pirítás után rereszeljük a füstölt sajtot, és egy kávés kalányi finom liszttel is meg szokom hinteni, ezután tejszínnel felengedem. Ezután beforraljuk és hozzáadjuk a kifőtt farfallé tésztát és a brokkolit. Óvatosan összekeverjük, tároláskor vágott mandulával hintjük meg.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ma augusztus 22-e van, és Menyhért és Mirjan hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Hazánkban 19,8 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1834. az egyházi tized eltörlését már augusztus 19-én indítványozta Kölcsey Ferenc a követek házában. E tárgy a főrendek ellenkezése miatt nem terjesztetett elő. 1837. a Pesti Magyar Nemzeti Színház megnyitása. Az építkezés 1835-ben kezdődött a Kerepesi úton, Grasalkovics Antal által ajándékozott telken. A Magyar Színház megnyitása elhibázott dolog, legyőzhetetlen unalom, 6 fél órától 11-ig, írta róla Széchenyi. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.

0: zöldséges legyen.
1: No, készítsük is el ezek után a zöldséges kuszkuszt méghozzá a következőképpen. Az olajat egy teflon wokba öntjük, felszeleteljük a zöldségeket, majd pedig összepároljuk őket. Először a hagymát, majd pedig a paprikát, a kelt, a zellert, aztán pedig a cukkinit és a paradicsont pirítjuk, a gomba csak a végén menjen bele. Amíg pároljuk a zöldségeket, a kuszkuszt felöntjük egy nagy bögre forró zöldséglével, és letakarjuk, hogy megduzzadjon. Hogyha kéz, belekeverjük a mazsolát, majd pedig a tetejét pirított magokkal szórjuk meg, erre halmozzuk a párolt zöldségeket.
0: Köszönjük szépen, kedves Szomi! A kuszkusz után pedig jöjjön az európai étrendből valami, mégpedig az olasz töltött paprika, hát hiába nem hagyhatjuk el Itália földjét paprika nélkül.
1: Bizony, hát még hogyha nem is körözött el, de hát mással töltjük meg olasz módra a mi paprikánkat. 6 darab szép nagy húsos zöld paprika mindenképpen kell, 6 darab kemény tojás és 1 darab nyers tojás, 45 dek a sonka, só, csipetnyi őrölt bors, illetve egy evőkanál olaj. Sőt, még ehhez az ételhez mártás is dukán, amihez kell 2 evőkanál olaj, 1 kis fej vöröshagyma, 2-3 kereszt fokhagyma, 1 kiló friss vagy konzerv paradicsom, só, őrölt bors, 2 friss rozmaringák, illetve 1 kis kanál szárított rozmaring.
0: Na nézzük, hogy hogyan készül. A kemény tojást meghámozzuk, a sonkával együtt apróra vágjuk, és a nyers tojással összedolgozzuk. Megborsozzuk, és ha a sonka nem túl sós, kissé még meg is sózhatjuk. A zöld paprika szárfelüli részéről egy szeletet levágunk, a mélyhűtőtől ezt fagyottan is megtehetjük. És a sonkás tölteléket beletömködjük. A tűzálló tálat az olaj felével kikenjük, a töltött paprikákat egymás mellé belefektetjük, és a maradék olajjal megkenjük. 200 fokos sütőbe tolva körülbelül úgy fél óráig sütjük. Közben elkészítjük a mártást. A hagymát finomra vágva az olajon megfonnyasztjuk, a tört fokhagymát és a meghámozott összevagdalt paradicsomot beleforgatjuk. Ezt sóval, borssal, rozmaringgal fűszerezzük, és fedő alatt kislángon 25 percig pároljuk. Ha túl híg lenne, a végén a fedőt levéve kissé besűríthetjük. A rozmaringágat kidobva a mártást tálba töltjük, és a sőt töltött paprikákat a tetejére ültetve kínáljuk. Tehát nem leöntjük, hanem rárakjuk a paprikát.
1: Egy valakit mindenképpen meg kéne kínálnunk ezekkel az étkekkel, mert hogy ő már megjött, és remek kis desszert ajánlatokat hozott. Gombócartúr kaphat ezekből a paprikás dolgokból?
0: Lehet szó róla, hiszen csak akkor kaphat valaki édességet, hogyha végigette a mi menünket, úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki kóstolgassa a paprikás finomságokat, vagy ha gondolják, főzzenek valami jó magyarosat piros paprikával, mi azonban hamarosan jövünk vissza Szomival, és nagyon hamisak leszünk.
2: A konyhafőnök ajánlata. Íz

0: A világon mindenhol hallható.
1: Gombóc Artúr ajánlásával a konyha főnök desszert tipje.
2: Szóval Gombóc Artúrral megegyeztünk, hogy ajánl nekünk nagyon finom desszertet, hiszen végig ette így gyorsan a mi mai menünket, és hát nem véletlenül mondta Móni is, hogy hamisak leszünk, hiszen egy kicsit csalunk a marcipán golyócskáknál, no de hát nézzük, hogy mi ügyben is megy itt a susmus.
3: Hát kell 15 deka gríz, vagy búzadara, ugye a marcipán golyóhoz kell, 10 evőkanál tej, kell 10 deka sütő margarin, 30 deka porcukor, 25 deka darált keksz, egy üveg keserű mandula aroma, ez úgy durván 30 ml, lehet sima mandula aroma is, de akkor nem lesz szép zöld a közepe. Illetve keserű kakaópor.
2: Ugye itt az átverés, hogy a közepe hiába zöld, az nem marcipán, csak marcipán íz. Na, kezdjük el. A marcipán golyóskákat elkészíteni, a grízt mindenek előtt leforrázzuk a tejjel, majd pedig még melegen, így még homogénebb lesz, a következőket keverjük hozzá: a sütőmargarint, a porcukrot, a darált kekszet, legvégül pedig a keserű mandula aromát. A masszát hagyjuk kihűlni, majd pedig csinos kis golyóskákat formázunk belőle, ezt követően pedig kakaóporba hempergetjük őket, és már is lehet tálalni. Van egy kis megjegyzésünk, nagyon finom a keserű kakaópor, tökéletesen kiegészíti a marcipán édes ízét, ebből a mennyiségből, amit mi most itt elmondtunk, hogy olyan jó 130 golyócska jött ki, úgyhogy egy kisebb fajta baráti társaságot mindenképpen vendégül lehet látni vele. Nagyon jól laktak, feltéve ugye azok, akik szerették a marcipán ízét.
3: Szomi, szeretjük a marcipánt?
2: Én megveszek egyszerűen a marcipánért.
3: Nagyon örülök neki, úgyhogy Szominak szerintem itt rögtön tálaljuk is ezt a marcipános édességet.
2: Ezt a 65 darabot, tehát a felét azt úgy szépen le is foglalnám.
3: Nagyon jó, Szomi, én ennek örülök, de tudod, egyetlen feltétele van annak, hogy ezt a marcipánt te megehesd, mégpedig az, hogy...
2: Hozok bort.
3: Mégpedig nagyon jó bort.
2: Megfelel mondjuk a zalai borvidékről?
3: Remélem, hogy valami jó, erős, vörös és fehér bort fogsz tálalni nekünk.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Borban az igazság.
2: Szóval hamis marcipán golyók után pedig már itt a társaság követelőzik a bor iránt, úgyhogy már én meg is hoztam ezt egyenesen a Zala mellékéről, vagy más néven a zalai borvidékről. Nagyon fiatal egyébként ez a borvidék, hiszen csak néhány éve, 1998-ban vált önállóvá. A Balaton legnyugatibb csücskénél, illetve attól még nyugatabbra terül egyébként el. Már időszámításunk kezdetén volt egyébként ezen a vidéken szőlőtermesztés, az itt termett szőlők a királyi uradalomhoz tartozva a kőszegi vár pincéjében pihentek egészen az 1200-as években. Érdekes emléke a vidéknek a szőlőjövésnek a könyve, amely arról nevezetes, hogy ebbe rajzolták le Szent György napján a szőlő hajtását, egyedülállónak számítanak a régi építészet képviselőiként fennmaradt boronapincék, amelyeket szálfából ácsoltak össze és kívül belül agyaggal tapasztottak meg. Az arai borvidék elsősorban fehér szőlő termőterület, éppen ezért fehér borokat készítenek itt, olasz rizlinget, rizling szilvánit, szürke barátot, királyleánykát, cserszegi fűszerest, savignon blancot, illetve chardonnayt érdemes itt keresni. A badacsonyi borvidéken termett boroknál kissé vékonyabb és savasabb borokkal találkozhatunk ezen a borvidéken. Jó évjáratokban az Otonel muskatáj és a szürke barát félszáraz, félédes kategóriában is szerepel. Érdemes ezeket is kipróbálni.
3: Ki fogjuk próbálni egyesével, Szomi, a javaslatom a következő: minden egyes golyóhoz más-más típusú bort.
2: Hú, hát azért annyi fajta nincsen.
3: Jó,
2: mondjuk
3: akkor
2: minden ötödik golyóhoz.
3: Én is pont erre gondoltam, jó, akkor öt golyónként egy-egy új borfajta. De szerintem zseniális,
2: ja,
3: a jó délután.
2: Azt akarom mondani, hogy öt golyónként egy pohár bor.
3: Hát nem pont erre gondoltam, nézd, Szomi, ezzel az alkohollal kapcsolatban nekünk mindig eltérő álláspontunk van, de tudod mit? Azért, mert ilyen rendes voltál ma velem a paprikák miatt, meg ugye a marcipán golyók miatt, azt javaslom, tiéd a délután, annyi bort fogyasztunk, amennyit szeretnél.
1: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: pofátlan!
1: Hobby Rádió.
0: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
2: Annyira jól sikerült egyébként ez a paprikás, marcipán, golyós, boros esténk így a társasággal, hogy még meglepett bennünket a jazz magaz is, és elénekelte nekünk a Gin Rum Sör Bor című dalukat. Tök jó volt a hangulat, nem Móni?
3: Teljesen, gondolj bele, hogy holnap milyen jó lesz a hangulat, azaz másnap.
2: Hát olyan macskás hangulat lesz.
3: Az biztos. Hát én nem állítom azt, hogy következő alkalommal macskás étkeket fogunk készíteni.
2: Hát, hogyha esetleg elutazunk Kínába, akkor, de igen. Nem áll szándékunkban.
3: Nem, viszont...
2: Vagy igen?
3: Nem fogunk macskából főzni, szóval egyelőre ezt még kihagyjuk, békából sem. Szerintem jó ez így, maradjunk a vörös húsoknál, általában a sertésnél, marhánál és egyebeknél, meg mi egyébként is a szárnyasok nagy rajongói vagyunk, azt nem tudjuk, hogy a szárnyasok mennyire szeretnek minket, az viszont biztos, hogy mára zárul a konyha főnök mókatára. Itt volt önökkel egyfelől Szomer Gábor László Vazul.
2: Na meg hát az a személy, aki remek étkeket készít önöknek hétről hétre, teszi ezt a jó szokását egyébként egy hét múlva is, Nacsa Móni volt a mai konyha főnökünk. Hét nap múlva tehát újra kinyitjuk a konyhánkat, akkor is főzzenek velünk, addig pedig otthon is lehet próbálkozni, ha pedig nem megy, ne tessék annyira aggódni, valaki úgy is lesz azért, aki megeszi az étket, szóval tartsanak önök egy hét múlva is, viszont hallásra!
3: Viszont hallásra!
4: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Hétfőn utalják az új iskola kezdési támogatás első részletét, digitális útlevelet kapnak az új autók. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn utalják az új iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Azoknak a jogosultaknak, akik nem rendelkeznek bankszámlával, a Magyar Posta ugyancsak augusztus 24-én kísérli meg a pénzkézbesítését. Az országgyűlés egy hónapja szavazta meg a Tisza párt által kezdeményezett iskola kezdési támogatást. A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a családok, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint. Kutatóintézetek programot dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség visszaszorítására. Azt írták, a betegség teljes felszámolása már nem reális cél, a terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szőlőtermesztés feltételeire kell összpontosítani. Ismertették, hogy a betegséget 2013-ban azonosították először magyarországi szőlőn, azóta pedig rendkívül gyorsan terjed, mára már a 22 magyarországi borvidékből 21-ben mutatták ki a fertőzést. A legutóbbi vizsgálatok alapján Horvátország déli tengerpartján az ellenőrzött strandok 97%-án kiváló a tengervíz minősége. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A fürdési szezonban jelenleg 127 strandot vontak be a rendszeres monitoring programba. A horvát rendszer a gyorsaságával az Európai Unióban is kiemelkedőnek számít. Míg más uniós tagállamokban gyakran csak éves összesítéseket tesznek közzé, Horvátországban a legfrissebb eredmények akár 48 órán belül elérhetők. Németországban további 6 hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter úgy indokolt, az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre. Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters-Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33%-a helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64%-uk elégedetlen volt vele. Az Európai Unió november végétől fokozatosan bevezeti az új autók digitális útlevelét. Az Euro 7 szabályozáshoz kapcsolódó környezetvédelmi járműútlevél az adott autóhoz kötve tartalmazza majd például annak fogyasztási és kibocsátási adatait, az elektromos és plug-in hibrid modelleknél pedig az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat is. A digitális dokumentumot a gyártó minden járműhöz egyedileg hozza létre és az alvásszámhoz kapcsolja. Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerezve diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központnak. Napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként fordulhat elő záporzivatar, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul, északon északnyugaton marad 30 fok alatt a maximum.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
8: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Eheti műsorunkban YouTube-okról fogunk beszélgetni, YouTube videók nézettségéről, sikereiről, és hogy hogy lehet ezeket elérni. Itt van velünk a vonal túlsó felén Virt Zoltán, a Klik TV tulajdonosa és főszerkesztője.
6: Szia Dani, és üdvözlöm a hallgatókat!
8: A napokban közzétettél a Facebookon egy érdekes statisztikát arról, hogy mely YouTube csatornák pörögnek nagyon Magyarországon közéleti vonalon, és azt láttam, meg is lepett egyébként, hogy a Klik TV ott van a top 10-ben, nem is akárhol. Mondd el, légy szíves, hogy hogy áll ez a top 10, kik a legnagyobbak itt a közélet tartalomgyártói között, és szerinted mi az ő sikerüknek a titka?
6: Hú, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, mert a YouTube algoritmusának az ismerete az az, ami ezt az egész sikert nagyon sokszor meghatározza. Igen, az a lista, amit közzétettem, az a közéleti, magyarországi közéleti csatornáknak a sorrendjét mutatja. Többféle mutató, többféle adatot is lehet azon látni. Például az elmúlt 7 nap nézettségét, az elmúlt 30 nap nézettségét. Láthatjuk egyébként a feliratkozóknak a számát is, tehát a dinamizmusát, hogy az adott héten mondjuk hány ember iratkozott fel. És igen, valóban ebben a listában jelen pillanatban a második, harmadik helyen áll a Klik TV. Valóban azért lehet egy picit meglepő ez a dolog, mert a Klik TV egy nagyon friss csatorna. Körülbelül másfél éve építjük, a versenytársainkkal szemben, akik egyébként rengeteg feliratkozóval rendelkeznek már, akár 4-5-600 ezres feliratkozói bázissal is, és hát évek vagy évtizedek óta építik már a saját csatornájukat. És hogy kik ezek? Hát a legnagyobb nevek a RTL, TV2, egyébként ide tartozik a Hír TV, ATV, tehát most lineális csatornákat is mondtam, hiszen a lineális csatornáknak is van már helye ebben a streamelt világban, de hát természetesen a legnagyobb portálok, az Index, a Telex, a 444 is ott van ezen a listán, úgyhogy velük folytatjuk a versenyt.
8: Mekkora elérése kell bekerülni ma a topba, hogyha mondjuk valaki indít ma egy YouTube csatornát, akkor mit kell tudnia felmutatni ahhoz, hogy top 10-es lehessen, és ezt egyébként ezek a tartalomgyártók jellemzően mennyi tartalommal, mennyi videóval érik el hetente vagy havonta mennyiségben?
6: A dolog az nagyon-nagyon összetett. Jelen pillanatban a Klik TV-nek 30 nap alatt 12 millió videó letöltése van, videó megtekintése, tehát ennyiszor indítanak el videót, tehát 30 nap alatt 12 milliószor. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy ilyen előkelő helyre? Hát, ahogy szoktam fogalmazni, egy picit az önkéntes száműzetés kategóriájába kell rakni a saját magát, tehát egy kicsit önkéntes börtönben kell élnie, hiszen mi egy pici csapat vagyunk, nálunk 18 ember dolgozik körülbelül, miközben a nagy portáloknál vagy televízióknál akár 80-100 fővel végzik ugyanazt a munkát. Tehát ez egy olyan küzdelmi, olyan küzdősport, képzeletbeli küzdősport, mint a box vagy a K1, ahol megvan egy szabályrendszer, és az alapján tudunk csak küzdeni. És minden esetre egy dolgot szeretnék most így a beszélgetésünk elején elmondani, hogy nagyon sokan, akik a YouTube-ról hallanak, és ezen a felületen akarnak akár üzleti vállalkozást indítani, akár csak magukat, a saját brandjüket építeni, nagyon sokan influencerként mennek fel erre a felületre. A Klik TV a hagyományos tévézés stílusát kínálja a nézőknek. 20-25 perces beszélgetéseket, interjúkat, viszont arra építünk, hogy a hagyományos tévézés még igenis helyén való 2026-ban, viszont az emberek már egyre kevésbé szeretnének egy fix időpontban leülni a képernyő elé. Tehát mi azt kínáljuk a nézőknek, hogy akkor nézhessék meg ezeket az interjúkat, mikor csak akarják.
8: Nálatok hogy van, hogy amikor ti belevágtatok, ez mekkora beruházás volt, és ez mikor történt?
6: Körülbelül másfél éve építjük. Videókat találhatunk már régebről is a Klik TV-nek a csatornáján, de azt az egyik kollégám csinálta csak önszorgalomból. Tehát másfél éve kerültünk egy olyan döntési helyzetbe, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor ezt tudatosan elkezdjük építeni. És hogy mekkora beruházás volt? Hát alapvetően azokat a az eszközöket kellett megvásárolnom, ami egy interjú, videós interjú készítéshez szükséges. Tehát vennem kellett 4 darab kamerát, lámpákat, béreltem egy stúdióhelyiséget, vagyis hogy egy olyan irodahelyiséget, ahol egyben nyitottam, nyittattam pár irodát, vágóeszközöket, programokat, laptopokat, hát körülbelül ez az induló költség.
8: És hát gondolom a műsorkészítőknek van valamilyen gázsia, most nyilván az ő zsebükben nem szeretnék kotorászni, de talán valamit arról tudsz mondani esetleg, ami összesítetted, hogy mekkora összegeket kell még arra fordítani, hogy nem tudom én, legyen technikus, legyenek emberek, műsorvezetők, szerkesztő, tehát hogy összességében mondjuk havonta mekkora kiadásról beszélünk, csak úgy nagyságrendileg azért mondom, hogy nem akarok a zsebekbe, konkrét zsebekbe kotorászni.
6: Világos. Nincsen nálunk semmilyen titok, minden teljesen transzparens, úgyhogy szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre is. A Klik TV havi költsége körülbelül havonta 6 millió forint jelen pillanatban. Ezt a költséget, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt a költséget nem kellett így a stúdióeszközök mellett azonnal előteremtenem. Olyan fantasztikus csapattal dolgozom, mint például Németh Péter, Balogh Judit, Sebes György, Bánu András, Bolgár György, fantasztikus emberek. Ez a csapat az induláskor leült, és hoztak egy döntést, hogy akinek volt rá lehetősége, teljesen ingyen kezdte el a munkát, és azt beszéltük, hogy amikor felfut ez az egész vállalkozás egy olyan szintre, hogy már tényleg annyi bevételt termel, hogy fizetéseket is lehessen adni, abban a pillanatban elindul ez a része is a dolognak. Tehát egy kisebb költséggel, egy tárgyi eszközök befektetésével indult ez a vállalkozás, de ma már ott tart, hogy igen, ez a 12 milliós havi videó megtekintés, ez most már fedezi a költségeinket.
8: Mennyire kellett marketingre fordítani erőforrásokat, pénzt, hirdetni, vagy egyszerűen hozzáláttatok, elkezdtétek csinálni az első tartalmakat, mondjuk kizettetek róla egy cikket, vagy hírt, hogy indul a hírklikre, és a sajtóban nyilván ez megjelent, kellett erre rákölteni?
6: Nagyon-nagyon érdekes a logika. A YouTube, tehát a legnagyobb energia, vagy bármilyen ráfordítás, az a mérhetetlen mennyiségű tanulási folyamat, amit én abban az időszakban csináltam, és egyébként, ami a mai napig tart. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy más felületeken keresztül kezdjük el reklámozni és pörgetni, hanem az, hogy olyan tartalmakat kezdjünk el csinálni, amire felfigyel az algoritmus. Nagyon sokszor fogom a beszélgetésben elmondani az algoritmus szót. Ugyanis nulláról elkezdve felépíteni úgy lehet az egészet, hogy az ember olyan kulcsszavakat, olyan tartalmat gyárt, olyan kulcsszavakkal, olyan borítókkal, vagy ahogy ezt hívják hivatalosan, thumbnailekkel, ami felkelti az algoritmusnak a figyelmét, elkezdik megnézni az emberek, és ezt a közönséget, ezt úgy lehet felépíteni, hogy az algoritmus elkezdi megtanulni, hogy kik azok, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, és elkezdi egyre inkább megkeresni a magyarországi körülbelül 7 millió YouTube felhasználó közül azokat, akik az adott csatornát kedvelik, tehát akiknek a fogyasztói szokásai olyanok, akár ebben az esetben, hogy a Klik TV videóit szívesen nézik. Ugyanis a YouTube videók nézettsége 80-85%-ból az ajánlókból érkezik. Ugyanezt történik, hogyha valaki felmegy a YouTube-ra, mert meg akar nézni egy koncertet, egy interjút, tehát valamilyen céllal érkezik a YouTube-ra, akkor abban a pillanatban, ahogy megérkezik erre a felületre, mint ahogy megérkezünk egy bevásárlóközpontba, már is ott van előttünk 6 darab fekvő formátumú 16:9-es kis videó. Valamilyen céllal érkeztünk, de mégis ott egy ajánló előttünk, ami igenis hatással van ránk. Erre alapoz elsősorban a YouTube. És hogyha olyan címet, olyan kulcsszót, olyan figyelemfelkeltő borítót, azaz thumbnailt tudunk gyártani, magyarán ez a csomagolása ennek az adott terméknek, ha olyat tudunk gyártani, akkor megnyertük ezt a csatát.
8: A rendszeresség az mennyire fontos, hogy mindig ugyanabban az időpontban legyen. Nektek is ugye többféle műsorvezetőtök van, többféle rovat, vagy ilyen alműsorok. Ezeket mindenki tudja pontosan, hogy nem tudom én, kedden 20 órakor vagy 7 órakor van egy adott műsor, és ott várják, hogy élőben jelentkezzen, egyetlen az algoritmus maga esetleg jobban kiemeli bizonyos időpontokban, tehát hogy ezt miért kell fontosnak tartani, ha egyáltalán fontos.
6: Itt is nagyon sok tévhit van. A YouTube csatornák, vagy az algoritmus, vagy azok a rendszerek, amik általában említik, hogy igenis érdemes megnézni, hogy az adott csatornának a célközönsége mikor a legaktívabb, mert úgy működik a rendszer, hogy amikor te posztolsz valamit, adott esetben egy videót, egy interjút, akkor a te feliratkozóid, aktív feliratkozóid között megméri a rendszer az adott videónak a sikerességét. Tehát értelemszerűen, ha a te célcsoportodból, célközönségedből többen vannak fent az adott pillanatban a YouTube-on online, akkor nekik elküldi a YouTube a videódat, kétféleképpen is értesülhetnek, többféleképpen is, de most kettőt. Az egyik az, hogy a YouTube, ezt tudni kell, szigorúan naponta 3 darab értesítést küld ki. Tehát, magyarán sokan találkozhattunk azzal, hogyha feliratkoztunk egy YouTube csatornára, akkor a telefonunkon vagy valamilyen rendszeren küld a YouTube nekünk értesítést, hogy az adott csatorna frissült. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a YouTube algoritmus pontosan ismeri a mi célközönségünket, és az előbb említett módon oda teszi nekik ajánlóba a mi videónkat. Na most, többen vannak fent a célközönségünkből a YouTube-on az adott pillanatban, akkor értelemszerűen sokkal nagyobb tömegből tudja kiválasztani, vagy megmérni az adott videónak a sikerességét. Viszont van egy fontos dolog. A YouTube saját AI-ja szerint, vagy rendszere szerint, információk szerint, mert ugye ebből nem létezik tankönyv, tehát itt az ember a morzsákat maga kaparja ki folyamatosan. Az a hivatalos álláspont, hogy egy YouTube videónak a sikerességét önmagában nem befolyásolja azt, hogy te melyik időpontban posztoltad. Tehát magyarán, ha te olyan időpontban posztolsz, ahol amikor kevesebben vannak fent, a későbbiek folyamán, hogyha nagyon jó adatokat mér a YouTube, akkor a későbbiek folyamán ugyanúgy felpöröghet a videód. És akkor engedelmeddel, Dani, átérnék egy másik nagyon fontos szempontra a csomagolás mellett, hogy mi az, amit mér a YouTube. Ugye először is miért fontos a csomagolás, ugye erről beszéltünk az előbb, mert a YouTube azonnal méri, amikor te felraksz egy újabb anyagot, az úgynevezett átkattintási arányt. Ez az átkattintási arány a csomagolás. Az, hogy te leveszed a polcról a bombont. Az átkattintási arányt százalékosan méri. A Kodolányi Egyetemen tanítok közösségi médiát és AI-t, ott szoktam a hallgatóknak mondani, hogy azok az átkattintási arányok, ami mondjuk a 2-3-4%-ot érik csak el, akkor az azt üzeni nekünk, hogy mi nem jól végeztük a dolgunkat. Hiszen olyan csomagolást adtunk a képzeletbeli termékünknek, a bombonunknak, ami miatt nem keltjük fel a vásárlóknak az érdeklődését. Ha elmegy ez a százalékos arány 8-9-10%-ig, mondjuk úgy, hogy 9-10%-ig, akkor már azt mondhatjuk, hogy klasszak vagyunk, eltaláltuk, jól tudtuk megfogalmazni az üzenetet, a kult szavakat, jól tudtuk ábrázolni a borítóképen a videónak a tartalmát, és hogyha ez a százalékos arány 10% fölé megy, akkor azt mondhatjuk, hogy kiválóan végeztük a dolgunkat. És szeretnék itt egy zárójeles megjegyzést tenni, mert kérdezted, hogy mi a Click TV-nek a sikere. A Click TV az átkattintási aránynál nagyon sokszor 22-23%-os arányt tud felmutatni. Ez az úgynevezett közönség megtartási arány, amit a YouTube megint csak százalékos arányban mér. Miért fontos ez? Simán megtehetné egy YouTube csatorna tulajdonos, vagy egy influencer, simán megtehetné azt, hogy olyan kulcsszavakat és borítóképet használ, ami ilyen clickbaites, tehát azonnal kattintanak az emberek. Becsaphatja a nézőket. Viszont tudni kell, hogy a YouTube abban a pillanatban, ahogy valaki elkezdi nézni a videót, rögtön elkezdi mérni azt, hogy meddig tudod ott tartani a nézőket. És hogyha teljesen mást sugal a borítókép, mint ami a videónak a tartalma, tehát úgymond csalódást okoz a nézőknek. A YouTube-ot nem lehet becsapni, az algoritmus nem lehet becsapni, mert hogyha elkapcsolnak a nézők, mert csalódást okoztunk, abban a pillanatban elkezdi hátrasorolni a videót. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A Klik TV-nél azért, hogy konkrét adatokat is mondja, 14-15 perc az átlagos közönség megtartási arány. Ez azt jelenti, hogy ha gyártunk 20-25 perces videókat, 50% fölött van nálunk az átlagos közönség megtartási aránya. Ez lehet abból a szempontból jó, hogy a mazohisták vagy a kemény mag az végig tudja ezeket nézni, és több reklámmal találkozik, értelemszerűen több reklámmal találkozhat egy egyórás anyagban. Viszont ha elveszíti a nézők nagy többségét mondjuk az első 10 percben, vagy az első 15 percben, akkor értelemszerűen egy egyórás műsornál, ha 15 percig nézi a közönség az adott műsort, akkor az százalékosan sokkal rosszabbul teljesít, mint hogyha egy 20 perces vagy fél órás műsort készítünk. Úgyhogy erre is borzasztóan figyelni kell, mert a YouTube-nak egyetlen fontos célja van, akkor ez most egy kulcsmondat a beszélgetésünkben, hogy minél tovább a saját felületén tartsa a néző közönséget. És hogyha lesz lehetőségem, majd megyek tovább a beszélgetésünkben, hogy mi az, amire még nagyon figyelni kell.
8: Mennyi néző kell ahhoz, hogy mondjuk nektek az a költségszint, amit mondtál, az bejöjjön annyi bevétel, illetve hát nyilván még legyen nyereség is, hiszen nem a jótékonyság vezet senkit sem, hanem azért mégiscsak a profit. Tehát hogy tudod kiszámolni azt, hogy egy nézőből mekkora bevétel lesz utána, és ez fedezi-e már a költségeket?
6: Mindig kinyitunk egy olyan kiskaput, amiről sajnos 40 percet tudnék beszélni, akkor vágjunk bele ebbe, és igyekszem rövid lenni. Először is a Klik TV-nél pontosan ugyanaz zajlik, mint az offline kereskedelemben. Először is ezt kell tisztáznunk ebben a fázisban, hogy a bevételünk az a YouTube videókba befűzött reklámok után van. Ugye a YouTube rendszere az a Google-hoz tartozik. A Google egy óriási világcég, és egy rendkívül megbízható partner. Tehát azt kell tudni, hogy a hónap utolsó harmadában, tehát 23. magasságában mindig csilingel az ember telefonja, és a Google elutalta, azaz a YouTube elutalta az adott hónapnak a bevételét. Jelen pillanatban a Klik TV ott tart, tudjuk fedezni a költségeinket, tehát mi kizárólag a YouTube bevételből élünk, és természetesen azokban az időszakokban, amikor aktívabb a vásárlási, azaz a hirdetési kedv, abban az időszakból azért tartalékokat is tudunk olyan értelemben felhalmozni, hogyha jön egy nehezebb időszak, mint például az évnek ez a szakasza, július-augusztus, ahol sokan nyaralnak, ezért kevesebben vannak fent az adott felületen is, szóval, hogy tudjunk képezni egy olyan pici tartalékot, hogy hogyan is néz ki egyébként a követhetősége a bevételeknek. A telefonomon van egy applikáció, egy YouTube Studio applikáció, és én minden nap követem, hogy az adott nap mennyit, tehát az előtte való nap, az előző nap mennyit tudtunk termelni. Tehát látok összesítést is, látom azt, hogy bevétel szempontjából hogy teljesített a Klik TV, és bizony-bizony valamikor nagyon feszülten kell figyelnünk arra, hogy kimaxoljuk a YouTube rendszerében lévő lehetőségeket, mert adott esetben sokkal jobban kell küzdenünk a nézőknek a kegyeiért. Vannak olyan pillanatok, amikor eltalálunk egy-egy olyan anyagot, egy-egy címet, hogy tényleg szinte hátradőlhetünk, mert úgy dolgozunk tehát mi a Klik TV-nél képzeletben, mint egy Forma 1-es verseny. Ugyanis mi történik a Formula 1-es versenyekben? Valamilyen időjárási körülmények figyelembe véve, valamilyen az autót valamilyen állapotra felkészítve elindul a verseny, minden csapat ezzel is taktikázik, majd ha leesik két csepp eső, abban a pillanatban box utca és stratégiaváltás. Ez történik nálunk is. Direkt többlettermelésben vagyunk, tehát mi legyártunk hetente 45-50 darab ilyen

0: a videónak, nem lesz sikeres a videó, akkor sokkal gyorsabban ráengedünk egy másikat. Na most nézzük folyamatosan az óránkénti pörgését a csatornának, és ezt próbáljuk kimaxolni. És azért, hogy időnként tényleg a monológiaimban levegőt is vehessek, hogy akkor a kérdésedre is válaszolok, teljesen jól követhető a bevétel, teljesen jól kalkulálható ez alapján, és egy dolgot tudni kell még, hogy a YouTube stúdióban pontosan látom azt, hogy 1000 videó megtekintésenként a YouTube az adott időszakban mennyit fizet. Ugyanis azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a YouTube reklámok egy licit rendszer alapján mennek. Van egységnyi videó az adott felületen, mondjuk ugye a YouTube-on, és meghatározza egy cég, legyen az egy elegánsabb autócég, vagy csokoládémárka, meghatározzák, hogy ki a célcsoportjuk, azt beállítják a hirdetéseknél, elindítják a hirdetést, és megadnak ezen a hirdetői felületen, megadnak egy maximum licit összeget, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy kattintásért. Ez azért fontos, mert sokszor több reklámozó van, amennyi olyan videó, ami be tudja fogadni a reklámokat, és ilyenkor a YouTube-nak a rendszere a magasabb licitet kínáló cégnek a reklámját jeleníti meg a videókban. És ez is teljesen követhető. Szóval nézzük folyamatosan az óránkénti nézettséget, látunk mindenféle összesítést, látjuk napi bontásba is a bevételeinket, és látjuk azt is, hogy az adott pillanatban 1000 megtekintésenként hol tart a licit, tehát mennyit kínál a YouTube, és valamikor nagyon nyugodt vagyok, valamikor kicsit feszültebb, de hát ez a kereskedelem, vagy ez a vállalkozói lét már ilyen.
1: És olyan van, hogy mondjuk egy-egy videónak minimum mekkora nézettségének kell lennie, ilyen célkitűzés nálatok van, nem tudom én, a ma esti adást, minimum mennyi ember nézze meg élőbe, vagy utána később mennyien nézzék vissza?
0: Nagyon fontos, hogy mi nem az adott videó nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem a csatornának a nézettségét. Miért mondom ezt? Lehetne még várnunk egy picit hosszabb ideig is, hogy kiengedjük az újabb videónkat. Viszont, mivel folyamatosan nézzük az adatokat, abban a pillanatban, mert nézzük mi az, ugye az óránkénti, nem csak az óránkénti nézettséget nézzük, hanem az óránkénti nézettségen belül az adott órában melyik videónk hogy teljesít. Miért fontos ez? Mert egy csatorna nézettségét nem csak a hosszú videók, ezek a long videók, amiről beszéltem az előbb, a 25 perc, fél órás videók adhatják, hanem az úgynevezett short videók is. A short videók, ezek a reelsek, bizonyára a hallgatók közül is sokan találkoztak már azzal, hogy pörgetik a telefonjukat, és ezek a rövid kis videók jönnek szembe. Nagyon fontos itt is különbséget tenni. A YouTube hivatalos adatai alapján a shortok után is fizet már a YouTube, korábban ez egyáltalán nem volt, viszont azt kell mondanom tapasztalatból, hogy minimális. Tehát ez annyira elhanyagolható filléres összeg, hogy ezzel nem is kell foglalkozni.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Miért fontosak mégis akkora sortok? Miért? Mert egy csatornának a feliratkozói bázisára is igen törekedni kell. Tehát itt van a Click TV lemaradva egyébként, most ebben a hónapban fogjuk elérni a 100 000 feliratkozót. De igen, a short videók azok nagyon-nagyon húzhatják a feliratkozói számot felfelé. De nem ezután jön a bevétel. A kérdésed ugye arra vonatkozott, hogy egy videónak mennyinek kell lenni. Erre mondtam én azt, hogy mi nézzük az óránkénti nézettséget, az óránkénti nézettségen belül nézzük azt, hogy egy videónak milyen a pályája, mikor van felívelő szakaszban, mikor tartja magát fent a csúcsponton, és mikor kezd lefelé menni. Amikor elkezd lefelé menni a videó, akkor nagyon sokszor jön el az a pillanat, hogy ráengedünk egy másikat. De mi történik ekkor? Azért mondtam, hogy lehet, hogy egy picit ilyenkor még várni kellene, hogyha nem lenne ennyi videónk, és nem a csatorna össznézettségére törekednénk, mert ugye nagyon sok influencer, nagyon sok médium nem tud annyi terméket legyártani, mint mi. Ilyenkor az történik, ugye azt mondtam, hogy 80-85%-ban az ajánlókon keresztül érkezik egy YouTube videónak a nézettsége. Mi történik ilyenkor? Az, hogyha kiengedünk egy másik videót, azt is elkezdi a rendszer megmérni, ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettük, hogy átkattintási arány, közönség megtartási arány, és elkezdi, tehát minden videó önállóan mérettetik meg ebben a versenyben. Ez nagyon fontos. Szóval elkezdi berakni az ajánlókba. És amikor berakja az új videónkat az ajánlókba, nekünk ezeket a potmétereket kell nagyon ügyesen csavargatni, hogy ráengedünk-e egy másik videót, vagy nem, mert hogyha ráengedünk egy új videót, az kerül be nagyon sokszor az ajánlókba, és kiütheti ilyen szempontból a másik videót, hiszen ugyanannak a célközönségnek juttatja el a YouTube, és akkor már nem az előző videót, hanem nagyon sok esetben az új videót, hiszen elkezdi mérni, hogy mennyien kattintanak rá, és mennyi ideig nézik. A kérdésedre válaszolva, ilyen szempontból mi a csatorna érdekeit tartjuk szem előtt, és nem az egyes videók nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem az adott nap csatorna nézettségét. Ha lesz még lehetőségem, akkor a beszélgetésben még elmondom a hirdetésre visszakanyarodva, hogy hogyan is kezeli ezeket a hirdetéseket a YouTube.
1: Mondd is el, akkor nyugodtan most akár.
0: Rendben. Ugye azt mondtam, hogy a Click TV ma már előállítja a fenntartásához szükséges összegeket. Viszont tudni kell, hogy, és azt is említettem már a beszélgetésben, hogy a legfontosabb ennek a platformnak az, hogy minél tovább ott maradjon az adott néző, az adott felhasználó a felületen. Éppen ezért méri többek között ugye ezt a közönség megtartási arány nevezetű százalékos számot. Szóval amikor azt látja a YouTube, hogy új anyagot posztoltak a csatornára, a felületére, akkor elkezdi megmérni ezeket az adatokat, és elkezdi elhelyezni, tehát egy automata elkezdi elhelyezni az anyagokba a reklámokat. Amiről az előbb beszéltünk, hogy egy autógyártó vagy egy csokoládé gyártó cég reklámozni, hirdetni akar, megbeszéltük azt, hogy ez licites formában történik, és ezek közül, a reklámok közül válogatva egy automata elkezdi elhelyezni a videókba ezeket a reklámokat. Azt kell tudni, hogy a YouTube-on háromféle reklámtípus létezik. A videóknak az elején, a végén, és van egy úgynevezett middle roll hirdetés, nagyon fontos adat, akit esetleg érdekelhet, hogy ilyen reklámokat a YouTube kizárólag a 8 perc feletti videókban tud elhelyezni. Tehát amely tartalmak 8 percnél rövidebbek, abban nem tud elhelyezni csak az anyag elején és végén reklámot a rendszer. Ilyenkor van egyébként arra lehetőség, hogy az ember manuálisan is helyezzen el reklámokat a YouTube videókba, de hogyha én nem találom meg azt a helyet a videókban, és ez nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy olyan több szereplős beszélgetéseket csinálunk, nem csak egy-egyes interjúkat, hanem nagyon gyakran, nagyon sokszor előfordulhat az, hogy olyan heves vita alakul ki, olyan intenzív beszélgetés alakul ki, hogy nem tud a YouTube reklámot elhelyezni. És én megpróbálhatom manuálisan, mert erre a YouTube ad lehetőséget elhelyezni reklámot, de hogyha úgy ítéli meg, megint csak az algoritmus, hogy én egy olyan helyre raktam be, ahol nem hagy elég időt két gondolat között, egy kameraváltásnál, akkor kidobja onnan az én manuálisan berakott reklámomat. Ezért használjuk mi többek között azt, és itt szeretnék egy trükköt elárulni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek, vagy azoknak a hallgatóknak, akik a hosszú monológom kapcsán még nem aludtak el, hogy bevágunk, készítettem MP4-es, tehát mind kis videóformátumú pár másodperces inzerteket, amiket bevágunk mi mesterségesen ezekbe az anyagokba. Például az van ráírva, hogy folytatjuk, vagy támogasd a Klik TV-t, és egy esztétikus, szép 2-3 másodperces ilyen kis szünetet mesterségesen a vágók, akik az interjúkat vágják, helyeznek el ezekbe az interjúkba. Az algoritmus ezt teljesen megengedi, tehát itt, amikor feltöltöttük az admin rendszerébe a YouTube-nak a videót, már eleve be van építve az első 10 percbe 2 ilyen inzert, és a YouTube a szünetnek értékeli, és hogyha a piacon éppen van olyan reklám, ami a Klik TV célközönségért van versenyben, akkor igenis be fogja fűzni az algoritmus ezeket a reklámok.
1: És akkor élő videókba is betesz reklámot ma már, vagy abba is lehet? Vagy csak utólag, amikor már kiment az élőről készített, rögzített változat, illetve ugyanez a kérdés a short videókkal is, hogy azokkal is tudtak pénzt keresni, vagy az inkább csak arra jó, hogy azt jobban kiemeli, és akkor így új követőkre lehet szert tenni.
0: A második kérdésedre válaszolnék először. Igen, a shortok pénzkeresés szempontjából teljesen elhanyagolható bevételt termelnek. Tehát a short videók elsősorban a brandépítésre és a követők számának a növelésére érdemes használni. Az élő videókkal mi a helyzet? A YouTube és ez az egész streamelt világ először is az élő videóknak nagyon sokszor kínál előnyöket, de azt kell mondanom, hogy sokszor hátrányokat is. Nézzük meg először az előnyöket. Az előnyök azok, hogy egy élő videónál azoknál a nézőknél, akik rákattintanak, rá akarnak kattintani egy ilyen élő videóra, mert követik a csatornát, érdekli őket, hogy mi fog történni, az élő videóknál sokkal nagyobb ez a közönség megtartási arány. Tehát sokkal több reklámot tud belefűzni a YouTube. A YouTube egyébként automatikusan az élő közvetítésekbe is belefűzi a reklámokat, sajnos néha idegesítő módon is. Ott sokkal nehezebben találja meg ezeket a szüneteket, amiről beszéltünk. Tehát igenis van olyan, hogy az ember nézi ezeket az élő közvetítéseket, és akkor egyszer csak jön bele szembe egy reklám, sőt, 8 perc múlva megint, és 8 perc múlva megint. Szóval az előnye ezeknek az élő közvetítéseknek az a YouTube, az elindított élő, tehát amikor egy csatorna elindít egy élő közvetítést, kiküld értesítéseket a csatornára feliratkozóknak. Tehát az élő közvetítés mágnesként egyrészről vonzhatja is a nézőket, kik rá tudnak kattintani, azok elég sokáig ott vannak, tehát ha megnézzük egy feltöltött videó bevételét, és megnézzük egy élő videónak a bevételét, mondjuk vegyük úgy, hogy nagyjából ugyanannyi ember nézte meg az egyiket és a másikat is, akkor azt lehet látni, hogy a közönség megtartási arány miatt magasabb az élő videók által termelt bevétel. De van egy hátránya is az élő videóknak. A streamelt világ elveivel megy nagyon sokszor szembe. Hiszen miről beszéltünk, hogy a lineális tévézés miért haldoklik egy picit? Miért csökken a lineális tévé nézőinek a száma? Tehát amikor élő adásról beszélünk egy streamelt platform tekintetében, akkor azt kell megértenünk, hogy olyankor szabad élő adást indítani, amikor esemény is van. Egy választás, egy rendkívüli interjú, amit meg lehet hirdetni. Tehát aminél azt az érzetet tudjuk kelteni a nézőkben, hogy lemaradhat az eseményről akkor, hogyha nem kattint oda. Sok csatorna rosszul használja az élőt. Egyszerűen csak mindenféle nagy esemény nélkül elindít egy élő közvetítést, de hát pont azért van a streamelt világ, hogy ne kelljen egy sima videó kapcsán fixen leülni egy adott időpontban a képernyő elé, tehát az a hátránya, hogy szembe megy azzal, amit a nézők szeretnének.
1: És akkor ezért van az, hogy ezeket a vitaműsorokat is ti élőben csináljátok? Legyen egy ilyen élő érzete a nézőknek?
0: Mi próbálkozunk. Ugye azt mondtam, hogy másfél éve kezdtük el ezt az egész folyamatot tanulni. Tanulni, tanulmányozni, kérdezni az AI-tól, mert ahogy említettem, a YouTube-nak már saját AI-ja van, tehát már nem kell külső AI forrásokra hagyatkoznunk. Szóval mi próbálgatjuk. És képzeld el, hogy amit most másodjára mondtam, látszik igazolódni, mert igen, valóban mi több műsort is egy fix időpontban, úgyhogy hónapokon keresztül, tehát hogy a nézők rá is szokhattak, indítottunk el élőben. Kértem a kollégákat, tegyünk egy próbát, akár az Újságírók című műsorunkkal is, hogy rögzítjük a szokásos időpontba, és másnap engedjük ki, és az a helyzet, hogy ezzel éppen most próbálkozunk, és az a helyzet, hogy rekordot döntött a műsornak a nézettsége. Tehát az a kérdés megint csak, itt is több potméter van előttünk, több képzeletbeli potméter. Az egyik kérdés az élő műsor egy fix időpontban, ez az előnye, egy élő műsor fix időpontban alakíthat ki a nézőkben egy erős kötődést a csatorna iránt, hogy kapnak valamit, ahol, és érdemes tényleg rendszeresen odaülni a képernyőre. Tehát az elköteleződés alakulhat ki, vagy növekedhet. Másrésztről viszont azt kell tényleg értenünk, tök más, hogy működik az élő és a feltett anyagoknak a értesítési rendszere, és hogyha maximalizálni szeretnénk mi a műsorainknak a nézettségét, akkor kénytelenek vagyunk egyébként sokszor beáldozni az élőt, és felvételről kitenni a műsort. De ez sem ennyire egyszerű, mint ahogy most így elmondtam, mert ide kell kevernem még egy plusz dolgot, hogy nálunk a nap végén, mondjuk egy este, 7 órási időszakban, amikor a YouTube azt mondja, az algoritmus azt mondja, hogy a mi közönségünk az esti órákban van fent leginkább ezen a platformon, tehát akkor vannak fent a legtöbben. Azt gondolhatnánk, hogyha elindítunk akkor egy élőt, hát akkor tényleg azt fogják a legtöbben nézni. Csak van egy baj nálunk, ez más csatornánál nem biztos, hogy ez a probléma jelentkezik, hogy ahogy említettem, ugyancsak a beszélgetésben a YouTube egy nap maximum 3 darab értesítést küld ki. Ebben az értesítésben benne lehetnek ezek a feltöltött long, hosszú videók, benne lehetnek a shortok, és benne lehet az élő is. Tehát magyarán, hogyha az élő leginkább onnan szerzi a közönségét, hogy kiküld a YouTube egy értesítést a feliratkozóknak, megkapják értesítésben azt, hogy elindult egy élő adás, gyertek, kattintsatok rá. Csak van egy baj, hogy a Klik TV-nél, ugye ahogy mondtam, mondjuk inkább úgy mondom, hogy 4 és 7 anyag között megy ki, anyagot rakunk ki egy nap, amiben a shortok is benne vannak. És igaz, hogy tök más rendszerben futnak a shortok, más értesítési rendszer is, de hogyha aznapra mi elhasználtuk

0: mindenkinek a célközönsége, a célközönségének a fogyasztói szokása más, tehát eltér az egyik csatornája a másiktól, szóhasználatban, hogy mire ugranak, mire kattintanak, mire vevőek, és minden csatornának így kell felépíteni a saját stratégiáját.
1: A YouTube azt mennyire érzékeli, mondjuk ugyanazokat a műsorokat felteszitek-e esetleg Facebookra, ugye most már a Facebook is elkezdett fizetni bizonyos tartalmakért, illetve tartalomgyártóknak, tehát adná magát a helyzet, vagy a megoldás, hogy akkor hát ugyanazt a műsort mondjuk felrakhatod a Facebookra is, és akkor onnan is jönne pénz. Vagy ez nem így működik, és ez még akár valamilyen büntetéssel is járhat?
0: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a Facebook és a YouTube egyébként ellentétes cél, tehát versenytársak. Ezért van az, hogyha egy Facebook felhasználó mondjuk egy YouTube linket tesz fel a saját Facebook oldalára, akkor annak sokkal kisebb elérése van, mint hogyha közvetlenül tölti fel a videót. Szóval ugye, mert a Facebookra a kérdésed alapján is akkor tisztázzuk, hogy kétféleképpen is ki tudjuk rakni a videót. Az egyik úgy, hogy a YouTube linket osztjuk meg, a másik, hogy letöltjük az adott tartalmat, és közvetlenül töltjük fel a Facebookra. Itt jön a kérdésedre a válasz, hogy a Facebook egy oda közvetlen feltöltött tartalmat hogyan kezel és mennyit fizet. Itt mindenki a saját YouTube és Facebook oldalát kell, hogy megnézze, és kell, hogy tesztelje, hogy mennyi bevételt tud szerezni az egyikből és a másikból. Mi azt a megoldást szoktuk választani, mivel nekünk a YouTube csatornának a csúcsra járatása az elsődleges célunk, attól függetlenül, hogy az előbb azt mondtam, hogy a YouTube és a Facebook versenytársak, így hogyha egy YouTube linket osztunk meg a Facebookon, akkor a Facebook hátrasorolja, tehát kevesebb felhasználóhoz juttatja el. Mi ennek az oka? Ez csak gyorsan adok egy magyarázatot, hiszen a Facebooknak ugyanaz a célja, mint a YouTube-nak, hogy az adott felhasználó a lehető legtovább maradjon a felületen. Viszont, hogyha egy ellentétes cégnek a linkjét osztjuk meg, akkor átvisszük a felhasználót egy másik felületre, és ez a Facebooknak sem érdeke. Úgyhogy, de ettől függetlenül mi azért választjuk ezt a megoldást, mert a YouTube rendszere, ahogy mondtam, hogy 80-85%-ban ajánlókon keresztül érkezik az organikus elérés, 80-85%-ban ajánlókon keresztül érkezik. Egyébként három helyen ajánl a YouTube-re, nem tértünk ide, lehet, hogy majd egy másik beszélgetésbe lesz erre csak időnk, viszont azt is méri, és ez a nagyon fontos, azt is méri, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. Tehát megméri, honnan érkeznek kezdőlapról, honnan érkeznek egyéb más ajánló helyekről, és megnézi azt is, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. És hogyha adott esetben azt látja, hogy külső forrásból is sokan érkeznek, ez is a videó adott videónak a sikeréhez járulhat hozzá, tehát ez fontos a YouTube-nak. Ezért mi azt választjuk, hogy nem a Facebook, ugye most már, ahogy említetted, fizetős, tehát most már bevételt is lehet gyártani a Facebookkal, mi azt a megoldást szoktuk választani, hogy a YouTube linket rakjuk föl, ezzel kockáztatva azt, hogy a Facebookon kevesebb emberhez fog eljutni ugyanaz a tartalom, viszont akihez eljut, rákattint, és a YouTube csatornánkra érkezik meg, és ezt viszont érzékeli a YouTube, tehát innentől kezdve egy plusz piros pontot ír be az adott videónak.
1: Értem. És akkor Facebookra egyáltalán nem is tesztek föl közvetlen videót, néhányat, se ajánlókat sem, vagy később sem, amikor már lement a YouTube-on a hype?
0: Shortokat néha igen, brandépítéshez nagyon-nagyon jól lehet használni. Hírklik Facebook oldalát mi tényleg erre használjuk csak, úgy szoktuk még pluszba, tehát ki szoktuk rakni közvetlenül a videót, és mivel a Klik TV-nek van egy portál része is, ugye ez a Hírklik online újság, ezért mi azt szoktuk csinálni, hogy a YouTube videóinkból készítünk cikkeket is, tehát elkészítjük a cikkváltozatot is, ami után mondjuk legyen ez egy ilyen 1500 karakteres cikk, ami egy kicsit ajánló, kicsit cikkes formában mutatja az olvasóknak a tartalmat, viszont ezután szoktuk ugyancsak berakni a YouTube videót, és ezt szoktuk pluszban még megosztani a Facebookon. Tehát nálunk egy stratégiai döntés alapvetően az, ez másoknál, más csatornánál, más médiumoknál teljesen lehet ellentétes stratégiai döntés is. Tehát nem azt mondom, mondom, hogy ez a helyes. Én azt állítom, hogy a mi esetünkben ez a helyes, ahol

0: feltettünk mindent arra, hogy ezt a platformot építsük. Szóval mások dönthetnek máshogy, mi azt tűztük ki célul, hogy ezt a csatornát futtatjuk fel a lehető legrövidebb idő alatt legmagasabbra, és amikor elérte ez a csatorna a csúcspontját, akkor lehet stratégiai váltás, mint ahogy Spotify-ra elkezdtük pluszba feltölteni. És ez lehet a kérdésedre is egy válasz, hogy a Spotify csatornát, a Click TV Spotify csatornáját viszont elkezdtük építeni, sőt, említettem, hogy túltermelésben vagyunk, és azért is vagyunk túltermelésben, hogy bőven tudjunk válogatni a videóink között, viszont azért, hogy a report alanyainknak ne okozzunk csalódást, azért, hogy mondjuk több napig nem tud megjelenni egy velük készült interjú, ezért mi elindítottuk a Click TV Plus csatornát is. Pont azért, most egy ilyen belső titkot árulok el, ami lehet, hogy néhány riportalanynak nem feltétlenül lesz mondjuk szimpatikus, de hogyha most jelen pillanatban a Click TV Plus csatornáját arra használjuk az építkezési szakaszban, hogy olyan anyagokat is átrakjunk oda, ami esetleg már a fő csatornán nem fér el. Tehát a többlettermelésnél, a túltermelésnél sajnos, ezt be kell vallanom, hogy előfordulhat ilyen, hogy muszáj már megjelenítenünk, aktiválnunk egy videót azért, hogy aktuális maradjon a tartalom, viszont annyira pörög a fő csatorna, hogy kénytelenek vagyunk a Click TV Plus csatornán megjeleníteni, aminek több cél, amivel így több célt, vagy több legyet ütünk egy csapásra. Az egyik az, hogy épüljön az a csatorna, hiszen a nulláról kezdtük el építeni, ugyanúgy, ahogy a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy átkattintási arány, thumbnailek, borítóképek, stb. Jó interjúk, és hogyha ezeket az interjúkat oda kirakjuk, akkor ugyanúgy elkezdi tanulni az algoritmus, hogy ki a célközönség, stb. És kezdődik az egész folyamat előről. Szóval, hogy a kérdésedre a válasz, hogy mi a Facebookot így használjuk, de párhuzamosan elindítottuk a Spotify csatornánkat, és elindítottuk a többlettermelés miatt a Click TV Plus csatornát is.
1: Még egy kérdés, hogy egyrészt a thumbnail-eket, tehát ezeket a borítóképeket ti mivel készítitek, illetve előfordul-e olyan, hogy kimegy egy videó, és aztán menet közben cserélitek akár a címet, akár a borítóképet, vagy ezt inkább nem annyira értékeli az algoritmus, és ilyenkor lerontja?
0: Nem, nagyon fontos, ellenkezőleg. Azt kell tudni, hogy a YouTube 24 órán belül egyébként abszolút ad lehetőséget arra, hogy akár címeket, akár borítókat cserélj. Tehát újra csomagolhatod az egészet. Pont tegnapi nap folyamán fordult velünk elő, hogy, és akkor most mondok egy nagyon-nagyon friss konkrét példát. Ugye nem csak most Magyarországon mindenki, így a Click TV is, elkezdte a felületein megjeleníteni az izgalmasabb parlamenti történéseket. És tegnap volt egy olyan napi rend előtti felszólalás, ahol a kollégám elkészítette a borítóképét, felraktuk, és 4,6 volt az átkattintási arány, és nem pörgött a videó. És készítettem, és most nem az a lényeg, hogy a kollégám vagy én készítettem, hogy mert ellenkezőleg is, az ellenkező is elő szokott fordulni, hogy én nem találom el az adott pillanatban, nekem nem jön az ihlet, és a kollégámnak jön, de az a lényeg, hogy készítettem rá egy új borítót, és ma reggelre ez az átkattintási arány, ez felment 11%-ra. Tehát 4,6-ról 11%-ra, és elkezdett nagyon-nagyon pörögni a videó. Tehát egyáltalán nem probléma az, hogyha új címmel próbálkozunk, és új borítóval próbálkozunk. Nálunk sokszor előfordul az, hogy egy anyagot nagyon szeretnénk felhúzni, mert tudjuk, hogy egy rendkívül jó interjú, egy nagyon fontos interjú. Ez lehet azért, mert tényleg nagyon klassz dolgok hangzanak el benne, vagy lehet az is okozhatja ezt, hogy egy zseniális riportalan jön, és szeretnénk, hogy minél többen megnézzék. És van olyan, hogy kétszer-háromszor is cserélünk borítót azért, hogy eltaláljuk az adott pillanatban a közönségnek az ízlését. Tehát egyáltalán nem okoz gondot az, hogyha újra és újra megpróbálja az ember becsomagolni az adott terméket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, nagyon érdekes volt. Azt gondolom, még egy csomó mindenről egyébként lehetne beszélni. Ezt akár majd egy későbbi alkalommal folytathatjuk is ezt a beszélgetést, mert hogy itt tényleg még van itt még jó pár kérdés, amiről tényleg érdemes lenne beszélgetnünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, Dani.
1: Köszönöm szépen, Zoli, tehát, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. Wirth Zoltánt hallották, a Click TV tulajdonosát, főszerkesztőjét, és hát akkor majd későbbiekben még visszatérünk erre a témára. Önök a Média 1-et hallották, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszagadható a műsorunk a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják hétről hétre a beszélgetéseinket. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, így biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra egy hét múlva.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatás forgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési viszonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense. Napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre több felé megélénkül a szél. 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Hölgyeim és uraim, a Schulder Club színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozást!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál odakeni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatba elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald jelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindát, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálj a képet a Várjál, az arcomban! Várjál!

0: ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna, túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, I'm not thinking of... Ui! Oh, very well, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor így ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincsen. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Szerengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsú nyomást fejt ki? Ha kipattanott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátos szájú, véres szájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Szerengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja, James, nyomja! nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer. Tökéletesen játssza a szeretét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fős stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán... Föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak. Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be,

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra a korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. A most kezdődő beruházás eredményeként Fót Veresegyház Őrbottyán térségében az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedhet, és ahol lehetséges és szükséges, megépül a második vágány is. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. A Városháza szerint a legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépése után 200 lakás válik elérhetővé a jogosultak számára. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most, 135 ezer tonna. Tavaly 170 ezer tonna alma termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Egy ember meghalt, 10 könnyebben megsérültek péntek este a 4-es főúton, Debrecen és Ebes között, ahol egy busz és egy autó ütközött össze. A halálos áldozat az autósofőrje volt. A buszon 68-an utaztak. A helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták. A baleset okát vizsgálják. Főleg az ország délnyugati részén okozott gondot a viharossá váló időjárás péntek este. Somogy és Baranyavár megyében hívták a legtöbbször a tűzoltókat viharkárok miatt. A 67-es úton Bőszénfa és Mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben, Berzencén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre, Siófokon a Tanácsház utcában dőlt fa egy autóra. Évi 1000-re növelné 2030-ig az amerikai űrrakétaindítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Németország csaknem 12 milliárd eurót szánna nagy hatótávolságú fegyverek beszerzésére az orosz fenyegetés elrettentése érdekében, derül ki a Politico által megismert belsővédelmi minisztériumi dokumentumokból. Az új fegyverrendszerek lehetővé tennék a német erők számára, hogy akár több száz vagy több ezer kilométerre a frontvonaltól lévő célpontokra mérjenek csapást. A belső iratok szerint a cél, hogy Németország hagyományos fegyverekkel is képes legyen válaszolni a nukleáris küszöb alatt, mélyen az ellenség hátországában. Napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre több felé megélénkül a szél. 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma augusztus 22-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 25,1 fokot mutatnak a hőmérők. Mennyhért és Mirjan nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 22-én köszöntjük Menyhért, valamint Mirjam nevű kedves hallgatóinkat. A Menyhért férfi név germán eredetű, a Meinhard névből ered. Jelentése erős, valamint merész. Ünnepelnek még a Menyhértek január 6-án és szeptember 7-én is. Becézése ennek a névnek Menyhártka, Menyhértke, Menyus, Menyuska, Meni és Mendi, a név jeles viselői. Lúnyai Menyhért, reformkori politikus, Lakatos Menyhért, író, valamint ön kedves Menyhért. Szintén ezen a napon köszöntjük Mirjam nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű női néve a Mária eredeti formája. Becézése Miri, Mirike, Mira és Mirácska. Jeles viselői ennek az igen ritka névnek. Mirjam Makeba, dél-afrikai énekesnő, valamint ön, kedves Mirjam. Ezen a napon köszöntjük még Agaton, Barakon, Barakony, Bogdána, Boglár, János, Merse, Mirjána, Mária, Siegfried, Timót, Timótea, Timóteusz, Zakeus, valamint Zombor nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1485-tel kezdünk, augusztus 22-én Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével. Tudor Henrik a Bosworthi csatában legyőzte harmadik Richard angol királyt, ezzel véget vetett az 1455 óta tartó trónviszálynak. Hetedik Henrik néven királlyá koronázták, házasságot kötött Erzsébettel, harmadik Richard unokahúgával, ezzel mindkét ház trónigényét kielégítette és megalapította a Tudor dinasztiát. Folytassuk a 18. századdal, 1785. augusztus 22-én II. József aláírta a jobbágyrendeletet, amely a Magyarországon még érvényben lévő örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. A rendelet a jobbágyság életviszonyainak javítását, a mezőgazdaság kapitalista fejlődését célozta. Kimondta, hogy a jobbágy javaival szabadon rendelkezhet, mesterséget tanulhat, és az urbérrendezésben rögzített szolgáltatásokon felül semmit sem köteles teljesíteni. Biztosította a szabad költözést, a földesúr engedélye nélküli házasodást. Bár II. József halálos ágyán majdnem minden reformintézkedését visszavonta, a jobbágyrendeletet érvényben tartotta. Ugorjunk a 19. századra, 1837. augusztus 22-én a Grassalkovics Antal herceg által adományozott telken a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán megnyílt Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. Folytassuk 1888-al, augusztus 22-én meghalt Trefort Ágoston művelődés politikus, publicista, miniszter, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. augusztus 22-én elsőként utazott Theodore Roosevelt, mint amerikai elnök automobilom. Maradunk továbbra is a 20. század elején, 1911. augusztus 22-én ellopták Leonardo da Vinci Mona Lisa című festményét a párizsi Louvre Múzeumból. Csak évekkel később találták meg Olaszországban. 1929 a következő időpontunk, augusztus 22-én megtartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten, ahol mindegy 172 külföldi magyar egyesület képviseletében 365 fő jelent meg, de rajtuk kívül magánemberként még több mint 100-an érkeztek. Az utolsó időpontunk pedig 1932. augusztus 22-én megkezdte adását a BBC, az első tévécsatorna Angliában. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Zakariás próféta könyve első részéből.
1: Hirdesd még azt is, hogy így szól a seregek ura. Bővelkedni fognak még városai minden jóban, megvigasztalja még az Úr Sion.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 22-e szombat, Evangélium Szent Máté könyvéből, 23. fejezet 1-től 12. vers. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják ima szíjukat és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig minnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Elmélkedés. Jézus egy mindig időszerű témáról beszél a mai evangéliumban, a vallási és erkölcsi tekintély kérdéséről. A farizeusok és írástudók élete nincs összhangban tanításukkal, tanítják ugyan, de maguk nem teszik. Ez a kijelentés világít rá a vallásosság egyik legnagyobb veszélyére, a képmutatásra. Jézus szavait tekintsük figyelmeztetésnek, amely azoknak szól, akik valamilyen vezető szerepet vállalnak az egyházban, a közösségben, a családban. A tanítás értéke nem a szavakban, hanem az élet példájában van. Aki valóban Isten embere akar lenni, annak nem a külső elismerést kell várnia, hanem a belső hűségét kell felmutatnia. A keresztény vezetés mindig szolgálat, és a valódi nagyság abban áll, hogy valaki oda tud hajolni másokhoz. A keresztény élet nem uralkodásról, hanem lemondásról, nem dicsőségről, hanem odaadásról szól. Aki első akar lenni, annak meg kell tanulnia utolsónak lenni. Ez Isten országának rendje, ahol a legmélyebb alázat a legnagyobb érték. Jézus élete ennek a példája. Ő, aki valóban mester, atya és tanító, nem félt térdet hajtani, megmosni tanítványai lábát, vállalni a megváltás szolgálatát a kereszten. Ez az a nagyság, amelyből valódi tekintély fakad. A keresztény ember, legyen vezető vagy egyszerű tanítvány, akkor hiteles, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust. Uram Jézus Krisztus, taníts alázatra, hogy ne saját hírnevemet akarjam növelni, hanem a te dicsőségedet mozdítsam elő szolgálatommal. Őrizd meg szívemet a képmutatástól, az elismerés vágytól, és segíts, hogy mindig a szolgáló lelkület legyen bennem. Add, hogy ne akarjak első lenni, hanem engedjem, hogy te vezess a legjobb helyre. Oda, ahol mások javára élhetek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu

0: Programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett vidámpark, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Rádió.
8: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy az egyetlen ember, aki a Titanic összes túlélőjével kezet fogott, magyar volt? A Titanic 1912. április 14-én 2 órás agónia után merült el. A szóban forgó ember nem más, mint dr. Lengyel Árpád, aki az bajba jutott titán segítségére siető kárpátia magyar hajó orvosaként egyenként segítette a fedélzetre az életben maradtakat. A túlélők hálájuk jelképeként emlékérmet adományoztak a doktornak. Sírja a Kerepesi temetőben található.
8: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
5: Hobby Rádió.
10: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1834. az egyházi tized eltörlését már augusztus 19-én indítványozta Kölcsey Ferenc a követek házában. E tárgy a főrendek ellenkezése miatt nem terjesztetett elő. 1837. a Pesti Magyar Nemzeti Színház megnyitása. Az építkezés 1835-ben kezdődött a Kerepesi úton, Grasszalkovics Antal által ajándékozott telken. A magyar színház megnyitása elhibázott dolog. Legyőzhetetlen unalom 6 fél órától 11-ig, írta róla Széchenyi. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hétvégén több fronton is jelentős változásokra kell felkészülnünk, kezdve a devizapiac meglepő mozgásával. A forint ugyanis váratlanul erősödött a főbb devizákkal szemben, ez a pozitív trend péntek reggel már megmutatkozott a nemzetközi kereskedelemben, majd a bankközi piacon kora estére tovább erősödött, ami sok magyar számára örömteli hír lehet. Ugyanakkor a hazai gazdasági és politikai életben is komoly események zajlanak. A vagyon visszaszerzési hivatal vezetőjelöltjei, Steiner Gábor bíró és Gerő Tamás ügyvéd részletesen bemutatták elképzeléseiket arról, hogyan valósítanák meg az oligarchák vagyonának visszavételét, ezzel is új fejezetet nyitva a tulajdonosi kérdésekben. Mindeközben a paksi atomerőműnél is rendkívüli bejelentés született a Duna vízszintjének alakulása és a már meglévő megfelelő vízemelő kapacitás miatt a korábban használt bárkákat átcsoportosítják, így a fenék küszöb önmagában is biztosítja a szükséges vízellátást. Nemzetközi szinten pedig az energiaellátás jövője áll a tét. Bár az európaiak többsége támogatja a tiszta és biztonságos energiát.
1: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss híradásában, ahol a nap legfontosabb eseményeit és érdekes történeteit foglaljuk össze. Portálunkon olvasható, hogy Bécsben egy 71 éves, látássérült férfi csupán saját temetésére gyűjtött összeget vesztett el, miután egy étterem 2 millió forinttal húzta le a számláját, ami közel 5000 eurót jelent. Ezzel szemben a látássérültek helyzetének javítására irányuló kezdeményezések is teret nyertek, hiszen a modern segédeszközök egyre inkább kinyitják és feltárják a világot előttük. A szociális támogatások terén Budapest 3. kerületében új lehetőségek nyíltak az óbudai beiskolázási támogatásban részesülők számára, akik életvitelszerűen ott élnek. A nyári időszakról szóló beszámolóinkban kiemeltük, hogy a Margit-sziget még tartogat meglepetéseket a hőhullámok ellenére is, így érdemes nyári emlékeket gyűjteni a szezon utolsó harmadában. A kulturális élet hírei közül említést érdemel Hirtling István alakítása is, aki a Klauzál színpadán egy életre való mozgássérült szerepében tűnik fel. Részletes információkért és a teljes cikkekért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsanak velünk a délután hátralévő részében, mert 13-kor a Back in Time című zenei visszatekintővel Balu várja Önöket, hogy közös utazásra induljanak a zenék világában. 2 óra múlva, 15 órakor a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja című műsorban Csák Attila zenei válogatása szólal meg, majd 17 órakor az UK Fever Show keretében a listavezető dalok Angliából hallhatók. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval érkezünk, amelyben a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthí.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Egy napon, mikor Nyuszikának semmi jobb dolga nem akart, elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
3: Figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: Japán ücsörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcs bagó. A bácsi mitől ilyen nagyfejű?

0: továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk, 13-kor a Back in Time következik, Balu zenei visszatekintőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány százmillió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpontregiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térképadatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpontregiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsesség vezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben. Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
9: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Nagyon-nagyon kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofon mögött Balut hallhatjátok, ez pedig már a Back in Time című műsorunk, amelyben minden adásban egy évszám, és az akkor megjelent kedvencek. A mai évszámunk a következő, kevesebb mint most már 120 percben, 1999. Bizony, visszarepülünk ahhoz az évszámhoz, ami már a 90-es évek nagyon a végét jelentette, és bizony már a nyakunkon volt a millennium éve, azaz a 2000-es évek. Na hát, és ilyenkor is nagyon sok-sok sláger megjelent, és remélem, hogy, és bízom benne, hogy velem tartatok, és meg tudom mutatni a 90-es évek utolsó évét, és annak legnagyobb slágereit. Hát ebből az évből hallhattuk ATB Don't Stop című felvételét. Az Egyesült Királyságban a hivatalos kislemezlista a harmadik helyéig jutott. Magyarországon a Mahasz Rádiós Top 40 listáján hónapokig a Top 10-ben szerepelt. Németországban és skandináv államokban is aranylemez minősítést kapott. És egy kis érdekesség, hogy ATB az előző slágere a 9 PM, azaz a Tirálykám után hatalmas nyomás alatt volt. A Don't Stop refrénjében hallható jellegzetes dallamos gitárhangzást és speciális saját maga által programozó szoftveres szintetizátorral érte el. A dalt sokáig kritizálták, amiért túlságosan hasonlított az előző slágerére, de a klubok és a rádiók pont ezért imádták ezt a felvételt. Hát igen, van hasonlóság a Don't Stop és a 9 PM című felvétele között, de hát ettől tényleg ettől jó. Nos, az 1999-es évből hozok remek slágereket, na meg híreket, filmes érdekességeket, a technológia világába is elkalauzollak benneteket, jönnek zenei szenzációk, amelyek megváltoztatták a világot, és ha még jut időnk, akkor meghökkentés furcsa eseteket is fogok nektek mesélni az 1999-es évből. De most menjünk tovább, érkezik 99 tavaszon, amikor is megjelent a Fekete vonat, a város másik oldalán című felvételük. A dal a hazai hip-hop és R&B történetének egyik legnagyobb mérföldköve volt. Magyarországon több mint 50 ezer eladott példánya platina lemezett a hozzátartozó album. 2000-ben elnyerték vele a legrangosabb hazai elismerést, a Mahasz Arany Zsiráv díjat az év hazai rap, hip-hop album a kategóriában. Junior Beat és Fatima ezzel a dallal hozták be a roma népzenét a modern könnyű zenébe. A refrén alapját egyébként az egy Zöld Erdő című autentikus cigánydal modernizálása kockázatos lépés volt, de a korszak legnagyobb hazai popkulturális áttörését eredményezte ezzel, amely társadalmi szinten is segítette az elfogadást. És akkor már is szóljon a Fekete vonat a város másik oldalán.

Ez volt a Backstreet Boys felvétele, I Want It That Way. Sziasztok, a mikrofon mögött Balú, ez pedig a 99-es esztendő legnagyobb sikeres lágere itt a Back in Time-ban. Globális kulturális jelenség volt ez a Backstreet Boys. 25 országban lett első helyezett, köztük a brit, német, osztrák és hazai mahasz listákon is. Három Grammy-díjra jelölték, és a mai napig az egyik legnagyobb példányszámban eladott fiúcsapat, kislemez a világon. Érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy a dal szövege egyébként logikailag értelmetlen. Ugyanis magyarra fordítva úgy hangzik, hogy sosem akarom hallani, hogy azt mondod, azt akarom, hogy úgy legyen, mert én azt akarom, hogy úgy legyen. Max Martin, a svéd zeneszerző, ekkor még nem érezte egyébként az angol nyelv finomságait, csak a szavak ritmusára figyelt. A Jive Records akkori elnöke le akarta cserélni a szöveget egy logikusabb verzióra, de a zenekar fellázadt, mert az új változat elveszítette a dal varázsát. De az idő, hál a jó Istennek, a csapatot igazolta, úgyhogy maradt minden a régibe. Itt a 99-es sikerek között jöjjön egy-kettő érdekesség, mondjuk a technológia és a mindennapok örületeiből. Azt mondja, hogy globális 2000-es pánik. Na, a szakértők, képzeljétek el, 1999-ben attól tartottak, hogy a régebbi számítógépek a 99-es év után nem 2000-re, hanem 1900-ra fognak átváltani, ami megbénítja a bankokat és az áramellátást. Az emberek világszerte ekkor konzerveket, elemeket és készpénzt halmoztak fel, mert féltek, hogy itt a világ vége. Végül a dollárbilliárdos szoftverfrissítéseknek köszönhetően a világ vége hát elmaradt. Ez egyébként 2004-ben is előfordult, akkor is világvégét jósoltak a maják, de nem lett belőle semmi. Viszont hála jó Istennek, a 99-es év végén 2000-re váltottak azok a bizonyos számítógépek, megkülönböző szoftverek. Na hát kérem szépen, ez volt 99-ben, és imádtuk szerintem. Én nagyon pici gyermek voltam, és emlékszem, hogy nem mondhatnám, hogy emlékszem, halvány emlékeim vannak a 2000-es évek elejéről, de valami új érzés volt bennem még kicsiként is. 99. május 24-én megjelent Chicken és Moya Brennan közös felvétele, egy nagyon kellemes kis deep house felvétel, jön a Soul Water. A brit kislemez listán a 6. helyet szerezte meg, míg a Billboard Hot Dance Club playlistet telt. Magyarországon a korszak legendás elektronikus zenei klubja, a Flirt, a Home szinte minden hétvégén filmiső időben játszották ezt a felvételt. Hát akkor hallgassuk meg, érkezik a nem is deep house, rosszul mondtam, ez trance, egyébként jó, erős trance, csak ilyen ez a lazább változat. Shakin a folytatásban, nagy kedvencem 99-ből, ez már a Soul Water.

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na-ná, hogy Baluval.

TLC és a No Scrubs című felvétele szólt Nonán, hogy 1999-ből 4 egymást követő hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-at. Az Egyesült Királyságban a platina lemez lett, Magyarországon pedig az akkori rádiók legtöbbet játszott R&B slágereként vonult be a történelemben. 2 Grammy-díjat is nyert, a legjobb R&B dal és a legjobb R&B előadás címen. Gratulálunk nekik, ez pedig a Back in Time, ahol minden adás egy évszám, és ez akkor megjelent, kedvencek. A mai műsorban 1999 legnagyobb sikereit játszom, na természetesen a legnagyobb érdekességekkel színesítve a műsort. Például Siga Taka Kurita, japán mobilcég tervező, ő tervezte meg az első 176 darabos, mindössze 12x12 pixeles hangulatjel készletet. Célja a digitális kommunikáció érzelmi dúsítása volt. Nem sejtette, hogy ezzel egy teljesen új, univerzális világnyelvet teremt meg. Hát igen, ekkor jelentek meg, és akkor még a jól túl még SMS-eket írogattunk bőven itt Magyarországon legalábbis. Nem tudom, hogy külföldön már addigra volt-e valami okosság, biztos, hogy volt, mert ugye külföld mindig előrébb jár, főleg Japán, ugye, a legjobban fejlődő ország. Tehát ők mindig előrébb járnak, mint mi. Hát ez mondjuk ez mindig is így volt, és így is marad. Most menjünk egy lakatlan szigetre, és még ráadásul nyáron fogunk elmenni 99 nyarába. Érkezik a TNT együttes és a Lakatlan sziget című felvételük. Ez volt a TNT második Bum Bum című nagylemezének húzós lágre. Magyarországon a Mahasz eladási listák élén tanyázott, a rádiók naponta többször játszották, a kislemez pedig hetek alatt bearanyozódott, megalapozva a zenekar még tartó aréna koncertes státuszát is. Dodári Ákos a dal egy siófoki nyaralás ikletésére írta meg. A szövegben található romantikus, elvágyódó hangulat mögött egy valós plátói szerelem állt. Ákos egy külföldi lányba szeretett bele a Balatonnál, akivel a nyelvi akadályok miatt nem tudott mélyebb kapcsolatot kialakítani. Így a dalban fogalmazta meg, hogy milyen lenne egy lakatlan szigeten kettesben lenni vele. Ez milyen jó! Ezt nem is gondoltam volna, na ezért szeretem ezeket az érdekességeket a különböző dalokról, mert hogy ilyen és ehhez hasonló érdekességeket tudunk meg a már jó bejáratott retrós lágerekről. TNT, a folytatásban Lakatlan sziget itt most a Back in Time-ban.

Ez volt az iPhone 65 felvétel 1999-ből, Movia Body, Ausztriában, Olaszországban és Franciaországban is elérte az első helyet. Magyarországon a diszkókban és a Mahasz kislemez listáján is a top 5-be került, fenntartva az olasz Eurodance trió globális dominanciáját. A dal óriási nyomás alatt készítették a fiúk, mivel a Blue című felvételük után a világ egy újabb azonnal is lágert vált tőlük, meg is érkezett ebben a formában, és egyébként november 16-án jelent meg. Ez a Back in Time, és az 1999-es év legnagyobb sikeres lágerei és természetesen érdekességei, amelyek között most egy újabb technológiai forradalom, hiszen ekkor adták ki a Bluetooth 1.0-as specifikációt 1999-ben. A technológiát a 10. században ért kék fogú Harald Dán királyról nevezték el, aki egyesítette a skandináv törzseket, pont úgy, ahogy a Bluetooth kötötte össze a számítógépeket a telefonokkal és kiegészítőkkel, vezetékek nélkül. És tényleg milyen jó, hiszen itt az előttem lévő egerentyű is Bluetooth-szal működik. Van lent egy Bluetooth port, amit nagyon ritkán szoktam használni, de van vezeték nélküli fülhallgatom, tehát így is tudok csatlakozni az asztali számítógéphez, és természetesen filmeket is tudok átküldeni a TV-re, hiszen az is rendelkezik Bluetooth kapcsolattal, úgyhogy tök jó, tényleg. Ez egy nagyon jó ötlet volt. Na, hát akkor a nagy ötletek után pedig jöjjenek a nagyon nagy zenék. 1999. június 22-én jelent meg Christina Aguilera, Janine in a Bottle című felvétele. Az USA-ban 5 hétig vezette a Billboard listát, az Egyesült Királyságban, Kanadában és Németországban is az első helyre került. Magyarországon az év egyik legtöbbet vásárolt külföldi kislemeze lett. Aguilera megkapta érte a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat, aki akkor még csak 18 éves volt, képzeljétek el. Na, hát akkor ezt most jó meghallgatjuk. 1999-ből tehát érkezik egy csodálatos hangú énekesnő, őt úgy hívják Christina Aguilera, a dal címe Janine in a Bottle.

És ez volt Lubega felvétel a Mambo No. 5 címmel itt a Back in Time című műsorunkban. Kicsit bele mélyedtem itt az információk tömbök elegébe, hogy igazából még a hátralévő időben milyen remek színes hírekkel hozzam, tarkítsam, inkább úgy mondanám a műsort. No, Lubega Mambo No. 5 egy remek és totális világuralom volt 1999. április 19-én jelent meg. Franciaországban rekordot döntve 20 hétig volt első helyezett. Európa szinte összes országában, köztük Magyarországon is vezette a MOHOS és a rádiós listákat. Világszerte több mint 4 millió példányban kelt el. Igen. És én még emlékszem, hogy 2000-ben is rengeteget hallgathattuk. 1999-ben történt a Toy Story 2 és a digitális mozi. Ez lett a film történelem első olyan alkotása, amelyet teljes egészében digitálisan hoztak létre. Monstereltek és vetítettek a mozikban. Ezzel Hollywood végre elindult a hagyományos celluloid szallagok elhagyása és a teljesen digitális korszak felé. Bizony, bizony, és még lesz szó egyébként ilyen jó kis mozis dolgokról, de most nézzük meg a következő felvételünk tartalmát. Ez nem más, mint Blondie és a Maria. 1999. február 1-én jelent meg, hatalmas visszatérés, ugyanis első helyezett lett az Egyesült Királyságban. Ezzel a Blondie lett az első és máig egyetlen amerikai zenekar, amely a 70-es, 80-as és 90-es években is listavezető dal tudott felmutatni Nagy-Britanniában. Magyarországon a slágerlisták első harmadában szerepelt hetekig. Én imádom ezt a dalt. Hallgassuk meg most együtt, 1999-ben jön Blondie és a Maria.

0: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatás forgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense. Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Reklám! Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Ez volt a Five felvétele Keep On Moving címmel itt a Back in Time című műsorunkban. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a műsorunk második órájában. A folytatásban is 1999 legnagyobb sikerslágerét hozom, és természetesen érdekességeket. Az elmúlt néhány percben a Five és a Keep On Moving című felvételét hallhattátok, amely 1999. október 25-én látott napvilágot. A brit fiú csapat az első helyezettes slágere lett ez a felvétel az Egyesült Királyságban. Magyarországon a korszak legnépszerűbb ifjúsági magazinja, ami most már nem létezik, milyen jó volt a Bravo slágerlistáján hónapokig az első helyen állt, a hazai rádió pedig hát longyosra játszották. A dal egy rendkívül pozitív, motiváló himnusz, de a kulisszák mögött drámai volt a helyzet. A tagok, különösen G. Brown és Sean Connon mentálisan teljesen kimerültek az állandó turnézástól és a menedzserük Simon Cowell elvárásaitól. Sean egy interjúban elárulta, hogy a stúdióban sírva énekelte fel a részeit, mert úgy érezte, a Keep On Moving, azaz haladj tovább, szöveg valójában egy rabszolga munkaparancsa a menedzsment részéről. Azt a mindent, ezt nem is gondoltam, bár nem hallatszik, hogy tényleg úgy sírva énekelte föl volna. Na, menjünk is tovább. SpongeBob Kockanadák debütálása. Bizony, Stephen Hillenburg tengerbiológus animációs sorozata volt ez. 1999. májusában indult az egyik kábel csatornán, nem mondom ki a nevét, mert létezik még. A szürreális, humorú, optimista, tengeri szivacs pillanatok alatt túlnőtt a gyerek csatornán, és a felnőttek körében is hatalmas popkulturális ikonná, mém alaponyoggá vált. Bizony, én a mai napig el tudom nézni a kis szivacsot és barátainak a hülyeségét, de tényleg. Na jó, menjünk is tovább. Érkezik egy újabb énekesnő, akit úgy hívnak, hogy Jennifer Lopez. 1999. május 4-én jelent meg az If You Had My Love című felvétele. J.Lo debütáló kislemeze azonnal az első helyre ugrott a Billboard Hot 100-on, letaszítva onnan Ricky Martint. Globálisan is tarolt Ausztráliában, Kanadában és Európa nagy részén, köztük Magyarországon is top 5-ös sláger lett. Igen, de valahogy én nagyon ritkán hallottam a rádiókban. Tehát a Jennifer Lopeznek a slágerei 99 végén, hát nem tudom, én ezt valahogy nem hallottam. Vagy nekem nem jött át. Na mindegy, most meghallgatjuk, már most szeretjük. A folytatásban Jennifer Lopez, If You Had My Love.

Kedves rádiózást kívánok minden kedves hallgatóknak, ez a Back in Time, velem Balúa, George Michael és Mary J. Blige közös duettjét, az S-szel című dalt hallhattátok. Tényleg ez a cím, tehát utána néztem, és ez a címe. Az Egyesült Királyságban a negyedik helyig jutott, Magyarországon a kifinomult a popzenét játszó rádiók kiemelt kedvence volt, és a mai napig az egyik legnépszerűbb soul pop duettként pörög a hazai lejátszási listákon. Egyébként ez a felvétel Stevie Wonder 1976-os klasszikusának zseniális átdolgozása. Bár Európában óriási siker volt, az amerikai piacon a Sony Music teljesen bojkottálta a megjelentetését. Ennek oka az volt, hogy George Michaelt 1998-ban letartóztatták egy Beverly Hills-i nyilvános illemhelyen közszemérem sértésért. A kiadó amerikai elnöke Tommy Mottola dühében letiltotta George Michael minden amerikai promócióját, így Mary J. Blige hiába volt amerikai szupersztár, a dal ott sajnos nem kapott teret. Nálunk viszont teret kapott, és fog is teret kapni, hiszen már fejben van egy ilyen jó kis műsor, tele változatos zenékkel. Na, de erről majd később, még én sem találtam ki, hogy pontosan mi lesz. Zenei szenzációk közül gyorsan kiemelünk egy-kettőt, például a Britney Spears és a Teeny Pop, a 17 éves énekesnő a Baby One More Time című száma és az ahhoz készült iskolás lányos klip sokkolta és lenyűgözte a világot. Az album és a kislemez egyszerre volt listavezető. Britney egymaga élesztette újjá a popzenét a grunge és a hip-hop uralma után. Azért ez milyen jó. És az a baj, hogy körbenéztem itt az összegyűjtő zenéim között, amit ugye bekészítettem a mai műsorba. Britney Spears nem szerepel közöttük, pedig én nagyon szerettem volna legalább egyet, hát mondjuk a Baby One More Time-ot például, akár ő is bekerülhetett volna, de valahogy nem jött szembe nekem ez a dal most, pedig aztán emlékezetből tényleg lehetett volna valamit alkotni. Na nem baj, megyünk tovább másik felvétellel, hiszen itt van nekünk, akiről már volt szó, Ricky Martinról, jön a Living La Vida Loca, 1999. március 23-án látott napvilágot, 5 hétig első helyezett a Billboard Hot 100-on, és az Egyesült Királyságban is az élre került. Magyarországon a Mahasz és az egyik akkori kereskedelmi rádió listáján is abszolút első volt. Több mint 8 millió példányba kelt el, ezzel a történelem egyik legsikeresebb kis lemeze. Ez a dal egyébként technikailag forradalmasította a zeneipart. Ez volt a legelső olyan világsláger, amelyet nem hagyományos analóg mágnes szallagra rögzítettek, hanem teljesen digitálisan Pro Tools a szoftver segítségével vettek fel, vágtak meg és kevertek ki. Desmond Child producer elmesélte, hogy a szakma ekkor értette meg, hogy a számítógépes zeneszerkesztési a jövő. Ez így van, és azóta is a gépzenék mennek úrból, szájból és fülbe. Nagyon Ricky Martin a folytatásban jön már is a Living La Vida Loca, itt a Back in Time-ban.

Jerry Halliwell e son mi chico latina, se mi fai avete la sua e tesa che entra Skillands, man, Killands, augusto 16-6-ai megjelenése. Ez lett az előadó legelső szóló első helyezése a brit kisemezés, de miután sokkolta a világot a Spice Girls-ből való kilépésével. Magyarországon a Korszak Zene TV-en az akkori Z Plus, majd később Viva Plus folyamatosan pörgette a videoklipet. Ezt csak azért mertem bemondani ezeket a márka neveket, mert ezek már egyáltalán nem léteznek, sajnos. De milyen jó lenne egy jó kis zene tévé, Isten, még a könyv is belecsorgott a szemembe. Na, menjünk tovább, kedves hallgatóink, zenei érdekességek, hogy Sean Fanning és Sean Parker elindították az NPR-on fájlok a megosztására szolgáló hálózatot, azaz a Napster, és a kalózkodás kezdete ekkor indult. Ezzel a lépéssel bezárták a hagyományos CD értékesítés aranykorát. A zeneipar fellázadt ellenük, de a digitális zene letöltést és a későbbi streaming korszakot már nem lehetett megállítani, ahogy ez

a mai napig így van. Én megmondom őszintén, sajnos nem fizetek a zenékért, külső oldalról töltöm le. Na nem, a videó megosztóról, azt már abba hagytuk, most megint találtam egy alternatívát, úgyhogy ettől egy picit jó minőségű zenéket tudok nektek prezentálni. De viszont ezekben is ugye, ha bele, jobban bele hallgatunk, mondjuk egy stúdió fülessel, akkor bizony ezekben is vannak hibák. Igen, az lenne a jó, ha ezeket a zenéket meg lehetne venni, rendelni, meg lehet egyébként húzós pénzért. Lehet, hogy egy jó pár forintomban benne lenne egy két órás back in time. Na, menjünk is tovább, érkezik 1999. június 7-én megjelenés az S-Club 7 csapat és a Bring It All Back című felvételük, amely azonnal az első helyen debütált a brit slágerlistán, letaszítva onnan Madonna Beautiful Stranger című dalát. Magyarországon a tínédzserek körében vált kultusz csapattán, a dal pedig a hazai poprádiók állandó reggeli ébresztő dala lett. Na hát nem is reggel játsszuk ebben a műsorban ezt a dal, de mégis ébresztő hatással lesz szerintem. Jön a Bring It All Back 1999-ből az S-Club 7 felvétele itt a Back in Time-ban.

Bisogna sudare e danzare te. Club number 9, Team Ito, Back in Time, Timmy Michelung, Bon és 99-10-dik én jelent meg ez a felvétele Brian Adamsnek. A brit kislemez listán a 6. helyig jutott. Magyarországon egy egészen különleges utat járt be. Míg az eredeti pop-rock verzió mérsékelt sikert aratott, a Sikén által, amit most is hallhattatok, készített Dance Remix a Mahasz Dance Top 40 lista élére került, és a hazai diszkok himnusza lett. Érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy Brian Adams alapvetően távolságtartó volt az elektronikus zenével szemben. Amikor azonban meghallotta, mit csinált a dalával Sikén, aki teljesen átírta a ritmus szekciót és modern trance alapot adott neki, Adams annyira elámult, hogy a kislemezt végül szinte csak ezzel a remixen reklámozták. Sőt, azóta a rockénekes a saját élő koncertjén is a Sikénféle tempósabb, ritmusosabb dalt hozza előtérbe. Na hát ez remek, tényleg. Na menjünk is tovább egy kis Matrix effektussal, Vakvos kék, Skifie, a Matrix nem csak a vizuális effektet forradalmasította 99-ben, de még a divatot is. A bemutató után globális hiánycikk lett, például a padlóig érő fekete bőrkabátból és az ovális sötét napszemüvegekből. A film filozófiai kérdései pedig egy egész generáció gondolkodását határozta meg. Hát igen, én a Matrix 1-et megnézem, végignézem, aztán utána én be is fejeztem, mondtam, hogy ez engem valahogy nem érdekel a trilógia. Hát ez egyéni, tudom, szosz probléma, de ez így van. 1999. augusztus 30-án jelent meg Sheftel felvétele a Sway. Az Egyesült Királyságban második helyig jutott ez a felvétel, és egész Európában, így a magyar Mahasz listákon is a nyári főszezon legnépszerűbb klubslágere volt. Ez egy house-mambo fúzió egyébként, az alapja hát egy 1953-as mexikói dal, amelyet Dean Martin tett világhírűvé angol szöveggel Sway címmel. A Shaft nevű brit produkció Alex Rizzo és Elliot Ireland eredetileg csak egy poénnak szánta a klubokba, de a fúvósok és a lüktető house ritmus keveréke akkora energiát adott a dalnak, hogy végül az év egyik legnagyobb európai meglepetés lágere lett. Hát akkor meglepően hallgassuk meg Shaft vagy Shaft felvételét, a Sway című dalt, és még mindig van hátra a műsoridőnkből, és még mindig itt van a tarsolyomban jó pár adag az 1999-es év legnagyobb sikerei közül. A folytatásban a Chef térkezik, ez már a Sway.

0: Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na, hogy balúval.
1: Let's go, girls!

Ez a Back in Time, és ez 1999-es év legnagyobb sikeres lágerével, ez a Shania Twain felvétel a Man I Feel Like a Woman címmel, és 1999 márciusában jelent meg, Grammy díjat nyert vele a legjobb női country énekes teljesítményért. Top 10-es láger lett az Egyesült Királyságban és Franciaországban. Magyarországon az első olyan country pop dal volt, amely át tudta törni a rádiós gátakat és poplistákra került. Gratulálunk neki! Viszont jön egy őrület, mégpedig Pokémon hisztéria és az iskolai tiltások. A Pokémon játékegyek iránti rajongás akkora méreteket öltött, hogy a gyerekek uzsonnapénzt, drága ruhákat loptak el, és erőszakos verekedésekbe is keveredtek a ritka kártyákért, például az egyik híres Pokémon Charizard érte. Világszerte iskolák százai voltak kételnek teljesen betiltani a Pokémonos tárgyakat. No, kérem szépen, hát mondjuk 2000 után is jócskán volt Pokémon, úgyhogy ez 2000-ben ment az általános suliba, hiszen én 99-ben kezdtem az általános iskolát, tehát nekem ez a legszebb emlékem róla, bár nálam nem ment a Pokémon. A maga rajzfilm az igen, az nagyon jó volt, de nálam ezek, hogy kártyák, meg tazók, emlékszem, hogy chipsekben lehetett találni Pokémon tazókat, emlékeztek, ezek is korongocskák voltak, és mindegyik korongon rajta volt valamelyik Pokémonnak az arca, annyira jó volt. Na, jó, hát akkor nosztalgiázzunk tovább most zeneileg. Érkezzék Marc Anthony és az I Need to Know című felvétele, amely augusztus 15-én látott napvilágot természetesen 1999-ben. A Billboard Hot 100 lista a harmadik helyig emelkedett, és Grammy jelölést kapott. Magyarországon a rádió kiemelt a rotációban játszották a fülbe mászó salsa pop ritmusa miatt. Marc Anthony ekkor már a spanyol nyelvű világ, Puerto Rico és New York abszolút salsa királya volt milliárdos eladásokkal. Ez a dal volt az legelső angol nyelvű próbálkozása, amellyel a menedzsmentje megpróbálta átléptetni őt a globális pop piacra. A dal spanyol verziója díjat nyert, Latin Grammy díjat és az év dala kategóriába természetesen. Nálunk érkezik akkor az egyik nagy kedvencünk 99-ből, Marc Anthony, és az I Need to

Marc Anthony, I Need to Know című felvételt hallottátok. Hölgyeim és uraim, elérkeztünk műsorunk a vége, ez az utolsó dalhoz. Ezek voltak az 1999-es év legnagyobb sikeres lágrei, na meg szíves hírei. The Cardigans és az Erasure érkezik. Ja Istenem, valamik nap voltunk az egyik gyors étteremben, és ott szólt. Én egyből felismertem. Top 10-es láger lett az Egyesült Királyságban, Izlandon és Svédországban. Magyarországon a Mahasz alternatív és poplistáin is előkelő helyen szerepelt. Na mai napig a 99-es éve egyik legkifinomultabb poprock dalaként tartják számon. És a dal minimalista, skifi hangulatú videoklipjét a 2001-es Euro de Sia című film ihlette. De hogy miért ez ihlett, azt nem tudom, mert hogy... Na mindegy, hagyjuk, ebben már le is menjünk bele. Én köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető 2 órás figyelmet, ez volt a Back in Time és az 1999-es év legnagyobb sikerslágerei. A következő részben ismét majd hozok egy újabb évszámot, és az akkor megjelent kedvenceket, akkor is számítok a figyelmetekre. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!

0: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőre vágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban. Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
3: Jaj!
2: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Szóljon hangosan az énnek szólt az elmúlt percekben itt a duplájúban, és remélem, hogy ez igaz lesz az elkövetkezendő két órára is, ugyanis most is egy speciális adással készültünk a számotokra, mert hogy az elkövetkezendő két órában is csak magyarul fognak szólni a slágerek, tehát magyar dal lesz az eredeti, és magyar dal lesz a feldolgozás is. Ezt azért találtuk így ki, mert amikor az Arató Andris volt a vendégünk, akkor annak a műsornak is igen nagy lett a népszerűség, és gondoltunk, hogy csinálunk még egy ilyen műsort. És ha már speciális műsorról van szó, akkor azt is megszokhattátok, hogy ezekhez a speciális műsorokhoz vendégeket hívunk, és ez a mai alkalommal sincs másképp. Egyébként én Csák Attila vagyok, hogyha még eddig nem mondtam volna a mikrofon mögött, tehát ez a mai alkalommal sincs másképp, és ki mást is hívhattunk volna vendégként, mint egy olyan embert, akinek a nevéhez tulajdonképp fűződnek a magyar slágerek, ugyanis ő készítette valamikor még a 2000-es évek elején, ha jók az információim, a Hajrá Magyarok című műsort. Szóval a házigazdáját köszönhetem itt sok szeretettel, Abaházi Csabát. Szia Csabi, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm a meghívást, üdvözöllek téged is, meg a hallgatókat is. Annyit gyorsan hadd tegyek hozzá, bocsánat, hogy a jelenlegi műsoromban is, az Abaházi Presszóban 4 órán keresztül csak magyar zenék szólnak, tehát én továbbra is hű maradtam a magyar dalokhoz.
0: Értem. Na de ez egy érdekes koncepció, mert ugye nagyon sokat próbálunk meg mi is gondolkodni azon, amikor magyar slágereket kezdünk el játszani, hogy mennyire van ennek létjogosultsága, mert ugye sokszor ugye a kereskedelmi rádiók is nagyon sokat vacilálnak ezen, hogy mennek a magyar slágerek vagy se, és az a tapasztalat sokszor, hogy ha huzamosabb ideig mennek magyar slágerek, akkor azok kevésbé népszerűek. Mit gondolsz te erről?
1: Tény és való, hogy sokan mondják, hogy a magyar zenékkel nem lehet akkora hallgatottságot elérni, mint a külföldi slágerekkel. Őszinte leszek, én egy kicsit erre rácáfolok, vagy mi, inkább így fogalmazok, mi a Retrón egy kicsit erre rácáfolunk, mert hogy ugye mondom még egyszer, én műsoromban csak magyar zenék szólnak 4 órán keresztül, ráadásul nagyon sok beszéddel, arra is azt mondják, hogy elkapcsolási faktor, és mégis abban a műsorsáv a leghallgatottabb műsor, hallgatottabb, mint az összes többi rádió, és az igazság, hogy ahhoz, hogy magyar zenékkel sikert tudj elérni rádióban, ahhoz nagyon, tehát sokkal változatosabb magyar zenéket kell választanod, mint amennyire mondjuk a rádióadó stílusa ezt engedi.
0: Talán ez a titka neki, hogy tulajdonképp egyszeri alkalom, speciális zenék is mennek benne, vagy ritkábban hallgatott felvételek, és ráadásul, ha jól tudom, olyannyira igaz az, amit mondtál, hogy a Hajrá Magyarok 2001-ben az év rádió műsora lett, igaz ez?
1: Így van, ez nem feltétlenül annak köszönhetően volt, hogy magyar zenék szóltak, hanem ez egy olyan szavazás volt, ez a Voltfólió díj volt, ahol maguk a művészek, tehát a zenészek szavaztak arra, hogy szerintük melyik a legjobb rádió műsor, és mivel akkor abban az időben nem nagyon volt, és főleg nem volt olyan országos rádió, ahol műfaji korlátok nélkül bárki beszámolhatott az aktuális lemezéről, koncertjéről, ezért én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően szavaztak nagyon sokan a Hajrá Magyarokra.
0: Na majd folytatjuk még mindjárt tovább a beszélgetést, de egy picit Soltész Rezsőről mondjunk egy pár szót, szóljon hangosan az ének. Ha ezt a dalt hallod, akkor neked mi jut eszedbe? Inkább téged foglak most kérdezni, mert ugye te vagy az, aki, hát gondolom az ő dalai közül is játszottál már egy jó párat a műsorodba.
1: Így van, és nagyon sokszor találkoztunk, és láttam őt vendégül, sőt, ugye én színpadi műsorvezető is vagyok, úgyhogy nagyon sokszor találkozunk olyan környezetben is, hogy én konferálom őt fel a színpadra. A Szóljon hangosan az ének dallal kapcsolatban a gyerekkorom jut eszembe, amikor 81-ben néztem a Táncdal Fesztivált, ami egy nagyon-nagyon erős, és főleg utólag tekintve nagyon erős felhozatal volt. Azon a fesztiválon tűnt fel ugye a KFT, a Bábuvaggyal, akkor volt a Limbo Hintó a Hungáriával, és azon a fesztiválon indult el Soltész Rezső a Szóljon hangosan az énekkel. Sőt, akkor volt a Korál a Homok a szélben című dallal, tényleg rettenetesen erős felhozatal volt, és én emlékszem, hogy bár előtte nekem nem jelentett sokat a zene, persze nagyon sok zenét hallgattunk otthon a szüleim révén, meg nagyon sok lemezük
0: majd
1: volt.
0: Erre még majd mindjárt visszatérünk.
1: Okay. De de az engem nagyon-nagyon megfogott, hogy milyen nagyszerű zenéket hallok a tévéből. Tehát az egy, ott egy új élmény volt, és az olyan hangosan az ének kapcsán mindig ez jut eszembe.
0: És tulajdonképp ez indította el az ő szóló karrierjét, hogyha mondhatjuk így, és ugye azt hiszem 82, 83 és 84-ben is ő volt a ország énekese, tehát őt választotta meg a közönség az év férfi énekesének egészen pontosan.
1: Egyrészt nagyon divatos lett mindaz, amit ő csinált, tehát hogy stílus teremtett, vagy hazahozott egy olyan stílust, ami addig Magyarországon nem volt. Kiváló zeneszerzőkkel dolgozott, ő saját maga is nagyon-nagyon sokat tett hozzá, és hát az előadói stílusa különbözött mindenki másértól itt Magyarországon, úgyhogy teljesen megérdemelten lett.
0: És ugye 2025-ben kapott fonogram élet műdíjat is, ezt is el kell, hogy mondjuk róla.
1: Igen.
0: Na hát, aki feldolgozta, az Csonka Pici, azaz Csonka András, 1997-ben jelent meg ez a dal. Na róla mi jut eszedbe?
1: Csonka Piciről pedig a Família Kft. Jut eszembe.
0: Szegény ezt nem tudja levetkezni, én azt gondolom.
1: Én azt gondolom, hogy nem is kell. Aha. Nyilván elképzelhető.
0: Ezernyi más szerepe is van.
1: Igen,
0: nyilván,
1: lehet, hogy másképp gondolkodik, de szerintem az emberek kötik az első találkozáshoz, és én ott láttam először, és imádtam, sőt, aztán utána emlékszem, hogy abban is imádtam, hogy ő egy ilyen segédriporter volt a Friderikusz mellett, és én nagyon-nagyon szerettem az ő figuráját, és mind a mai napig kedvelem őt egyébként, mert megmaradt olyan bohókás fiatalembernek, mint amilyennek megismertük.
0: Na hát akkor hallgassuk meg a Csonka Pici felvételét is, szóljon hangosan az élet továbbra, ének továbbra is, vendégem továbbra is Abázi Csaba, folytatjuk hamarosan vele, úgyhogy addig is szóljon hangosan az ének itt a duplájú.

A 80-as évek egyik igazi klasszikus dala csendült fel az elmúlt percekben itt a Duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. Ezen a héten ismét egy speciális adással van dolgunk, ugyanis minden slágernek az eredetije és a feldolgozása is magyar lesz.

0: Abaházi Csabi mikor találkozott először, amikor még nem zenéltél, csak úgy elkezdtél zenét hallgatni, hogy mi volt az, ami megfogott, milyen zenékkel kezdted el ezt az egészet, és aztán később ez hogyan alakult a te életedbe?
1: Az előbb már meséltem, hogy édesanyámiknak rengeteg lemezük volt, meg volt lemezjátszónk, volt magnónk, nem volt minden háztartásban, tehát hogy ez egy különlegesség volt, tehát talán ez volt a mi luxusunk, és apámnak rengeteg Beatles lemeze volt, édesanyám inkább az Abbát szeret. Te hallgatta komoly zenét is, de az minket annyira nem fogott meg, gyerekeket. De a Beatles-t azt előszeretettel, meg Demis Roussos, meg Pussycat.
0: Nem, Pussycat. Ja, azok már később voltak, igen.
1: Pussycat. Szóval ezeket a 70-es évekbeli sláger zenéket hallgatták, meg ugye plusz a Beatles-t, és én azt nagyon szeretem, főleg a Beatles-t. Azt egyszerűen oda-vissza hallgattam azokat a lemezeket. Nagyon kellett rá vigyázni, természetesen.
0: És mikor volt az, amikor már a szülőktől eltérően alakult ki egy saját zenei ízlésed, de még mindig nem játszottad, hanem csak úgy hallgattad?
1: Az első lemezem, amit saját magamnak vásároltam a saját zseppénzemen, 100 forint, az a Hungária Rock and Roll Partia volt. Ez egyébként pont 1981-ben, amikor már úgy felfedeztem magamnak olyan
0: zenéket. Ha már Soltésznál megemlítettük, igen, akkor itt is említsük meg, hogy azért a Fenyő is ugye egy stílust hozott be.
1: Hát behozott egy olyan stílust, ami addig itt nem volt, és annyira színes volt, és annyira külön hogy, és bár játszottak rock and roll, tehát az LGT játszott mindent, még rock and roll-t is, de aki csak rock and roll-t játszott, és ráadásul a külsőségekkel együtt, az a Hungária volt, és engem ez nagyon megfogott.
0: Na majd hamarosan beszélgetünk még Csabival tovább, de beszéljünk egy picit a zenékről is. Első emelet, mi jut az eszedbe róluk?
1: Nekem az első emelet úgy, ahogy van, kimaradt. Én aztán a Hungária után rock and roll-t és rockot kezdtem el hallgatni. Arra emlékszem, hogy viszont ugye rendszeresen néztem a tévét, és arra emlékszem, hogy az első emelet klippeket láttam, mert hogy akkor a klip mint olyan, az egy újdonság volt. És a kedvenc zenekaraimnak a klipjét nem nagyon szerkesztették be akkor a tévéműsorok, tehát aztán metal meg rock zenét nem nagyon szerették, viszont az első emelet pont egy olyan zenét játszott, amit a zenei szerkesztők előszeretettel alkalmaztak, úgyhogy hallottam dalokat, de mondjuk engem nem fogott meg. Aztán később megismertem őket személyesen is, megismertem a tagokat, sőt, jóban is lettünk velük.
0: Azt tudtad egyébként, hogy a szövegek nagy részét ugye a Geszti Péter írta, többek közt ezt a dalt is?
1: Így van, és ráadásul a tévében én rendszeresen néztem a Gesztit, neki már akkor is volt műsora, például az Ász, és így aztán tudtam, hogy ő a szövegíró.
0: Patkó Béla neve talán azt hiszem a legismertebb Kiki néven, ha így talán a hallgatók is jobban ismerik, és 1982-ben alakult meg. A negyedik albumon jelent meg egyébként ez a dal. És még talán azt érdemes tudni, hogy Kisszabó Gábor és Tere István kilépett később az együttesből, és ugye ők megalapították a Step nevezetű formációt. Akik feldolgozták, az a Link, hát nem tudom, hogy róluk tudsz-e bármit is, mert ez inkább egy ilyen modern.
1: Igen, ez egy bankzenekar, és a Link basszusgitárosa került be egy időben, korábban a Hooligansbe, a Késmárki Zsoltot basszusgitározott a Linkben, és onnan került át a Hooligansbe. Ma már ő sem a Hooligans tagja, de tudom, hogy a Link zenekarból került át, és azt hiszem, hogy a Link zenekarnak ez egy kicsit meg is akasztotta.
0: Igen, ez a Répa című albumokon jelent meg, ha jók az információim, 2007-ben, de már előtte 2000-ben ugye megjelent a dal, csak később került fel erre az albumra. Most hát akkor szóljon a Csak azért is szerelem, hallgassuk meg, hogy mi lett ebből egy jó 20 évvel később itt a Duplájó.

0: Egy igazi különleges felvétel szólalt meg a 60-as évekből itt a Duplán Jóban Sárosi Katalin jóvoltából, egy különös éjszaka volt, ez volt a dalnak a címe, vendégünk továbbra is Abaházi Csaba, akivel együtt megyünk végig ezeken a különös válogatásokon. A mai adás ugyanis speciális, mert minden dalnak magyar lesz a párja. Na hát ez egy érdekes felvétel, de mielőtt beszélnénk róla, előtte, ha jól tudom, akkor te fiatal korodban sokat sportoltál is, például versenyúszás is szerepelt a sportjaid között.
1: Igen, úszó voltam, próbálkoztam néhány sporttal előtte, de az úszás jött be, azt nagyon-nagyon megszerettem. Valamennyire jó is lehettem benne, mert hosszú évekig igazolt sportolója voltam a Szekszárdi Dózsa sportegyesületnek, és fantasztikus közösség volt. Minden hétvégén voltak versenyek, velük jutottam el először külföldre, nekünk nem volt lehetőségünk családdal külföldre utazni, sokat utaztunk, de csak országon belül, de a sportegyesülettel eljutottunk az akkori Csehszlovákiába, az akkori Jugoszláviába versenyekre, úgyhogy szép emlékeim vannak az úszással kapcsolatban.
0: Tudom, hogy itt már a zenék között beszélgettünk róla, de azért megkérdezem így a műsorba, és nagyon sok helyen olvastam rólad ezt a kerékpározó sztorit, ebből mi lehet igaz, vagy ezt honnan szedhették, akik írták?
1: Gyerekkoromban mindenhova bringával mentem.
0: Vidéken ez azért úgy jellemző volt.
1: Igen, tehát ez nem volt annyira meglepő. Nagyon
0: tehát nagyon nem lőttek mellé. Én is kerékpároztam nagyon sokat, igen.
1: Nagyon szerettem bringázni, és aztán amikor felköltöztem, először Százhalombattára volt, nem volt bringám, és amikor Pesten laktam, már évek óta, akkor egyszer csak lett egy bringám. Nem volt jogsim nekem nagyon sokáig, és ahova csak tudtam, bringával mentem. És tudom, hogy én is olvastam magamról, hogy talán nyilatkoztam valahol, hogy a kerékpározás a hobbim, nekem a közlekedés.
0: Megerősítjük most ezt.
1: Igen. Tehát a közlekedési eszközöm volt a bringa nagyon-nagyon sokáig, de sajnos csak addig tartottam, míg nem lett jogosítványom és autóm.
0: Akkor ma már nem kerékpározol.
1: Van bringám, de nem ülök rá.
0: Ja, értem, ez így nagyon jó. Oké. Na, de aztán 15 éves korodban nem csak hallgattad a zenét, hanem hát bontogattad a szárnyaidat is. Magic Force.
1: Nem az volt az első, az már egy sokadik zenekarom volt, a Pokol Angyalai volt az első, és egyébként az úszáshoz köthető, mert hogy az úszóedzőm, a Csutorás Józsi bácsi, a Csuti, egy ilyen összetartásokat szokott régebben az úszóknak tartani, az ő lakásában, vagy házában, és mindenkinek a kezébe adott valamiféle hangszert. Nekem jutott egy basszusgitár, és az Illéstől játszottunk egy dalt, talán az utcát, vagy valami hasonló könnyű darabot, és nekem annyira megtetszett ott az a basszusgitár.
0: Nem adtad vissza a gitárt.
1: Hogy aztán mondtam a bátyámnak, aki viszont már otthon bontogatta a szárnyait és tanult gitározni, hogy akkor én a basszusgitáros leszek. Uh-huh. És aztán így is indult el a zenei karrierem, hogy basszusgitáros voltam, a bátyám gitározott, volt egy dobosunk, de nem volt énekesünk, és akkor a bátyám is énekelt dalokat, én is énekeltem dalokat, és akkor a visszajelzés alapján.
0: Ugye?
1: Igen, és akkor azt mondták, hogy én ne basszusgitározzak, a bátyám viszont ne énekeljen. Viszont ha lehet, akkor inkább énekeljek, mert az abban van tehetségem. Így lettem énekes.
0: És a Magic Force?
1: A Magic Force az egy sokadik zenekar, vagy
0: de ez is ahhoz az időhöz köthető, a Szekszárdi korszakhoz? Vagy
1: igen,
0: ez már egy...
1: aztán betiltott zenekar lettünk, nem léphettünk fel Pokol Angyalai néven, mert volt egy balhéink, aztán lettünk Thunder, Heavy Metal Thunder, és végül a Magic Force lett az utolsó Szekszárdi zenekarnak a neve.
0: Na, hát ha azt mondom neked, hogy Sárosi Katalin, hát ugye ez egyik öngenerációja sem, talán igen. Ez a szüleink generációja lehetett, vagy hát nekem talán még a nagyszüleim generációja lehetett. Na, de ettől függetlenül azért, hogyha meghalljuk ezt a dalt, akkor azért valami csak eszünkbe jut róla.
1: Igen, érdekes, hogy én otthon a szüleimtől nem hallottam magyar zenét, tehát ők nem hallgattak magyar slágereket, és rádiót hallgattunk természetesen nagyon-nagyon sokat, így aztán ezt a dalt is nyilvánvalóan hallottam, de mindig azt éreztem, hogy ez az idősebbek zenéje, tehát nem nekem szól, meg a filmekben például hallottam, úgyhogy igazából az első alkalom, amikor én erre a dalra felfigyeltem, az már az a feldolgozás, ami nem sokára jön.
0: Na, hát akkor beszéljünk erről is, vezessük fel, jó?
1: Mert hogy ráadásul az Ávodi Gáborral a Sing Sing zenekar együtt dolgozott, ő volt nagyon sokáig a mi hangmérnökünk, sőt, majd aztán később beszélünk is róla, a Halál a Májra diszkó verzióját ő készítette el. És amikor készült a Csini Baba című film, akkor az összes feldolgozást tőle kérték, tehát ő készítette készítette el ezeket a feldolgozásokat, és aztán ő osztotta ki, hogy kik énekeljék. Czerovszky Henny akkor a világ legjobb vokalistája volt, szinte mindenki mögött ő énekelt.
0: Mészáros Gabi?
1: Itt kapott lehetőséget Henny arra, hogy szólóban énekeljen. Madarász Gábor pedig az a gitáros volt, aki akkor a Max zenekarban játszott, amely ugye Závodi Gábor zenekara volt, Madi utána bekerült Ákos mellé, játszott nagyon sokáig Rúzsa Magdi mellett, most is Ákos zenekarának a tagja, úgyhogy mindannyian, akik ezt a dalt így ebben a feldolgozásban előadták, jó ismerőseim, mondhatnám, barátaim voltak, és nagyon-nagyon szerettem azt a fajta felfogást, ahogy Závodi Gábor tényleg feldolgozza a dalt. Nem csak eljátszák, hanem valamit hozzátesznek.
0: És érdekes az is, hogy a film ugye 1997. február 20-án jelent meg, és ugye a Csini Bobát több mint 500 000 látták. Ez egy azért különleges dolog, mert azért magyar filmeknél ez azért kevésbé volt jellemző, de ilyen nagy sikere lett ennek a filmnek. Na hát akkor most ebből a filmből szóljon a dal, Különös éjszaka volt, most itt a Duplájóban, aztán jövünk vissza Abaházi Csabával, és folytatódik tovább egy újabb magyar dalpárral a Duplájó, úgyhogy maradjatok velünk továbbra is.

0: Te majd kézen fogsz és hazavezet, szólt egy igazán ritkán hallható dal itt a duplájóban, ráadásul Kern András előadásában. Ez a mai műsor speciális, mert itt minden dalnak magyar lesz a párja, és továbbra is Abaházi Csabi ül itt mellettem a stúdióba, akivel beszélgettünk a zenékről, és róla is. Ha már itt az elején szóba került a rádiózás, akkor én... nagyjából arra emlékszem, hogy a 98-99 környékén indultál el ezen a fronton. Hogyan jött az életedbe a rádiózás?
1: Ugye a Sing Sing zenekarban én voltam az énekes, így aztán elég sok helyre mentünk riportot adni. Én általában ott voltam, és én voltam a szóvivője, vagy én is a zenekarnak, ugye általában ketten-hárman mentünk riportokra, és mindenhol megjegyezték a rádiós szerkesztők, vagy az éppen aktuális műsorvezetők, riporterek, hogy olyan jó a hangom, hogy akár rádiózhatnék is. És ezt valahogy eltettem magamnak hátra az agyamban, és amikor már a Sing Sing zenekar nem működött annyira jól, akkor én megismerkedtem egy hölgyel, egy lányjal, aki ma már a feleségem, és ő
0: pont... Ez a Danubiusből, ugye? Ott a Rákóczi Feri mesélt erről annó sokat.
1: Igen, én nem ott ismerkedtem meg
0: vele, nem ott,
1: hanem megismerkedtem ezzel a lányjal. Laurának hívják, azóta már a feleségem, gyermekeim anyja, aki aztán bekerült, addig tévésként dolgozott, bekerült a Danubius rádióba, és én folyamatosan ott voltam vele. De addigra nekem volt már annyi rádiós múltam, hogy a Sing Sing zenekart, az akkori nagyon-nagyon régi Rádió 1 támogatta, az még egy másik Rádió 1 volt, mint amit most is ismernek az emberek, és annak én lettem a Station Voice-a, tehát én mondtam azt, hogy Rádió 1, tiszta zene. Tehát így kellett beszélni.
0: Szignálhang, jó, hogy mindenki
1: egy Station Voice.
0: Állomás azonosító, igen.
1: És aztán ebből lett az, hogy a Danubius Rádiónál egyszerre csak műsorvezetőket kerestek.
0: Jó, de az teljesen más, amikor így először beülsz a mikrofon mögé. Hogy érezted akkor magad? Mert ugye oké, hogy valakinek van egy hangja meg, hogy tud beszélni, de amikor ott kell ülni egy mikrofonnál, nem tudom, először élőadásba mentél ki, vagy felvett adásokat.
1: Élő volt, minden élő volt.
0: Aha. Hogy milyen volt az első alkalmat, hogy amikor bekapcsolod a mikrofont, akkor ott mondani is kell valamit.
1: Igen, de addigra én már folyamatosan ott ültem a műsorvezetők mellett. Nagyon sokat tanultam a Bocskortól, a Rónai Egontól, a Buzasanyitól, a Jakub Csek Gabitól, a Garami Gábortól, a Jáksótól, tehát az akkori Danubiusos műsorvezetők mellett én hónapokig ültem, és tanultam, és lestem, és figyeltem, hogy mit csinálnak. Kun Zsuzsa volt az riportere a Danubius Rádiónak, tőle rengeteget tanultam.
0: Ezek, igen.
1: És amikor először én odaültem, akkor az már szinte természetes volt, hogy én kapcsolom be a mikrofont, és én szólalok meg, tehát az nem volt egy ilyen semmiből jövő.
0: Ráadásul ezek már akkor is ilyen one-man-show-k voltak, ugye, hogy te kezeltél mindent, így nem volt technikai munkatársad, mint ugye korábban volt, így hanem mindent te kezeltél, beültél, és akkor te adtad a zenéket, te keverted rá szignálokat.
1: Ez volt az egyik legfontosabb, hogy ha azt meg tudod tanulni, akkor alkalmas vagy, meg ha van hozzá hangod. Uh-huh. És akkor még volt éjszakai műsorvezetés, tehát hogyha valaki mondjuk túl nagy hibát követett el, az éjszaka jóval kisebb hallgatottság mellett talán nem akkora súlyú volt, mint
0: és akkor te is éjszaka kezdted legelőször?
1: Így van, 2-től 6-ig voltam adásban, tehát hajnali 2-től reggel 6-ig.
0: Az egy szép időszak lehetett.
1: Igen.
0: És ráadásul ez annyira bejött, hogyha minden igaz, akkor 2002-ben az év műsorvezetője nek is választottak, mondhatjuk ezt, vagy díjat is kaptál.
1: Igen, korábban beszéltünk erről a Volt Fólió díjról, ez ugyanaz.
0: Ez összefügg tulajdonképpen.
1: Ez ugyanaz, tehát ugyanabban az évben lettem én az év műsorvezetője, mint amikor a Hajrá Magyarok a műsorom az év műsora lett. A két szavazás tulajdonképpen ugyanazoktól a zenészektől jött, akik szerepeltek az én műsoraimban.
0: Na beszéljünk egy picikét itt Presser Gáborról, hát szerintem róla két órát is tudnánk beszélni alapvetően.
1: Igen.
0: Te csak kéz fogsz és hazavezetsz, ugye ő írta a szöveget, na, de ne én beszéljek most, sőt a zenét is, hanem inkább te mondd, hogy mi jut róla eszedbe, akár Kernről, akár Presserről. Kezdjük először Kernnel.
1: Érdekes, mert én nagyon szeretem a Kern Andrást. Először csak a hangját szerettem, mert én nem láttam.
0: Ugye őt humoristaként is ismerhette, ugye a 80-as, 90-es
1: évek indult el, ugye parodistaként, de ugye vidéken laktam, nem jártam színházba, így aztán a hangját hallottam Woody Allen magyar hangjaként, vagy akár a rádiókabaréban, és nagyon szerettem a lemezét. Amikor megjelent a lemeze, akkor én még Szexáron laktam, és imádtam a színész lemezeket valahogy. Én nagyon-nagyon szerettem azokat a lemezeket, amikor a színészek énekelnek, és ráadásul a Lövöldetér, meg ezek a baromi jó dalok. Tehát a Kern jól énekelt. Volt egy ilyen diszkrét bája annak, ahogy ő előadta azokat a dalokat. Elképzeltem, ahogy áll a színpadon, vagy az, amiről énekel, azt ő hogy adja elő. És aztán azt csak később tudtam meg, hogy neki ilyen nagyszerű zenészek és szövegírók segítettek, mint például Presser Gábor, vagy a Lövöldetér című dalnak a szövegét Horváth Attila írta, aki ugye a piramis dalokat is, és még nagyon-nagyon sok a Charlie dalait, és Presser Gáborral hál' Istennek később volt szerencsém rendszeresen találkozni műsorvezetőként, és megkedveltük egymást, tehát ő kifejezetten örömmel jön hozzám mindig, és van, hogy ő jelentkezik, hogy szívesen jönne, tehát ez egy nagy ajándék a sorstól, hogy Presser Gábort azt ismerhetem.
0: Aha, egyébként azt tudtad, ha konkrétan erre a dalra fókuszálunk rá, hogy honnan is eredt ennek a dalnak a története?
1: Nem ismerem a dalnak a történetét, azt tudom, hogy Presser Gábor előszeretettel játsza, tehát hogy neki ez egy fontos dal, tehát hogy nem csak úgy fontos dal, hogy ezt megírta a Kern Andrásnak, hanem ő saját magára vonatkoztatva is fontosnak tartja, és rendszeresen adja elő.
0: Állítólag a dalt egy fénykép ihlette, amelyen egy magányos kalapos férfi állt a bezárt lóversenypénztár előtt, körülötte eldobott vesztes fogadószelvények voltak. A Kern megmutatta a képet a Pressernek, hogy majd ezt tenné rá egy következő album borítójára, és a Presser ebből írt egy dalt.
1: És ebből lett a Kézen Fogsz és
0: az. Bizony, és ráadásul ez olyan, tehát hogy a mai napig is ugye a koncertjeinek egyik elmaradhatatlan dala, hogyha fogalmazhatok így.
1: Igen.
0: És sokszor énekelte magával Kernnel is közösen, sőt 2024-ben például a Csík zenekarral és Kis Tibivel is előadták ezt a dalt. Szóval több mindenkivel előadta ezt a dalt, most azonban ő saját maga énekel itt a Duplájóban. Jön tehát Presser Gábor is, te csak Kézen Fogsz és hazavezetsz itt a Duplájóba, majd folytatjuk tovább a beszélgetést a Boázi Csabával, ugye velünk maradtok.

0: egy igazi klasszikus filmzene csendült fel az elmúlt percekben itt a duplájóban. Szerelem első védig szólt a dal Demjén Ferenctől abban a duplájó műsorban, ahol a legnagyobb magyar slágereket és azok feldolgozásait gyűjtöttük össze a számotokra, és mivel ez egy speciális műsor, ezért ugye ehhez egy vendég is dukál, tehát Abaházi Csabival ülök itt a stúdióba, és vele folytatjuk tovább a beszélgetést a zenékről és életéről. Az imént már szóba került ugye itt a Danubius Rádió, a szánybontogatások, az éjszakai műsorvezetés, majd aztán később ugye te lettél a kívánság műsorok sztárja is, ha fogalmazhatok így. Na de ugye is a kollégákról is beszéltél, akik mellette ellested ennek a szakmának, a fogalmazhatok így a csinyát, bínyát. Na de voltak ezek között a kollégák között olyanok is, akikkel még zenekart is alakítottatok. Hogyan jött ez az ötlet? Hogyan kötődött ez a rádióhoz? Mesélj erről egy picikét.
1: Igen, ez egy érdekes felfedezés volt. Garami Balástól jött, aki ugye Garami Gábornak az öccse, és ő volt a Cappuccino Triplának az adás levezénylő technikusa. Tehát ő nem mikrofonos ember volt, hanem ilyen háttérember volt, de kiváló. És ő basszusgitáros volt. Garami Gábor pedig ugye dobos, jazzdobos, vagy mindenféle dobos, és aztán kiderült, hogy Rákóczi Feri pedig tud gitározni. Buzasanyiról tudtuk, hogy ő énekzene tanárként is dolgozott, és tud billentyűzni, sőt, van is otthon szintetizátora, vagy billentyűje. És akkor így adódott a kérdés, hogy voltak a Danubiusnak ilyen roadshow-i, vagy saját rendezvényei, hogy mi lenne, ha egyszer összeállnánk, és néhány dalt eljátszanánk. És akkor még többen is benne voltak egyébként a kalapban, akik énekelnek, vagy segítenek nekünk, de aztán valahogy így öten maradtunk, és lejártunk rendszeresen próbaterm, megbe, és megtanultunk néhány dalt azok közül, amiket egyébként a rádióban játszunk.
0: Tehát ez volt a koncepció, hogy ismert dalokat próbáltuk meg másképp eljátszani?
1: Nem is az, hogy másképp, hanem egyáltalán eljátszani, tehát azért nem voltunk annyira professzionális zenészek, hiába volt nekem ugye ez a 10 éves szing-szinges múltam, de a zenészek jelentős része korábban nem állt úgy színpadon, mint ahogy én. És mit tudom, Bryan Adams-től a Summer of 69, a Chumbo Wambától a Tam Tam Ting.
0: Akkor ezeket angolul adtátok elő, ugye?
1: Tehát igen, amik akkor mentek a Danubius Rádióban, azok közül választottuk a rokkosabbakat, amihez mondjuk az én hangom jobban illik. És akkor az első fellépésen talán 5-6 dalt adtunk elő, a Bon Jovi-tól az It's My Life volt még benne, a Sting-től az Englishman in New York. Talán magyar nyelvű dal nem is volt, vagy nem emlékszem, hogy lett volna.
0: És akkor ez a zenekar összekötődött tulajdonképp a rádióval?
1: Hát ez lett a nevünk, Danubius.
0: Mármint, hogy a roadshow-kal ez a pontosabb igazából. Egy roadshow, akkor volt Best Of is.
1: Így van, tehát az volt az első.
0: Bocsánat, ez volt a zenekar neve, ugye lehet, hogy ez még így nem hangzott.
1: Igen, Best Of, ez volt a zenekar neve, és a Danubius roadshow-kon léptünk fel, aztán utána lettek klubbuliaink, de azok
0: önálló
1: is valahogy kötődtek a Danubius Rádióhoz, tehát az is egyfajta közönség találkozó volt, tehát hogy mi a Danubius Rádiónak a zenekara voltunk.
0: És ez addig is tartott, amíg volt a Danubius?
1: Aztán mindenféle bonyodalmak lettek, mert hogy volt olyan, képzeld el, vagy képzeljük el a hallgatók, amikor én minden nap adásban voltam. Tehát, hogy valahogy úgy jött ki, hogy nekem minden nap volt műsorom, és nem csak helyettesítés,
0: hanem hogy a hobbiból munka lett, ugye? Tehát, hogy...
1: Így van, így aztán viszonylag nehéz volt a zenekart is egyeztetni, közben én apává váltam, és az, hogy minden nap adásban plusz még családot is alapítottam, és akkor ráadásul ott a zenekar, tehát valamit engedni kellett, és akkor a zenekart engedtem el. Tehát még a Danubius működött, amikor én már a Danubius zenekarból kikerültem.
0: De a zenekar még folytatódott tovább?
1: Nagyon sokáig ment a zenekar, akkor már a Danubius nevet nem használták, csak simán Best Of-ként működtek. Büdi Szili volt egyébként az énekes, nagyon sokáig életőleg voltak más énekesek, Kovács Áron is énekelt, aki éppen ráért egyébként, az volt az énekes, aki éppen ráért.
0: Ők is kapcsolódtak, hogy Áron is volt a Danubiusban is.
1: Nem, a Danubiusban nem volt, csak ebben a zenekarban
0: énekelt.
1: És ilyen majdnem, hogy átjáróház volt, de nagyon vicces koncerték voltak, ők akkor már úgy nevezték magukat, hogy stand-up koncertet adtak, mert tényleg a dalok között a viccelődés az nagyon-nagyon fontos volt.
0: Na, szerelem első vérig szerintem nincs ember a földön, legalábbis magyar ember, aki erről ne tudna bármit is beszélni, na de Abaházi Csabinak mi jut erről eszébe, hogy a Dés László nevét mindenféleképp érdemes azt hiszem megemlíteni, igen, na de ezen túl.
1: Na és nekem ő a legfontosabb legfontosabb ebben a történetben, mert én nagyon-nagyon szeretem Dis László zenei világát, tehát hogyha valaki felfedezhető, tehát hogy egyből meghallasz egy dallamot, és tudod, hogy ki írta, akkor az egy nagyon nagy dolog. Nem Dis László az egyetlen természetesen, igen, tehát nagyon, hál' Istennek sok ilyen magyar szerző van, de Dis Lászlónak a dallamvilágát, meg zenét, azt egyszerűen nagyon szeretem, még akkor is, hogyha neki például a rock zenéhez, az én nagy kedvenc műfajomhoz semmi köze nincs, de egyszerűen imádom az összes dalát, amit írt, és meg is értem, hogy annak idején a filmekben dolgozók miért őt bízták meg azzal, hogy a filmekhez...
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye ez egy filmhez kötődik ráadásul, tehát ez nem egy önálló sláger volt, igen, hanem ugye Füge Ágota talán ez a nagy szerelem kibontakozása volt, ugye a filmnek a klasszikus története, és ugye a dal tulajdonképpen konkrétan ez a filmhez íródott, és szerintem az ország lakosságának nagy része ekkor ismerte meg igazán ezt a dalt, és innentől lett hatalmas.
1: Így van, sláger. Én nem láttam a filmet, nekem a dal az így külön volt meg, de tudtam, hogy valami.
0: Akkor te nem voltál között az 1 millió között, aki nem látta ezt a filmet.
1: Azóta sem láttam, viszont ez a nagyszerű ebben a dalban, hogy nem a film miatt lett nagy siker, hanem ez a dal önállóan is, önmagában is dalként üzemelt. Tehát nem kell ahhoz a filmet látni, hogy tud valamihez kötni. Hogy ez a dalnak, vagy ennek a dalnak a nagysága szerintem.
0: És ráadásul még az is érdekes, hogy a siker nyomán 1988-ban elkészült a Szerelem második védik című, igen, dal is, majd 2002-ben pedig a Szerelem utolsó védik című folytatás is. Szóval mondhatom, akkor ez egy trilógia.
1: Igen, ez egy szép sorozat, igen.
0: Így van. Na, de az első részét azt feldolgozta az FLM is. Mit tudsz róluk igazából?
1: Az FLM-et ismerem,
0: az előd az viszont biztos volt a Danubiusban.
1: A tagokat nagyon szeretem. Egyébként én annak idején, mikor bekerültem a Danubius rádióba, akkor pont Császár előtt helyére kerültem be. Addig ő ott műsorvezető volt, és amikor ő onnan kikerült, akkor kerestek műsorvezetőt a helyére, és így kerültem én oda. És ezt a dalt viszont nem tudtam, most amíg nem jöttem hozzá, nem tudtam, hogy ők feldolgozták.
0: Képzeld, de hogy 1993-ban jelent meg a Megdöglöm értett című albumon. Nyilván ez, nem ez volt az a nagy sláger, amit akkoriban játszottak a rádiók.
1: Igen,
0: de ezen az albumon, ha megnézed, így van, igen, akkor ezt a dalt megtalálod. Én se tudtam addig, amíg nem néztem utána. Ettől izgalmas ez a műsor tulajdonképp. De azért ők nyilván nem erről voltak híresek.
1: Na, de ebben ez az érdekes, hogy általában a feldolgozást egy zenekar vagy egy előadó azért készít el, hogy kapcsolódjon a közönséghez, hogy népszerűséget szerezzen saját magának, és az FLM a saját dalaival sikeresebb lett, mint a feldolgozásával.
0: Bizony.
1: És ez az FLM nagyságát,
0: gondolom,
1: és a
0: amikor,
1: Császár előtt nagyságát
0: mutatja. Így van, gondolom, amikor készítették ugye ezt a dalt, akkor bennük is megfordult az, hogy fogalmazunk ilyen csúnyán, hogy hát, hogyha az előző siker hullámára ráülünk, akkor így még van, egy bört le tudunk róla húzni, de a sors visszaigazolta, hogy ennél voltak jobb dalaik, amelyek elvitték ezt az egészet.
1: Így van. És mondom, tehát, hogy a Császár előtt zeneszerzőként mind a mai napig dolgozik egyébként zeneszerzőként.
0: Igen, Sér 54 néven.
1: Nem, Császár már nem előttként és FLM-ként.
0: Ja, még a Sér 54 is az ő...
1: Sér 54 egy DJ, ő maga, de aha, ez a DJ vonal, ez már nagyon hosszú évek óta nem működik. Ő visszatért a színpadokra, aha, és Császár előttként FLM-ként lép fel, tehát újra él az FLM, és készítenek új dalokat. Na. Sőt, másoknak is ír dalt Császár előtt, többek között nekem is.
0: Bizony, na, majd erről még beszélünk. Na, de most a régi korszakból, 1993-ból jöjjön a Szerelem első véri, az FLM jó voltából itt a duplájúba, aztán jövünk vissza a Baházi Csabival és egy újabb daltárral.

0: Egy igazán különleges dalt hallhattunk az elmúlt percekben itt a duplájóban, a Börtön ablakában egy igazi klasszikus dal szólalt meg, szerintem egy ritkán hallható együttestől legalábbis a rádióba, ez volt az Aurora előadásában a dal, ez itt továbbra is a duplájó, ahol vendégem most is Abázi Csaba, és a mai alkalommal a magyar slágereket duplázzuk meg, az eredeti dal is magyar, illetve a feldolgozás is magyar lesz. Na, ha már egy olyan műsorba jöttél, ahol olyan dalok szerepelnek, ahol van eredeti és feldolgozás, akkor neked alapvetően mi a véleményed a különböző feldolgozásokról? Mit gondolsz arról? Talán már azért jöhettek létre, mert elfogyott az összes hangja egy kombinációja, vagy nincs új ötletük, egy újabb lehúzás, vagy egy újabb sikert akarnak csinálni ebből a dalból, vagy esetleg létező dalokat próbálnak meg újra gondolni egy másfajta szempontból. Szóval mit gondolsz te erről az egészről?
1: Nagyon-nagyon régre kell visszamennünk. Már a komoly zenében is az volt, hogy az akkor színpadra ülő zenekarok, előadók nem saját dalokat adtak elő, hanem valakinek a szerzeményét. És ezeknek a zeneszerzőknek a szerzeményeit adták elő más-más zenekarok. Ha csak a Beatlesre gondolunk, hogy ugorjunk egy nagyot, nagyszerű dalokat írt Lennon és McCartney, de az ő lemezeiken is voltak olyan rock and roll klasszikusok, amiket ők is átvettek valakiktől.
0: Pont ez a műsor célja is egyébként, és ezért csináltunk ilyen 60-as, 70-es évekbeli slágerekből is műsort, hogy bemutassuk a hallgatóknak, hogy ez nem egy mostani szülemény, hanem ez már jóval korábban is létezett. Na folytasd, csak így kiegészítettem.
1: Én azt gondolom, hogy minden előadó szereti megmutatni azt, hogy tulajdonképpen ő kiket hallgatott, kiken nőtt fel, kiket szeretett, és így kapcsolódni ugyanahhoz a közönséghez, akihez ő is tartozott. Én azt gondolom, hogy egy feldolgozásnak ez a legfontosabb mutatója. Persze vannak olyanok is, amikor úgy dolgoznak fel dalokat, hogy a dal eredeti sikerét szeretnék meglovagolni, és azzal elérni újabb sikereket. Nincs is ezzel gond. Én nagyon örülök, amikor hallok olyan feldolgozásokat, amiből kiderül, hogy az a bizonyos előadó mit gondol arról az eredeti dalról. Vannak, akik csak simán eljátszák és feldolgozásnak hívják, és vannak olyanok, akik viszont tényleg hozzátesznek valamit az adott kornak megfelelő hangzásban és érzelmi világgal, érzelmi töltettel rakják tele a dalt. Ilyen például a Mötley Crüe-nak a Jailhouse Rock feldolgozása, amit ugye eredetileg Elvis Presley egy ilyen dögös rock and roll dal volt, de amit a Mötley Crüe csinált belőle, az pedig egy ilyen teljesen attól elrugaszkodott, de mégis az eredeti dallamot megtartva hoztak, mintha egy új dal lenne.
0: Sőt, ráadásul ugye vannak olyanok, ahol ugye a feldolgozás sikeresebb lesz az eredeti, sőt, sok olyat is bemutattunk, ahol tulajdonképpen egy feldolgozás után lett sikeres ugye az eredeti is.
1: Nagyon sok ilyen van. Vannak olyan előadók, akik kifejezetten a kevésbé ismert dalokat dolgozzák fel, és így tesznek a dallal nagyon jót, megismertetik az egész világgal. Úgyhogy vannak ilyenek is, de én azt gondolom, hogy visszatérve például az FLM-re, hogy az egy mekkora dolog, hogy ők nem az a feldolgozások kapcsán lettek sikeresek, hanem a saját dalaik sokkal...
0: Illetve, hogy a véget ért a nyár, ugye az is egy feldolgozás volt tőlük, ami ugye hatalmas nagy siker lett.
1: Igen, nekik azért voltak feldolgozások, voltak külföldi dalok, amikre magyarul írt szöveget császár előtt, de ha visszatérünk...
0: Ha megtalállak még, igen, ugye, csak igen. Így mondjuk, tehát, hogy igen. Azért voltak olyan dalaik, amelyek ugye szerepeltek is itt a műsorba is már.
1: Igen. Az Aurora is tulajdonképpen egy feldolgozás, tehát a Börtön ablakában azt nem az Aurora írta. Tehát az
0: na, beszéljünk akkor erről, nagyon szép az átvezetés, de még előtte, mielőtt gyorsan csak annyit még, hogy szerinted képes ezek a feldolgozások arra, hogy akár generációkat is összekössenek?
1: Egyrészt képesek, másrészt akik az eredetit szerették, azok valószínűleg mindig, vagy az esetek 99%-ában azt fogják mondani, hogy hát igen,
0: fanyalognak
1: az eredeti picit. Jobb volt.
0: Bizony. Na, de akkor gyorsan a Börtön ablakában egyrészt a dalról mi jut eszedbe, kezdjük ezzel, jó?
1: Én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban, vagy tini koromban, amikor így kellett járni mindenhova, esküvőkre, vagy bálokra, mert nem tudom, valaki a családból, vagy az ismertségből kellett, akkor ott általában ezek a sramli zenekarok játszották ezt a dalt. Őszinte leszek, én ezt nem szerettem. Tehát ez a dal, ez nem az én dalom. Az Aurora verziót nagyon-nagyon szerettem, mert az Aurorát szeretem, mint punk zenekar.
0: Tehát akkor így már ismerted a dalt, hozzád is így jutott el először.
1: Így van, meg az az Aurórának a Ciao Bella feldolgozása például. Tehát, hogy ezeket én nagyon-nagyon szerettem, hogy, hogy Vigiék ilyen bátran nyúlnak hozzá ezeket a dalokhoz, és tényleg feldolgozzák, nem eljátszák, hanem hozzátesznek valamit az eredetihez. Úgyhogy én például a Börtönablakában című dalt az Aurora verzióban ismerem igazából.
0: És ha most mondani kéne mondjuk egy ilyen másfél mondatot az Auroráról, akkor így mit tudnál róluk elmondani, mert azért ők nem egy ilyen szokványos együttes, akiket így a magyar rádiók játszanak.
1: Hát figyelj, a legrégebbi működő magyar punkzenekar. Voltak már korábban is punkzenekarok, de ők a legrégebbiek, amik mind a mai napig működnek, és olyan zenekarokat inspiráltak indulásra, mint például a Tankcsapda. Tehát a Lukácsék mindig bevallják, hogy kezdetben, amikor ők indultak, akkor az Aurora volt a nagy példakép, akiknek a sikereit, meg egyáltalán a zenéségét szerették volna utolérni. Nagy szerencsétlenségük Vigieknek, hogy az Aurora ugye győri zenekar onnan indult, és annak idején az ország egy ilyen vészfejű ország volt, és igazából azok tudtak érvényesülni, akik a fővárosban zenéltek. De ők kitartóak voltak, és hát láss csodát, több mint 30 év után is működik az Aurora, és fantasztikus kertházas koncerteket adnak.
0: Bizony, bizony. Na, és én még azt tudom erről a dalról, hát én is csak elmesélés alapján, mert ennél én azért fiatalabbak vagyok, de a régi kis táboroknak is egyik ilyen sikerdala volt ez a dal, és többféle verzióba is él, és egy picikét átkanyarodunk egy másik műfajra, akkor ugye a Dupla Kávé is ugyanezt az alapot vette elő, de már kiegészítve a Késő Üzenet című verszakkal is ezt a dolgot. Ha őket hallod, mint Dupla Kávé, talán még ők is járhattak nálad, vagy beszéltél velük, mi jut róluk eszedbe?
1: Jártak nálam, de őket nem hallom. Tehát ha van műfaj, amit én nem hallgatok, az a mulatos. És én azt gondolom, hogy amikor a Dupla Kávé például hozzányúl egy ilyen dalhoz, akkor nem az Aurórát veszi alapul, hanem az eredetit. Nagyon-nagyon sokat, még a Hajrá Magyarok című műsor az ugye pont arról volt ismert, hogy nem voltak műfaji korlátok, tehát hogy...
0: Mi nálunk se tulajdonképp, ezért próbálok ilyet is betenni.
1: Igen, tehát annak idején azért ez nem volt annyira divat, és a cigány zenétől kezdve a mulatósig, a legdurvább trash heavy metaltól a punkig nálam minden belefért, és itt rendszeresen találkoztam Köteles úrral, mert hogy mindig jött és beszámolt az aktuális koncertekről, lemezekről, úgyhogy nagyon-nagyon sokat tettő azért, hogy a Dupla Kávé sikeres legyen, és mind a mai napig látom, hogy vannak fellépései, tehát ő nem öregszik.
0: És ráadásul azt azért tegyük hozzá, hogy ugyan országos rádiókban kevésbé lett sikeres, de mondjuk azért vidéki, vagy ilyen helyi rádiókban azért nagyon gyakran, ugye a Füredi Annabellen is volt egy-két olyan dal, például ez is, ami a sikeres játszása volt tulajdonképp, és hogy a vidéki rádió kívánság műsorában hosszabb ideig élt az a történet, hogy valóban kívánság műsor volt, tehát nem ilyen előre definiált dalokból kellett választani, hanem ott tényleg kértek a hallgatók is, hogy jobban belefért ebbe a zenei kínálatba ez a dal is. Ráadásul a 90-es évek nagy buliaiban, ahol még ugye én is játszottam sokat, az MC haver előtti vagy közötti időszaknak ugye a Dupla Kávé volt a másik ilyen tulajdonképp megjelenítője ennek a fajta zenének. Persze többen is voltak, csak akik a legsikeresebb voltak, talán őket lehet megemlíteni. Szóval azért ők azon kívül, hogy így mint ugye alapvetően a könnyű zenei rádiók nem nagyon játszanak ilyen mulatos jellegű dolgokat, ezért ugye kimaradt, de amúgy a közéletben pedig sikeresek voltak. Nos, hát akkor tőlük hallgassuk meg majd most ennek a dalnak a feldolgozását Késő Üzenet címmel, majd ezt követően hírek és egyéb információk, majd a második órában is jövök vissza Abaházi Csabival, és a Duplájuk következő órájával, ahol újabb 6 dalpárral várunk majd benneteket, ugye akkor is

0: nem csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra a korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. A most kezdődő beruházás eredményeként Fót-Veresegyház Őrbottyán térségében az óránként

0: 4-es főúton Debrecen és Ebes között, ahol egy busz és egy autó ütközött össze. A halálos áldozat az autósofőrje volt. A buszon 68-an utaztak. A helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták. A baleset okát vizsgálják. Főleg az ország délnyugati részén okozott gondot a viharossá váló időjárás péntek este. Somogy és Baranya vármegyében hívták a legtöbbször a tűzoltókat viharkárok miatt. A 67-es úton Bőszénfa és Mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben, Berzencén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre, Siófokon a Tanácsház utcában dőlt fa egy autóra. Évi 1000-re növelné 2030-ig az amerikai űrrakétaindítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Németország csaknem 12 milliárd eurót szán a nagy hatótávolságú fegyverek beszerzésére az orosz fenyegetés elrettentése érdekében, derül ki a Politico által megismert belsővédelmi minisztériumi dokumentumokból. Az új fegyverrendszerek lehetővé tennék a német erők számára, hogy akár több száz vagy több ezer kilométerre a frontvonaltól lévő célpontokra mérjenek csapást. A belső iratok szerint a cél, hogy Németország hagyományos fegyverekkel is képes legyen válaszolni a nukleáris küszöb alatt, mélyen az ellenség hátországában. Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
5: Jaj!
4: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: igazi klasszikussal kezdjük a duplájó második óráját, és ebből már talán ki is található az újonnan becsatlakozott hallgatók számára is, hogy ki a mai műsorunk vendége. Ez volt a Halál a Májra, Sing Sing jó voltából, itt a duplájóban, a mikrofonnál továbbra is Csák Attilát halljátok, és a vendégem pedig a Sing Sing énekese, Abaházi Csaba.
1: Ez nem igaz.
0: Ez nem igaz, de majd mindjárt helyre tesszük. Csak annyit akarok még így gyorsan felvezetésként elmondani.
1: Bocsánat, csak ezt mondd úgy, hogy a Sing Sing egykori énekese.
0: Bocsánat, a Sing Sing egykori énekese, és már helyre is tettük a történetet, szóval a Sing Sing egykori énekese ül itt velem a stúdióba, és azt hiszem, hogy a műsor történetébe elérkezik az a pillanat, ami még eddig soha nem volt, hogy egy olyan előadó beszél a csapatról, és majd ennek a feldolgozásáról, amit ugye majd a kerozin követette, mert ugye van más feldolgozás, de majd azt is mindjárt szóba ejtjük, aki tulajdonképp valóban a zenekarnak a tagja volt. Na szóval, Csabi, akkor Sing Sing, hogyan alakultatok, mi ennek a zenekarnak a története, és hogyan jutottatok el eddig a nagy sikerig, mert a jól tudom, ez volt a kereskedelmi értelembe vett legnagyobb sikeretek.
1: Nehéz ezt néhány mondatban összefoglalni. A lényeg, hogy 89-ben a Sing Sing zenekar akkori énekese Csordás Levente Amerikába ment a katonaság elől. Egyébként korábban Magazin néven működtek, nevet változtattak, majd abban a pillanatban, ahogy elkezdtek Sing Sing néven működni, és szerették volna ezt országosan ismerté tenni, Csordás Levi elment Amerikába. A gitáros is távozott, a Kumpeti, és így kellett nekik egy gitáros meg egy énekes, engem is, vagy hát a bátyámat is engem találtak meg erre a posztra. Elkezdtünk dolgozni, sikert sikerre halmoztunk, és jött 1993, amikor egyszer csak megszületett a Halál a Májra című dal, ami nem lett volna nagy siker önmagában, azt gondolom, ha nem készül el hozzá az a techno verzió, ami tulajdonképpen egyetlen egy estére, az E-Klub születésnapi buliára készült el, Poénból. De az az Ávodi Gábor csinálta, akinél éppen a stúdióban dolgoztunk az akkori lemezünkön, a Bűn az élet címűn, és azt gondoltuk, hogy ez milyen jó poén lesz, ha ennek a dalnak csinálunk egy ilyen techno verziót, és azt visszük el erre a bulira. És ez valahogy, ez a techno verzió felkerült arra DAT kazettára, amiből aztán készült a CD lemez. És mi nem is tudtunk róla, mert senkinek nem volt otthon CD játszója, hogy nem 11 dal van ezen a lemezen, hanem 12 track.
0: Akkor elkerült ez
1: a 12. az a Halál a Májra techno verzió, amit a diszkósok, a DJ-k viszont felfedeztek maguknak, és elkezdtek játszani, és minket is meglepett a siker.
0: Hogy hiszen a szövege meg adott volt, tehát ez azért egy olyan dal volt, ami azért nagyon jól leírta ezeket a bulikat, nyilván egy picit kisarkítva, de alapvetően azért jellemzően egy ilyen igazi buli hangulatot adott ez a dal, én azt gondolom.
1: Hát így van, ez egy megtörtént éjszakáról szól. Amikor...
0: Hát valós történeti alapokon alapul a dal.
1: Volt élmény anyagunk hozzá, hogy ezt a dalt meg tudjuk írni, így van.
0: Aha, értem. De beszéljünk egy picikét akkor, hogyan jött az, hogy oké, megvolt az eredeti dal, ugye mi most ezt hallottuk, ezt a rockos verziót,
1: igen.
0: Lett ebből egy techno verzió, és jött a kerozin, de ha már volt egy techno verzió, akkor ez volt az alapja a kerozin dalának, vagy hogyan volt ez?
1: Hát ugye feldolgozta az Irigy Hónány Mirigy is, csinált belőle egy Anyáddal jártam című verziót, tehát az is hozzátett ahhoz, hogy ez a dal tényleg óriási nagy sláger lett. Mind a mai napig ismerik és szeretik az emberek. És aztán a kerozin szintén talán...
0: Az Irigy Mirigyes volt előbb, akkor is úgy jött a...
1: Persze, az Irimirigy az egyből akkor csinálta, amikor a technoverzió
0: meg...
1: Tehát, hogy szinte velünk együtt jelent meg az első Irigy Hónai Mirigy album legnagyobb sikere volt, tulajdonképpen az Anyáddal jártam. Tehát ez hozzátett a dal eredeti sikeréhez is, én azt gondolom. És aztán a kerozin pont abból a megfontolásban, amit előbb beszéltünk, hogy egy dalnak a sikerére ráülve meg

0: próbál népszerűséget szerezni magának, ők feldolgozták, és akkor megkérdeztek engem, hogy addigra már nem volt Sing Sing, hogy volna-e kedvem ebben részt venni, hogy elénekelni egy verszakot, és éppen akkor nem volt zenekarom, és azt mondta, akkor már rádióztam, és mondtam az Axeliknek, hogy minden további nélkül, elmentem hozzájuk Debrecenbe, felvettük a dalt, ha már ott voltam, akkor forgattunk hozzá egy videóklipet, de nem gondoltam volna, hogy ez a dal még egyszer ekkora sikereket tud elérni.
1: Igen, de hogyan működik ez az egész ilyenkor, mert ugye erre is talán érdekesség, tehát kíváncsiak lettnek akár a hallgatók is, hogy oké, ez ugye a ti szellemi terméketek volt, megszületett, de jön valaki és megkeres. Ugye nyilván az Irigy Hónaim Irigy nagyon sok mindenkit megkeres, parodizál dalokat, tehát ez, mondhatom azt, hogy kicsit, hogy meg is értettetek volna, hogy ők nem keresnek meg, tehát oké, az adott volt ez a történet. Na de mondjuk jön a kerozin, és akkor ilyenkor mi van a jogdíjakkal, mi egymással, hogy egy picit belássunk, csak így nagyjából egy két mondatba, hogy ez ilyenkor hogy történik?
0: Nem engedélyköteles az, hogyha csak eljátszod a dalt. Ha eljátszod a dalt mondjuk egy koncerten, akkor csak le kell jelentened, hogy mit játszottál, és a jogvédő neked fogja, tehát a szerzőnek fogja utalni az aktuális jogdíjat. Ha már ezt meg szeretnéd jelentetni, akkor viszont a dal kiadói jogával, jogát kezelő személlyel vagy céggel kell neked szerződnöd arra vonatkozóan, hogy ezt a dalt megjelenteted, de ráadásul nem az eredeti formában, hanem újra játszva. Tehát ez egy viszonylag bonyolultnak tűnő jogi procedúra, de viszonylag kevés olyan eset van, hogy valaki ezt nem engedélyezi. Talán az Abbával kapcsolatban voltak olyan megkeresések.
1: A Madonnának például a Hang Up című dalát azt enged, de nagyon kevés volt ilyen, amit egyébként.
0: Igen, tehát magát egy Abba dalt feldolgozni például másik nyelvre, azt eddig még soha nem engedték. Mások játszhattak Abba dalt, tehát az eredeti szöveggel, az eredeti kontextusban elő lehetett adni. Az írjézsőr is megjelentetett abban.
1: Így van, sőt, azt hiszem a Csepregiék is, ugye, a Neoton, ezt most lehet, hogy keverem, de a lényeg az, hogy ők is csináltak egy ilyen Abba albumot, tehát Magyarországon is lett egy ilyen Abba album például. Szóval, de a lényeg az tulajdonképp, hogy visszakanyarodjunk ide a kerozin dalához, hogy alapvetően az egyszerű mezei állampolgár számára, vagy aki hallgatja ezt a dolgot, sokszor azért ugye onnan tűnik ki ez az egész, hogy feltüntetik az eredeti szerzőket is.
0: Hát az kötelező.
1: Így van, hiszen ez kötelező történet is a dologba. Na hát akkor hallgassuk meg most a kerozintól, ugye, aki egy hát újabb sikersorozatot hozott el ugye a Sing Sing számára. Jön már is itt a Halál a májra a duplájóba, aztán jövünk vissza Abaházi Csabival is egy újabb dalpárral.

0: Nem jön álom a szememre szólt a 2000-es évek egyik legnagyobb slágere a TNT jóvoltából itt a duplájóban, ahol most is a legnagyobb slágereket is azok feldolgozásait hoztuk el a számotokra, ráadásul most minden szereplője a duplájónak magyar, és vendégem is van, Abaházi Csapi, akivel az előbb a Sing Singről beszéltünk, és talán a legnagyobb sikerű dalukról, a Halál a Májra című dalról. Na de a Sing Singnek aztán volt egy utóélettel, lettek itt különböző feszültségek, szóval hogyan lett vége ennek a Sing Singnek, és aztán később hogyan kapott új életre?
1: Hát igazából a vége az majdnem, hogy kiszámítható volt. A 90-es évek közepétől már nem a rockzenéről szólt a magyar könnyűzene. Akkor indultak el azok a formációk, akik egy CD-vel negyed óra alatt sikeresebb bulit tudtak csinálni. Az alatt a negyed óra alatt rajta az összes rádiós lágerrel, mint mondjuk mi másfél óra alatt. Ráadásul nekünk volt még egy másfél óra a beállás. És a fesztiválokon sokkal könnyebben kezelték a CD-t, meg az ott fellépőket, így aztán viszonylag kevés fellépésünk maradt, szinte nulla, és hát ilyen esetben, amikor már az embernek nincs bevétele, nincs sikere, akkor elkezdjük egymást okolni, lett feszültség a zenekaron belül, ráadásul a zeneszerzőnk, az én bátyám, az Abaházi Zoli, a Cerka kiszállt a zenekarból, tehát hogy tényleg megrekedtünk, és aztán ez odáig vezetett, hogy egy szép pillanatban egyszer csak úgy döntöttünk, hogy megszűnik a zenekar.
0: És akkor hogyan alakult újra?
1: Ott én nem voltam. Tehát, hogy új alakult a zenekar, de ott abban én már nem vagyok benne. Tehát.
0: De az hogyan volt, vagy hogyan élted meg ezt, hogy ugye egy olyan ember, aki oszlopos tagja volt a Sing Singnek, hogy aztán ugyanazon a néven megalapul valami más, és hát gondolom tudtál azért róla, de hogy milyen érzésekkel, vagy nem bántad, menjen tovább, te már ennek nem voltál részese, tehát milyen gondolatok?
1: Érdekes volt, mert én mindig úgy gondoltam magamra, hogy énekes vagyok, hiába voltam addigra már tényleg sikeres műsorvezető, és mindig voltak zenekaraim, tehát ott volt például a Danubiusos Best Of, aztán utána csináltam egy csomó zenekart.
0: Erről majd beszélünk még, igen.
1: És megalapítottam a mostani zenekaromat, az Abaházi RT-t, akkor még Abaházi Group néven, és Sing Sing esteket terveztem. És csináltam is jó néhány klubkoncertet, de az első...
0: Tehát még valami táborok is olvastam valahol, hogy a Sing Sing együtteshez fűződtek ilyen rajongói táborok. Is, ugye?
1: Az első Abaházi Group Sing Sing est után másnap megalakult újra a Sing Sing, valószínűleg annak a megfontolásából, hogy ne én vigyem tovább a Sing Sing nevet. Még annak idején a 90-es években voltak Sing Sing táborok, válaszolva a kérdésedre, tehát az még a régi.
0: Az még a korai, igen.
1: Tehát, hogy ennyi. Hogy új alakult a Sing Sing, engem nem hívtak fel, hogy legyek énekes. Felhívott a Sipos Tomi, aki az új énekes lett, hogy ez a mi kapcsolatunkban nem vere
0: ez
1: énket.
0: A Sipos Tomi, ez nem az Irigy Mirigyes.
1: De
0: ez az Irigy Mirigyes Sipos Tomi, aha, ő lett az új énekes. Aha.
1: Igen, aki most már többet énekelt a Sing Singben, mint én valaha.
0: Aha, értem. De egyébként valahol láttam azt is, hogy a Halál a Májra feldolgozását is énekeltétek akár közösen is, igaz ez?
1: Rendszeresen. Tehát én ugye műsorvezetőként nagyon sokszor voltam ott Irigy Mirigy bulikon, és az Irigy Hónagy Mirigy koncerteknek a vége rendszeresen az Anyáddal jártam című dal, ahol előadják az eredeti szöveget is, és amikor én ott vagyok, akkor fel is rángatnak a színpadra, én pedig örömmel megyek, úgyhogy ez
0: na, tényleg egy olyan zenekar, ami igazából, hát azt gondolom, hogy elég erősen köthető a Danubiusos időszakhoz is, ugye? Na, mesélj róluk egy picit.
1: Igen, mert a TNT egy olyan zenekar, akik olyan slágereket írtak, amelyre a Danubius Rádiónak szüksége volt, amely a Danubius Rádiónak a zenei hovatartozását tulajdonképpen nagyon-nagyon jól kiszolgált a magyar slágerekkel. És én emlékszem, hogy ott is voltam azon a koncerten, ahol először játszották élőben ezt a Nem jön álom a szememre című dalt.
0: És ezt tudtad, hogy Császár előd írta ezt a dalt?
1: Azt akkor még nem tudtam. Én azt tudom, hogy a Dobrádi Ákos egy kiváló zeneszerző. Mi nagyon jobban voltunk, többször járt nálunk, én is nála, tehát hogy folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és épp ezért lehettem ott azon a zárt körű koncerten, ahol felvettek egy unplugged lemezt, és ott adták elő először élőben ezt a Nem jön álom a szememre című dalt. Amiről én egyébként kezdetben azt gondoltam, hogy feldolgozás.
0: Uh-huh.
1: Mert, igen? Hogy, igen, mert tudod, vannak olyan dallamok, amiket meghallasz, és azt mondod, hogy Bobakker, én ezt ismerem. Igen. Mm-hmm. És közben meg csak annyira fülbe mászó, hogy pont ugyanilyen a Europe-tól a Final Countdown. Bizony. Arról is azt gondoltam, hogy ezt én már ismerem. Nem ismertem, csak az első hallásra belopja magát az embernek a fülébe.
0: Hát akkor most egy új generáció jön, Tóth Lüszi, ha ezt a nevet hallom, akkor ez mond számodra valamit, esetleg ő is járt nálad?
1: Nem, semmit, nem is
0: Tóth
1: hallottam.
0: Tóth Lüszi stúdió felvétele 2008. november 21-én jelent meg a Megasztár Karácsony című válogatás lemezen. Tóth Lüszi teljes nevén Tóth Luciana, a Megasztár negyedik évadában vált ismerté, mindössze 13 évesen jutott be a döntőbe. A versenyt a negyedik helyen végezte, és a legjobb női énekesként fejezte be. A változat megtartott ugye a TNT eredeti dallamát, szövegét, na de ugyanakkor női hangon adja elő mindezt, szóval akkor hallgassuk meg most őt itt a duplájóban, aztán jövünk vissza egy újabb dalpárral és a Vaházi Csabával.

0: A Párizsi lány című dalt hallhattuk az elmúlt percekben itt a duplájóban Csepregi Éva jó voltából. Ez a műsor egy picikét speciális, mert minden dalnak magyar a párja és vendégem is van, Abaházi Csaba személyében, akivel már nagyon sok mindenről beszéltünk, a életének az egyik legjelentősebb időszakáról, a színszínről, a rádiózásról és egyéb zenekarokról. Na de, ha jól tudom, akkor te szerepeltél filmzenei albumokon, és énekeltél is ott, ha minden igaz. Mesélj erről egy picit, például SOS szerelem anyagai.
1: Hát igazából az volt az egyetlen egy ilyen filmzene album, ahol én szerepeltem, az meg a Danomiuszos időkben volt, ahol ugye ment nekem a magyar zenei műsorom, a Hajrá Magyarok, így aztán rendszeres kapcsolatban voltam, és szoros kapcsolatban a kiadókkal, akkor még jól működő sok magyar kiadó volt, és az egyikükben, az egyik ilyenben dolgozott Jós István, Jós Pisti, aki szövegíróként is működött, és nagyon sok filmzenének, meg egyáltalán nagyon sok előadónak írta ő a szöveget. És amikor készült az SOS Szerelem című film, akkor abban én hanggal is szerepeltem, tehát mintha egy rádióriportot készítenék, volt egy jelenet, ahol ott mennek a rakparton autóval, és betelefonálnak egy rádióba, és ott én játszottam a hangommal a rádióst. És ennek kapcsán felmerült, hogy ha már így benne vagyok a filmben, akkor nem volna-e kedvem elénekelni ennek a filmnek a főcímdalát. És aztán az SOS Szerelem című dalt, tehát ami a filmnek a címe, azt én elénekeltem, de végül nem ez lett a sláger erről az albumról, hanem akkor vált ismerti a Ments meg Szerelem című dal, ami sokkal nagyobb sláger
0: lett. Kis volt az VIP?
1: Nem VIP. Nem VIP, hanem egy fiatal előadó, akinek most a neve,
2: ha nem vagy.
1: Belém Rux sem jut eszembe, ráadásul most már más néven lett ő hatalmas nagy sztár. Ő akkor költözött gyerekként kintét Németországban, és akkor jött haza, és fantasztikus énekes volt, és nagyon jó hangja volt, de ez volt az egyetlen egy ilyen filmzenei album, ahol én énekesként részt vettem.
0: Ugye meséltél már arról, hogy a Kerozinnál ugye közreműködtél a munkásságukba, ugye? Na de Paddő, Bébi Gabi, vegyük külön, jó? Patütőnél te?
2: Mit csináltál ilyen csúnya rádiós kérdéssel?
1: Na hát ez is kapcsolódik egyébként ehhez a műsorhoz. A Padüdő egyszer csak úgy döntött, hogy készít egy olyan feldolgozás albumot, ahol mások dolgoznak fel Padüdő dalokat.
0: És bizony, erről is játszottunk át
1: dalt. Van, és akkor a Tessék Dudálni című dalnak egy ilyen rockos feldolgozása lett, és akkor így mondták, hogy akkor viszont jöjjön egy rock énekes, és engem kértek fel, én pedig örömmel elvállaltam, ráadásul ezt közösen énekelhettük, hiszen a vokában azért benne volt a Padüdő, úgyhogy ez egy nagyon, tehát hogy visszaemlékszem arra a pillanatra, amikor ezt készítettük, hogy mennyire vidám volt, meg mennyire jó időszak volt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerettem.
0: Uh-huh. Bébi Gabi?
1: A Bébi Gabi pedig ugye sikere halmozott a BB Sisters után a duettekkel, ugye Lányi Lalával énekelt több dalt is, és aztán egyszer csak úgy döntött, hogy készít egy egész lemezt, ami a duettekre épül, és Kelemen Tamás volt az ő zeneszerzője, a Kele, akivel mind a mai napig együtt dolgozom egyébként egy szinkron stúdióban, aki mondta, hogy akkor készítsünk közösen egy dalt. Ő írt egy dalt, írt egy szöveget is, amit én átírtam, és akkor így lett egy duettünk Bébi Gabival.
0: Na akkor beszéljünk Csepregi Éváról, vele nem dolgozták közösen, vagy legalábbis nem tudom róla.
1: Vele nem dolgoztam, de én emlékszem, az egész gyerekkoromban, hiába ha szerettem, hallgattam a rockzenét, azért Csepregi Évára gyerekként, tiniként úgy néztünk, mint egy istennőre. Hát mert
0: jól is nézett ki.
1: Hát hihetetlen szexiumbólunk volt. Szerintem baromi jó dalokat énekelt, hát pont olyan dalokat írtak annak idején a Neotonnal, ami mindenkit megérintett. És aztán persze a szóló korszakában is vagy a szóló lemezein is énekelt.
0: Arról tudtál, hogy a Bot-Hitlich kapcsolatról te tudtál, vagy hogy egyáltalán ki
1: engem,
0: a Bot-Hitlich?
1: Engem nem érdekelt, hogy ő kivel van, meg kivel nem. Persze tudtam, hogy egyszer csak
0: ez zenei kapcsolat, ment. Tehát igen. Hogy én erre gondoltam, ugye képzeld el, hogy a zenét a Skód Bob Hitlich írta, akivel Csepregi Éva már 1985-től több lemezen is együtt dolgozott. Na de ki ez a Bob Hitlich? Mert látom, neked is ismeretlen, én se tudtam eddig.
1: Hát nem
0: dalszerző, producer és zenész. Olyan slágerek szerzője volt, mint például a Japanese Boy, hogyha ez ismerős az Anekától, vagy a Merry Christmas Everyone, ugye Shaquille Stevens-től. Ugye hát ezt gondolom, mind a két dalt játszott annó a Danubius is, meg sok helyen találkozhattál vele. Szóval ezeket a dalokat is Bobby írta, és akkor a Csepreg Évának a Párizsi Lány című dala is ehhez kötődik, ami egyébként a Kék Korszak című lemezen jelent meg 1987-ben. A magyar szöveg szerzőjeként pedig Szép Pálnak a nevét érdemes megjeleníteni, és a Kék Korszak 1987-ben Emerton díjat kapott, a korabeli éves összesítés szerint pedig a Párizsi Lány lett az év első helyezett dala. Tehát angol változata is megjelent ennek a dalnak, Hot French címmel, már az 1987-es évben, már nyilván emellé is reméltek külföldi sikert. Egyébként nagyon sok olyan magyar előadó volt, aki dolgozott a külföldi piacra is, és sok jó dal megjelent. Szerinted egyébként mi lehet annak az oka? Hát nyilván ezt egyikünk se tudja megfejteni, inkább egy ilyen filozófiai kérdés, hogy tulajdonképpen olyan nagy világslágerek, ugye az Omega dalát is ugye feldolgozták később, de hogy így magyar sztár úgy nagyon külföldre nem jutott ki, vagy én nem tudok róla, hogy mi lehet ennek az oka, pedig sok szárnybontogatás volt ilyen téren is.
1: Az, hogy be voltak zárva a határok. Ahhoz, hogy te külföldön sikeres legyél, ahhoz ott kell lenni. Főleg, ahogy régen működött
0: Tehát kevés az, hogy angolul elénekelek valamit, hanem...
1: Nem, régen úgy működött, hogy ott kell lenni egy producerednek, a kiadódnak. Ezért volt az, hogy például az LGT, amikor annak idején, hát például még Balé is volt, Angliában egy lemezt készítettek, akkor ott szerettek volna maradni azért, hogy ezt a lemezt tudják promotálni, de nem tudtak ott maradni, ugyanez volt az Omegával, és ezért, tehát hogy akik aztán külföldre mentek, és külföldön éltek, és úgy értek el sikereket, azok viszont azoknak sikere is lett. Mándoki László például.
0: Bizony, például a Vén Európa című dalát is később megjelentették.
1: Várjál. A Vén Európa az Varga Miklós dala.
0: De elénekelték angolul, nem, közösen csinálták. Közös volt a produkció.
1: Igen, de Varga Miklós Európa című dalához a Mándokinak annyi köze van, hogy feldolgozta.
0: Igen, így van, meg hogy közösen énekelték, mert a Varga Miklós énekelt rajta angolul állítólag.
1: Visszatérve Csepreg Évához, ha már Bob Hitlit megemlítetted, ugye ő az édesapja Hitli Dávidnak, Csepreg Éva fiának.
0: Ezt a kapcsolatot meg például én nem tudtam. Na, de akkor a Danubiusos korszakhoz kanyarodjunk gyorsan vissza egy picikét, ugyanis a Groove House is ugye a Danubius életében is sok jóval kecsegtetett, vagy tehát igen jelentős szerepet játszott abba az időszakba, és ők is feldolgozták a Párizsi Lány, még például az elég korai korszakukban.
1: Igen, az meg a Danubiusos előtti időszak volt. Ők az egyik első sikerüket érték el azzal, hogy ezt a dalt feldolgozták. Én emlékszem rá, az még Judy balesete előtt volt, még klipet is készítettek rá, úgy meg lehet nézni ebben a klipben, hogy milyen volt Judy a balesete előtt. Én arra emlékszem, hogy persze a Danubius játszott a Groove House dalait, de a Groove House-nak nagyon sokat segített az, hogy a Danubius játszott.
0: Bizony, ez ilyen oda-vissza kapcsolat.
1: Oda-vissza volt, és arra is emlékszem, hogy az akkori zenei szerkesztő először azt mondta, hogy ilyen névvel, hogy Groove House szerintem Magyarországon nem lehet sikereket elérni, mert hogy ez nem egy ilyen szokványos név, amit a magyar közönség olyan örömmel ki tud mondani, vagy skandálni tud koncerteken. De hát aztán persze ott már változtak a zene fogyasztási szokások, és tök hamar meg tudták tanulni. Talán pont azért, mert elég sokat konferáltuk a dalokat, hogy melyik ez a csapat, és bizony, hogy kell kiejteni a nevüket.
0: Na, hát akkor most én is konferálok egyet, jön a Groove House és a Párizsi Lány itt a Duplájóban, mint feldolgozás, aztán pedig egy újabb dalpárral és Abaházi Csabival jövünk vissza, ugye velünk maradtok.

0: szavak.
1: Egy igazi klasszikus szólt az elmúlt percekben még az 1930-as évekből, Kalmár pár jó voltából, Ne nézzen úgy rám, ez volt tulajdonképp a dal címe, ez itt továbbra is a duplájó, ahol vendégem Abaházi Csaba, és már itt sok mindenről beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy hol milyen produkcióba vettél részt, hol énekeltél. Maradjunk is tovább az éneklésnél.
2: Jó.
1: Ugyanis volt egy még egy kör nevezetű zenekar. Mesélj erről egy picikét.
2: A zenekar még mindig létezik, csak én már nem vagyok benne. A még egy kör, ez egy ilyen baráti társaság volt. Én a 17. kerületben lakom. Akkor költöztem oda, amikor megismerkedtem a mostani feleségemmel. És a 17. kerületi polgármester volt Ríz Levente, akiről tudtam, hogy nagyon szereti a zenét, sőt, ő maga is műveli, és van egy zenekara, de nem volt énekesük, és aztán, amikor mi összeismerkedtünk a Leventével, akkor mondtam, hogy ha van olyan koncert, ahol énekesre van szükség, akkor tudja, hogy én itt élek a kerületben, úgyhogy szívesen segítek. És aztán addig-addig haverkodtunk, barátkoztunk, míg végül egy zenekarban nem találtuk magunkat, ahol Ríz Levente volt a billentyűs, és tulajdonképpen az ő nevét viselte a zenekar, Ríz Levente és barátai, RLB, de ezen változtatni szerettünk volna, és akkor találta ki a basszusgitárosunk, Takács Boti, egy próbán, ahol elhangzott konkrétan ez a kérdés, mert valamit fogyasztottunk, hogy még egy kör, és akkor azt mondtuk, hogy jó, ez zenekar névnek is megfelel, ráadásul pont akkor kezdtünk el saját dalokat írni, mert addig feldolgozásokat játszottunk, és pont akkor volt egy olyan dal, amire ez pont ráment a refrénre, hogy még egy kör, és akkor megalakult a még egy kör.
1: A Pia Olimpia jut eszembe, de nyilván tök más a dolog, csak így megpróbáltam asszociálni.
2: Teljesen más.
1: Tudom, csak hogy mint hangulat, igen.
2: És ráadásul még hangulatban is, mert még egy kör az, bár hangozhat úgy, hogy arról szól, hogy valamit fogyasszunk még egyszer, de ez arról szól, hogy az embernek az a vágya, hogy legyen, bármit is csinál, legyen mindig még egy köre, és hogyha
1: esetleg... Ja, értem, tehát nem feltétlenül
2: spirituálisan gondolkodunk, akkor az is benne van, hogy ha Istenben hiszel, akkor feltámadunk, ha valami keleti vallás szerint, akkor kapsz még egy kör.
1: Csak az én gondolatom szűkült be egy picit, de értem. Aha.
2: Nem ismered a dalt azért. Tehát, ha meghallgatod, igen, akkor valószínűleg egyből
1: pótolom ezt a hiányosságomat.
2: Ugyanerre fogsz azociálni, amiről a dal szól.
1: Na, és 2012-ben, ha jól tudom, akkor az Abaházi Group néven szerveztél saját együttest.
2: Ez volt az, amit már meséltem korábban, hogy én szerettem volna olyan esteket, ahol kizárólag sing-sing dalokat énekelek, és magam mellé vettem nagyszerű zenészeket, Szűcs Norbertet például, aki alkotótársam is, tehát zenéket is írunk, Gyöngyösi Gábort, Gabent, akit rengeteg zenekarból ismerhetünk billentyűsként, a Jülek Eriket, aki például az Ergóban dobol most, tehát nagyon sok megyaszai Balást, aki a Charlie-nak a zenekarában most basszusgitározik, ők voltak az én zenekarom, és sing-sing dalokat játszottunk, és így alakult meg az Abaházi Group.
1: De ez volt tulajdonképpen akkor az előszobája az Abaházi RT-nek.
2: Igen, ugye? És aztán utána, amikor új alakult a sing-sing pont ennek kapcsán, vagy ezen felbuzdulva, akkor értelmét vesztette az, hogy én csak sing-sing dalokat játszom, és akkor elkezdtünk saját dalokat alkotni, így viszont azt jelölni akartam, hogy ez már nem ugyanaz a zenekar, amelyik sing-sing esteket ad, és ezért lett Abaházi RT, ráadásul a zenekarnak a tagja is kicserélődtek addigra, úgyhogy mi lettünk a Abaházi és a Rohadt Trógerei, ezt jelenti az RT.
1: Na, majd erről beszélünk akkor a következő megszólalásban. Most azonban viszont térjünk vissza az imént hallott dalhoz, ugye, amely egy magyar tangó volt, 1935-ben született, ugye ez volt Kalmár Pár és a Ne nézzen úgy rám. Zenéjét még Sali Géza, szövegét pedig Erdődi Elek írta. Kalmár Pár korabeli felvételét a Charles Gondrió vezette tánczenekar kísérte, és gramofon lemezen adták ki. Hát nyilván ez annak a kornak volt a sajátossága. Kalmárt elsősorban tangó énekesként ismerte meg az ország, ezért gyakran tangó királyként emlegették. A 30-as években számos lemezfelvételt készített. Na, és ennek a dalnak, hát gondolom a dal a számodra is ismerős, de lehet, hogy te szerintem a Heaven Fear Street 7 kapcsán találkozhatta ezzel a dallal. Róluk azért már gondolom sokkal többet tudsz mondani.
2: Igen, sajnos a dalról semmit, a Fear Street 7-t viszont nagyon kedvelem, nagyon szeretem, és annak idején még az almási téri szabadidő központban voltam többször is a koncertjeik. Én nagyon szerettem azt a világot, azt a ilyen angol pop-rock zenei világot, amit ők hoztak. Kicsit alteres volt, de ettől függetlenül nekem ahogy szóltak például a gitárok, ahogy a Szűcs Krisztián énekel, ahogy megközelíti a dalszövegekben mindazt, amit el szeretne mondani, ahogy az érzéseit át tudja adni a dalszövegeken keresztül, nekem az mindig nagyon-nagyon tetszett. És az a szabadság, ahogy ők kezelik a zenét, hogy nincsenek stílusbeli határok. Ha éppen az jut eszükbe, hogy egy tangódal dolgoznak fel, akkor azt megtehetik. Tehát, hogy én nagyon-nagyon szerettem, és szeretem mind a mai napig a Heaven's
1: Rejection. És ráadásul ugye az egy érdekes dolog, hogy ez még abban a korszakukból származik ez a dal, amikor ők még angolul énekeltek túlnyomó részben. 1998. december 1-én jelent meg a zenekar harmadik albumán, a Budapest Dolson ez a dal, és akkor hallgassuk meg most ezt itt a duplájóban, ne nézzen úgy rám. Címmel jön a Heaven Street 7, egy érdekes feldolgozásban, aztán jövünk vissza egy következő dalpárral és Abaházi Csabával.

0: Könnyű álmot hozzon az ész, szólt az álmod percekben egy igazi hatalmas nagy klasszikus, talán már kevesebben emlékeznek arra, hogy ezt a dalt eredetileg a generál felállásában énekelt el Horváth Charlie, még a 70-es évek végén, akkor, amikor a generálnak az új korszaka, tehát az új felállása alakult meg. Ez itt még továbbra is a Duplán Jó, ahol a vendégem Abaházi Csaba, azért, mert most is különleges műsorban van részünk, mert minden dal magyar, az eredeti és a feldolgozás is, és itt az előbb beszéltünk az Abaházi RT-ről, ugye az RT az a rohadt rógerek, ugye, ha jól emlékszem rá,
1: igen.
0: Honnan jött ez a minősített jelzős alany, adódik rögtön a kérdés.
1: Valahogy a nevemet szerettem volna beletenni a zenekar nevébe, hogy...
0: De az ott van az Abaházi.
1: Igen, tehát hogy azt mindenképpen tudják, hogy ez kiről és miről szól, viszont valamit hozzá szerettem volna tenni, mert ha csak simán azt írom, hogy Csaba, akkor azt is gondolhatják, hogy műsort vezetek, de nem. Tehát szerettem volna jelezni, hogy ez egy zenekar. Az Abaházi Band az valahogy...
0: Az elcsépelt.
1: Igen, az Abaházi Group az meg egy másik formációt jelölt, és egy csomó ilyen lehetőséget felvetettem. És akkor ez az RT, ez nekem tetszett, de nem olyan formában, hogy részvénytársaság, és akkor próbáltam kitalálni, hogy minek a rövidítése lehet az R és a T, és összeírtunk egy csomót, hogy nem rock team, meg nem ilyenek.
0: Jó, okay.
1: Nem rostás triciklik, meg nem is régi tinik, és akkor így maradt meg ez a rohadt rógerek.
0: Igen, mert úgy felfigyel az ember első körbe, tehát ilyen szempontból van ebben ráció.
1: Igen.
0: 2021-ben alakult tatok meg, vagy ez pontatlan?
1: Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy nekem ezek a dátumok nincsenek meg, mert így alakult folyamatosan, akkor még ment a még egy kör, akkor a még egy körből a gitárost azt hoztam magammal, de közben ez már egy létező zenekar volt, korábban a grup, tehát hogy ez így kicsit összefolyik, de ha jól tudom, akkor igen, pont a Covid ideje alatt indultunk el, akkor csináltunk ilyen kisebb klubbulikat az akkori szabályoknak megfelelően.
0: Volt ennek az Abaházi RT-nek egy nagyon ismert dala, az Eldobott Kő. Ugye, ha jól tudom, ez bekerült a dal 2026 30-as mezőnyébe, és mesélj erről egy picit.
1: Hát tulajdonképpen hál' Istennek van nekünk jó néhány olyan dalunk, amivel mi jelezzük, hogy nem a múlt sikereit szeretnénk csak meglovagolni, persze koncertjeinken vannak sing-sing dalok, hanem mi folyamatosan alkotunk. A Leszek a Tűz című dal, az egy nagy sikerünk, a Képzeld el, a Most jövök én, és akkor ehhez kapcsolódott hozzá az Eldobott Kő, ami annyira tetszett mindenkinek, hogy gondoltunk egy nagyot, beküldtük, jelentkeztünk erre a versenyre, és bekerültünk a legjobb 30-ba, úgyhogy...
0: 34 pontot kaptatok itt, amit én így megtaláltam róla, és country hangszerelésbe is bemutattátok.
1: Igen, ott ugye ebben a műsorban az a feladat, hogy az eredetin túl kell egy feldolgozás, ott akkor egyszer eljátszottuk, nekünk jobban tetszik az eredeti.
0: Értem. Könnyű álmot hozzon az éj, ugye? Ez a következő dal.
1: De szeretem.
0: Ez na meg, akkor át is adom a lehetőséget.
1: Képzeld el, hogy ugye azt mondtam, hogy a szüleimnek rengeteg lemeze volt, és nem nagyon hallgattak magyar zenét, de voltak kis lemezek, amelyen magyar dalok voltak. És ilyen volt például a Generál egyik kis lemeze, amin a zenegép volt az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ez a Könnyű álmot hozzon az éj. És én imádtam. Nem tudtam akkor semmit a zenekarról, hogy kik alkotják, hát gyerekként az ember nem is figyel rá. És aztán később, amikor az én gyermekeim megszülettek, akkor még ilyen úgy altattam őket, hogy ringattam a karomban, és énekeltem ezt a Könnyű álmot hozzon az éj. De addigra persze már tudtam, hogy Charlie énekli a dalt, Charlie volt az eredeti előadó, és hál' Istennek Charlie-val is szinte baráti a viszonyunk, nagyon-nagyon jóban vagyunk, rengetegszer volt lehetőségem Charlie-t konferálni, sőt, volt már arra is lehetőségem, hogy mi közösen lépjünk fel, tehát a Kávéház című dalát egy turnén több alkalommal együtt énekeltük, és a Könnyű álmot hozzon az éj című dalt, ő mind a mai napig énekli, eredeti hangnemben, tehát ugyanabban a hangnemben, mint a 70-es évek végén, 100 zongora kísérlettel, Halász János ugye a zongoristája a zenekarban, és annyira fantasztikus, egy olyan pillanatot kap el, aki ezt így hallja, látja élőben, hogy ez kihagyhatatlan. És mind a mai napig mondom, minden koncertjén elénekli ezt a dalt.
0: És ha jól tudom, akkor ugye a szóló karrierjének első belépője volt ez a dal, és ugye ő előtte sokat zenéltként külföldön, és amikor visszatért, talán talán ez volt az egyik dala, amivel elindította a szóló pályáját.
1: Nem, ez a Generálnak az egyik dala volt.
0: Úgy igen, de amikor szólóban elénekelte, tehát akkor lehet, hogy én fogalmaztam rosszul.
1: Igen, de amikor ő szólóban visszajött, akkor viszont kizárólag új dalokkal jött. Uh-huh. Ler Pisti és László Attila írták a zenéket, Horváth uh-huh. Attila pedig a szövegeket, és hosszú-hosszú ideig a lemezeken csak új dalokat énekelt, és a koncerteken énekli el rendszeresen ezt a dalt, tehát lemezre aztán később nem vette.
0: Na hát akkor könnyű álmot hozzon az éj, következik most már Charlie előadásában itt a Duplájóba, és még egy utolsó megszólalás elejéig jövünk vissza egy újabb dalpárral, és Abaházi Csabival várjátok meg azt is itt a Duplájóban.
2: A szürke ház falakra rászakadt már az est,

0: Ez itt továbbra is a duplájó, ahol a Ne félj, te kis bolond című dal hangzott el az elmúlt percekben az Ergo jó voltából itt a duplájóban. Ez volt a műsor utolsó dalpárjának első fele, ebben a műsorban csak magyar slágereket játszottunk, magyar volt az eredeti és a feldolgozás is, és még egy utolsó megszólalás elejéig itt van a stúdióban Abaházi Csabi is, és nagyon sok mindenről beszélgettünk már, de a televíziózás is szerepet játszott a te életedben, ugyan nem mint műsorvezető, hanem mint vendég. Hogyan érezted itt magad, mennyire gondolkodtál televíziózásba, vagy inkább a rádiózás a te hazád?
1: Én a rádiózásban sem gondolkodtam, de aztán amikor rádiossá váltam, akkor én azt nagyon megszerettem. Ezzel együtt járt, hogy az első sikereim után egyből hívtak műsort vezetni a televízióban. Nagyon sok műsorban voltam, és vagyok még mindig műsorvezető tévében, de nem szerettem.
0: Én erről nem is tudtam, hogy műsorvezető is voltál, de én vagyok figyelmetlen. Aha.
1: Nem voltam, hanem vagyok is.
0: Vagyis.
1: És egyből az első műsorom, amikor megszűnt annak idején a TV2-n a Dáridó, akkor annak helyén indult el egy Klub 2 nevű műsor, ahova odahívtak, hogy reggel 9-re menjek, mert 10-kor elkezdődik a forgatás, de 6-kor vége van. Nekem akkor már megszületett az első gyermekem, mondtam is, hogy semmi baj, este itthon leszek. Na most azt képzeljétek el, hogy nemhogy nem kezdtük el 10-kor, hanem este 6-kor, amikor nekem már végezni kellett volna, még mindig el sem kezdődött a felvétel, és akkor azt mondtam, hogy ha ez a televíziózás, akkor ez nem az én világom. Ettől függetlenül természetesen vannak műsorok, mind a mai napig a Nagy Vagy című például, az ifjúsági sport műsor, ahol én a műsorvezető vagyok, most már több mint 10 éve csinálom, tehát nagyon sok helyen voltam, de tény és való, hogy igaz, amit mondtál, hogy vendégként viszont még több televízió műsorban voltam.
0: Jelenleg futó műsorod ugye az Abaházi Presszó, itt is különleges, mesélj egy picit erről, hogy mi ennek a műsornak a koncepciója, miért pont Presszó, hogyan kell ezt elképzelnünk?
1: Ez is egy tévéműsorhoz vezethető vissza egyébként. Annak idején volt egy Amstel Jam nevű televízió műsor, amit átvettek a hollandoktól, de nem a franchise-t vették meg, hanem csak lenyúlták. És nekem az nagyon tetszett, ott is műsorvezető voltam, ott nem csak műsorvezetői feladataim voltak, hanem énekelnem is kellett az éppen fellépő sztárokkal. Például Presser Picivel ott kötöttünk barátságot. És amikor aztán ez megszűnt, akkor én azt gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt valahogy továbbvinni, valahogy megcsinálni. És ha nem is tévében, akkor rádióban. És ezt a kis vágyamat dédelgettem egészen addig, amíg aztán jött az időszak, amikor a retro rádióban felmerült az én nevem, és kérdezték, hogy van-e valami műsorötletem. És mondtam, hogy ezt én nagyon-nagyon szeretném csinálni. Beszélgetni emberekkel, plusz hagyni, hogy ők élőben zenéljenek, és adott esetben, ha úgy van, és ők ezt megkívánják, akkor bekapcsolódni és együtt zenélni. És azt mondták, hogy gyere, és csináld.
0: Amúgy ez egy nagy szó, mert ugye a reggeli műsorokon kívül, amit ugye itt mindenhol megy egy ilyen, ugye az általában a beszédes sáv. Régebben volt, de mostanában nem annyira jellemző, hogy este is csinálnak egy ilyen műsort, szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagy eredményem amúgy.
1: Én is ezt gondolom, bár minden rádiónak van olyan vállalása, ugye amikor a frekvenciáért pályáznak, igen, akkor mindenféle vállalásokat le kell írni, és aztán később be is kell tartani, és vannak ebben például szövegarány. És a szövegarányt ezt általában úgy szokták a rádiók betölteni, vagy kitölteni, vagy egyáltalán eleget tenni neki, hogy az esti műsorsában beszélgetős műsorokat csinálnak. Én így kerültem annak idején be a rádióba, a Danubiusba, mert a Garami Gábornak volt egy ilyen beszélgetős műsora, és én vendégként ott voltam, amit hallott az akkori programigazgató Rókusfalvi Pali. Szóval tény és való, hogy már volt korábban, és előttem is a retrón is beszélgetős műsor, de ezzel a koncepcióval tudtak azonosulni a vezetők, és én azóta most már 6 éve csinálom nagy-nagy örömmel, és a hallgatóság nagy-nagy örömére.
0: És akkor itt mindenféle vendég szóba kerül tulajdonképpen?
1: Mindenki tulajdonképpen, itt nem csak híres embereket hívunk, nem csak celebritásokat, hanem olyanokat, akik valamilyen szempontból érdekesek, vagy érdekesek lehetnek a hallgatók számára. Volt például egy extrém takarító, akinek az a dolga, hogy kitakarítsa azokat a lakásokat, ahol olyanok hunytak el, akiknek senkiük nincs, akik a lakásukat nem tudták kire hagyni, akik után nincs senki, aki esetleg bemenne és elrendezni a dolgaikat. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény szakma és egy kemény feladat, úgyhogy ezzel az emberrel nagyon jól tudtam beszélgetni, és ilyenből van kismillió.
0: Mi az, amit még esetleg nem érintettünk, de napjainkban fontos, hogy beszéljünk róla és hozzád kötődik? Tehát mit csinálsz napjainkban? Ezeken kívül, amikről most beszéltünk.
1: Tehát a rádió, a tévéműsor az időszakos, szinkronizálok, illetőleg vége főcímezek, én mondom be filmek végén, hogy magyar hangja, és, és a többi, és a többi. Ezt nagyon szeretem, ezt csinálom Kelivel, Kelemen Tamással, ugye az első emelet gitárosával, és koncertezem, zenélek, alkotunk folyamatosan. Charlie-ról beszéltünk már korábban, most szeptember 11-én a Barba Negra nagy színpadán az Abaházi RT Charlie előzenekara lesz.
0: Úgyhogy... Ó, érdemes akkor oda is ellátogatni.
1: Hál' Istennek nem unatkozom. Van az Abaházi akusztik formációm, ahol ugye két akusztikus gitáros, az egyik a Bekepeti, aki a hangos zenekaromban is játszik, a másik a nagyfiam, az Abaházi Rómeó.
0: Na pont erről akartalak, vagy ezt is fel akartam hozni, hogy tulajdonképpen most már apa és fia együtt zenél.
1: Így van, és rengeteg fellépésünk van, ugye nagyon olyan helyekre tudunk elmenni, ahol a nagy zenekar nem fér el. Most például majd október 1-től 3-áig lesz Balaton-Almádiban egy sörfesztivál, és ott a nyitó napon mi fogunk majd zenélni.
0: Tehát akkor szeptember 11 és október 1 a két dátum, amit fontos megjegyezni a hallgatóknak is. Tehát aki Abaházi Csabira és az ő zenekari alkotásaira kíváncsi, akkor azt mindenféleképp kísérje majd figyelemmel és jelenjen meg ott, meg illetve hallgassa a rádióba is. Na és itt a végén pedig még ugye a Ne féltek is bolond, Ergo Airport, egy pár gondolat róluk még.
1: Hát ugye az Ergo, az a Szikora Robinak az a zenekar, amit a Hungária után hozott. Én nagy hungáriás voltam, viszont az utód zenekarokat már nem követtem. Tehát addigra én már rátaláltam a heavy metalra, meg a rockzenére, tehát a 80-as években alakult popzenekarok, akár a Dollyról, akár tényleg az Ergo-ról van szó, én ezeket utólag ismertem meg, és szerettem meg. Hál' Istennek Szikora Robival is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, nagyon sokat találkoztunk műsorok kapcsán, és jókat beszélgettünk, és én nagyon-nagyon nagyra tartom őt, mint zeneszerzőt.
0: Talán ez nem a legismertebb daluk volt, de azért az ismertek közé tartozott.
1: Hát ez is egy nagy Ergo-sláger, a feleségem például nagy Ergo rajongó, úgyhogy ő ezt nagyon ismeri, és az érdekes, ugye az Airport zenekar, az pedig a VIP utód zenekara a Rakoncai fivérekkel, akinek a menedzsere az a Környei Attila, aki az Ergónak a basszusgitárosa volt, tehát és zeneszerzője is. Tehát itt adta magát a lehetőség, hogy egy majdnem saját dalt dolgozzanak fel, tehát ő tudta, hogy mivel lehet sikereket elérni. Környei Attila egy nagyon-nagyon jó menedzser, tehát ő tudja, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy egy zenekar sikeres lehessen. Például a VIP-t is annak idején ő hozta össze, így aztán teljesen természetes volt, hogy az Airportot is jól tudja irányítani.
0: Nos, hát akkor ezzel a dallal zárjuk ezt a mostani műsort, jön mindjárt az Airport és a Ne féltek is bolond című daluk. Csabi, neked köszönöm szépen, hogy itt voltál és ellátogattál hozzánk, és az elmúlt két órában együtt vezethettük, vagy hát ha nem is vezettük, de mint vendégként itt voltál, és hogy segítettél nekem a daloknak a elmesélésébe a hozzákötődő élményeiddel, illetve hogy egy picikét megismerhettek téged is a hallgatók.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy meghívtál.
0: Én pedig gyorsan búcsúzom a dal előtt még, az elmúlt két órában, vagy hát egy picikét több, mint két órában, mert amikor vendég van, akkor mindig megcsúszunk. Szóval mondjuk azt, hogy az elmúlt csak nem két és fél órában Csák Attilát hallottátok. Jövő héten betartjuk a műsor időt, és akkor ismételten jövök újabb 12 dalpárral. Akkor is tartsatok majd velem. Még egyszer vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Csák Attilát hallottátok.

0: Ez volt a Dupláló, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A kormány csak nem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány százmillió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpontregiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térkép adatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpontregiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsesség vezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben. Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám.
5: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
11: UK.
9: Ez a UK Fever Show.
11: UK.
12: Három évtized igazán legendás dalai az angol kislemezlisták éléről. Hogyha ez a mondat hangzik el, akkor indul a UK Fever Show. Köszöntöm Önöket, én Sommer Gábor vagyok, és hogy a mai napon melyik évből fogunk válogatni, ezt már nem kell titokban tartanom, már is mutatom.
4: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 2001.
12: 2001-ben járunk tehát, szóval ezen év legsikeresebb dalait idézzük fel, természetesen azokat, amelyek Nagy-Britanniában a kislemezlista élén, vagyis a legelső helyen végeztek. Már is kezdünk két egykori fűszeres lánnyal, méghozzá először Jerry Halliwell-lel, pontosabban Geraldine Estelle Halliwell-lel. Ő 72-es születésű, angol énekesnő pályafutását táncos nőként kezdte, de volt ő már fotómodell, illetve műsorvezető is. Valódi sikereit azonban a Spice Girls együttesben érte el. Egészen 98-ig volt a zenekar tagja, amikor kilépett és szóló karrierbe kezdett. Tőle az egykori Weather Girls feldolgozást, a 2001-es lista vezető It's Raining Man-t hallgatjuk, utána pedig jön együttesbeli társa Emily Bunton, ő is egy angol énekes, zeneíró, illetve rádiós műsorvezető, néha pedig még színésznőnek is beáll. Emma Bunton-t legjobban ugyancsak a Spice Girls-ből ismerhetjük, a 90-es évek legsikeresebb brit lánycsapatából. Ő volt Baby Spice, és hát a fellépésein is rendszerint Baby Dollban táncolt, illetve énekelt. Emma Bunton és a What Took So Long 2001 újabb lista vezetőjeként nem sokára itt a UK Fever Show-ban.
4: UK Fever Show, the Hour of Legends.

0: Rádió.
1: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési viszonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense. Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 22-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 26,8 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Menyhért és Mirjan hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1834. az egyházi tized eltörlését már augusztus 19-én indítványozta Kölcsey Ferenc a követek házában. E tárgy a főrendek ellenkezése miatt nem terjesztetett elő. 1837. a Pesti Magyar Nemzeti Színház megnyitása. Az építkezés 1835-ben kezdődött a Kerepesi úton, Grasalkovics Antal által ajándékozott telken. A Magyar Színház megnyitása elhibázott dolog. Legyőzhetetlen unalom 6 órától 11-ig, írta róla Széchenyi. Zene után folytatjuk.
4: Hobby Rádió. Rádió.
2: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
0: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap néptől.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 22-én köszöntjük Menyhért, valamint Mirjam nevű kedves hallgatóinkat. A Menyhért férfi név germán eredetű, a Meinhard névből ered. Jelentése erős, valamint merész. Ünnepelnek még a Menyhértek január 6-án és szeptember 7-én is. Becézése ennek a névnek Menyhártka, Menyhértke, Menyus, Menyuska, Meni és Mendi, a név jeles viselői. Lónyai Menyhért, reformkori politikus, Lakatos Menyhért, író, valamint ön, kedves Menyhért. Szintén ezen a napon köszöntjük Mirjam nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű női néve a Mária eredeti formája. Becézése Miri, Mirike, Mira és Mirácska. Jeles viselői ennek az igen ritka névnek. Mirjam Makeba, dél-afrikai énekesnő, valamint ön, kedves Mirjam. Ezen a napon köszöntjük még Agaton, Barakon, Barakony, Bogdána, Boglár, János, Merse, Mirjana, Mária, Siegfried, Timót, Timótea, Timóteusz, Zakeus, valamint Zombor nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1485-tel kezdünk, augusztus 22-én Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével. Tudor Henrik a Bosworthi csatában legyőzte harmadik Richard angol királyt, ezzel véget vetett az 1455 óta tartó trónviszálynak. Hetedik Henrik néven királlyá koronázták, házasságot kötött Erzsébettel harmadik Richard unokahúgával, ezzel mindkét ház trónigényét kielégítette és megalapította a Tudor dinasztiát. Folytassuk a 18. századdal, 1785. augusztus 22-én II. József aláírta a jobbágyrendeletet, amely a Magyarországon még érvényben lévő örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. A rendelet a jobbágyság életviszonyainak javítását, a mezőgazdaság kapitalista fejlődését célozta. Kimondta, hogy a jobbágy javaival szabadon rendelkezhet, mesterséget tanulhat, és az urbérrendezésben rögzített szolgáltatásokon felül semmit sem köteles teljesíteni. Biztosította a szabad költözést, a földesúr engedélye nélküli házasodást. Bár II. József halálos ágyán majdnem minden reformintézkedését visszavonta, a jobbágyrendeletet érvényben tartotta. Ugorjunk a 19. századra, 1837. augusztus 22-én a Grassalkovics Antal herceg által adományozott telken a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán megnyílt Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. Folytassuk 1888-al, augusztus 22-én meghalt Trefort Ágoston művelődés politikus, publicista, miniszter, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. augusztus 22-én elsőként utazott Theodore Roosevelt, mint amerikai elnök automobilom. Maradunk továbbra is a 20. század elején, 1911. augusztus 22-én ellopták Leonardo da Vinci Mona Lisa című festményét a párizsi Louvre Múzeumból. Csak évekkel később találták meg Olaszországban. 1929 a következő időpontunk, augusztus 22-én megtartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten, ahol mindegy 172 külföldi magyar egyesület képviseletében 365 fő jelent meg, de rajtuk kívül magánemberként még több mint 100-an érkeztek. Az utolsó időpontunk pedig 1932. augusztus 22-én megkezdte adását a BBC, az első tévécsatorna Angliában. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Üzenet a Zakariás proféta könyve első részéből.
1: Hirdesd még azt is, hogy így szól a seregek ura. Bővelkedni fognak még városai minden jóban, megvigasztalja még az Úr Sion.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. augusztus 22-e szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből. 23. fejezet 1-től 12. vers. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig minnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Elmélkedés. Jézus egy mindig időszerű témáról beszél a mai evangéliumban, a vallási és erkölcsi tekintély kérdéséről. A farizeusok és írástudók élete nincs összhangban tanításukkal, tanítják ugyan, de maguk nem teszik. Ez a kijelentés világít rá a vallásosság egyik legnagyobb veszélyére, a képmutatásra. Jézus szavait tekintsük figyelmeztetésnek, amely azoknak szól, akik valamilyen vezető szerepet vállalnak az egyházban, a közösségben, a családban. A tanítás értéke nem a szavakban, hanem az élet példájában van. Aki valóban Isten embere akar lenni, annak nem a külső elismerést kell várnia, hanem a belső hűségét kell felmutatnia. A keresztény vezetés mindig szolgálat, és a valódi nagyság abban áll, hogy valaki oda tud hajolni másokhoz. A keresztény élet nem uralkodásról, hanem lemondásról, nem dicsőségről, hanem odaadásról szól. Aki első akar lenni, annak meg kell tanulnia utolsónak lenni. Ez Isten országának rendje, ahol a legmélyebb alázat a legnagyobb érték. Jézus élete ennek a példája. Ő, aki valóban mester, atya és tanító, nem félt térdet hajtani, megmosni tanítványai lábát, vállalni a meg

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az egyetlen ember, aki a Titanic összes túlélőjével kezet fogott, magyar volt? A Titanic 1912. április 14-én 2 órás agónia után merült el. A szóban forgó ember nem más, mint dr. Lengyel Árpád, aki az bajba jutott titán segítségére siető kárpátia-magyar hajó orvosaként egyenként segítette a fedélzetre az életben maradtakat. A túlélők hálájuk jelképeként emlékérmet adományoztak a doktornak. Sírja a Kerepesi temetőben található.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszolgálatánál, ahol a nap legfontosabb eseményeit követjük nyomon. Portálunkon olvasható, hogy Bécsben egy 71 éves, látássérült férfi saját temetésére gyűjtött pénzt vesztette el egy étteremben, ahol közel 5000 eurót vonhattak le a számlájáról. Ezzel a sokkoló esettel párhuzamosan azonban jó hír is érkezett, a modern segédeszközök egyre inkább kinyitják a világot a látássérültek előtt, új esélyeket teremtve számukra. A kulturális életben is jelentős szerepet kapott a fogyatékosság témája, hiszen Hirtling István kiváló színművész főszereplésével az Életre valók című darab látható a Klauzál színpadán. Míg a nyár még tartogat meglepetéseket a Margit-szigeten, addig a közigazgatási hírek szerint Óbudán szociális adományban részesülhetnek a rászoruló diákok az új tanév kezdetekor. Budapest harmadik kerületében élő állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező szülők és nagykorú jogosultak is igénybe vehetik ezt a beiskolázási támogatást. A részletekért és a további friss hírekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Maradjon velünk, mert a délután lezárásaként a Vers, Esti Mese, Kabaré, a Nap Érdekessége című adásunkban riportok, interjúk és tudósítások várják Önt. Ezt követően, amikor a 8. óra cseng, a Konyhafőnök ajánlata című gasztronómiai magazinban járunk, hogy ízekkel és receptekkel töltse az estét. A 9. órára a Média 1 portál podcast műsora érkezik, amelyet Szalai Dániel vezet, így a legfrissebb hírekkel és tartalmakkal találkozhat. Az este zenés zárásaként pedig a 20. órában a Duplán jó, ahol Minden dalnak van egy párja című adásban Csák Attila zenei műsora kisé.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. A fővárosban 26,8 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Ettől lesz dupla jó.
1: Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőre vágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban. Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Sziasztok!

0: Babić Mihály, szerenád. Zeng a nád a tó fölött, zeng a szél a nádon, édes álmaid között halld a szerenádom. Ima rád, szerenád, tested titkos templomát dallal így imádom. Elefántcsont palota boltozatos melled, kettős márvány oszlopa nyugszik egymás mellett, fejed fenn a vánkoson, tornya, melyen átoson lágy tömjén lehellett. Érted, édes, messziről jöttem a vasúton, hó közül és bérc mögül, sáron, havasúton, nyáron át és télen át, nádon át és éren át, szálltam a vasúton. Cirpel most az őszike szeles őszidőben. Feljed az őzike távol az erdőben, béka zenél, zúg a sás, hosszú volt a bujdosás teljes esztendőben. Béka zenél, zúg a sás, szélkel az erdőn át, szomorú a bujdosás ezer esztendőn át, ezer évig élek én, s mindig-mindig sírok én az egész időn át.
1: Hobbi rádió.

Kedves gyerekek, a Gyors Munka című mesét Hauman Péter mondja el.

0: György napján már kora reggel útra kelt a sündisznócska. Ment, mendegélt le a hegyről, elhaladt a kunyhó mellett, ahol Róka asszony lakott. Szép jó reggelt, Róka asszony! Hogy szolgál az egészséged? Bizony rosszul, nagyon rosszul, beteg vagyok, fürge, sünke. Mi bajod van, Róka asszony? 3 napja beteg vagyok, kivert a láz. Nem alhatok, kiszáradt az ínyem, torkom, nincs ki nekem vizet adjon. Fürge kis sün, szépen kérlek, hozz nekem egy csupor vizet. Fogd a rózsás tarka csuporot, eredj véle le a kútra, aztán siess vissza gyorsan, majd elpusztulok szomjamban. Meg lesz, Róka asszony. Már is megyek, hozok vizet, csak te várj rám türelemmel, mert sietni nem szeretek. Fogta sünke azt a csuporot, ballagott a hűvös kútra. Ment, mendegélt, megállott, leült kicsit megpihenni, elnézte a kaszásokat, hallgatta a kaszapengést. Megszáradt a kövér széna, szénabogják illatoztak. Hát, ahogy megy, fürge sünke, találkozott a medvével.
1: Hová sietsz, fürge sünke? Várj egy kicsit, pihenj egyet.
0: Igazad van, medve asszony, minek is így nyargalászni, nincsen annak semmi haszna. De a Róka asszony beteg. György nap reggel voltam nála, ő küldött el hideg vízért le a kútra. Arra tartok, sietnem kell ő miatta. Hát te, hogy vagy, medve asszony?
1: Rosszul bizony, nagyon rosszul. Éretlen volt még a körte, amit tegnap este ettem, hitvány vackor. Megfeküdte a gyomromat.
0: Úgy kell neked, miért siettél, miért nem vártál, míg beérik? Sietségnek semmi haszna. Mondok egyet, medve asszony, térj be most a Rókánéhoz, én is oda megyek, aztán vizet hozok, hideg vizet. Te is ihatsz 1-2 kortyot, elmúlik a gyomorfájás. Úgy is tett a medve asszony. Bekopogott Rókánéhoz. Fürgesünke gurult tovább. Ment, mendegélt, meg is állott, meg-megállott pihenni sokszor. Közben megérett a búza, learatták az aratók, len a szérünk kicsépelték. Megy, mendegél, fürgesünke, találkozik a farkassal.
2: Hová sietsz, fürgesünke? Ülj le kissé, megpihenni.
0: Igazad van, farkaskoma. Sietségnek semmi haszna, de a Róka asszony beteg. György nap reggel voltam nála, neki viszek hideg vizet. Nála vár rám medve asszony, neki meg a gyomra sajog. Vadkörtétől fáj a gyomra. Hát te, hogy vagy, farkaskoma?
2: Bizony rosszul, nagyon rosszul. Borjút vittem a hegyekbe, megviselt a nehéz munka, azóta is fáj a hátam, forró lázban ég a testem, jaj, ha hoznál orvosságot.
0: Rögtön felett fürgesünke, látod, látod, farkaskoma, kár volt neked úgy sietned, sietségnek semmi haszna, mondok egyet, farkaskoma, eredj te is arra, barra, Róka asszony kunyhójába, hozok neked hideg vizet, attól menten jobban leszel.
3: Tovább gurult fürgesünke, ment, mendegélt, meg is unta, meg-megállt pihenni sokszor. Már az idő őszre fordult, hópihék is szállingóztak.
0: Szembe jön a nyulambulam. Hová sietsz, fürgesünke? Állj meg kissé megpihenni. Igazad van, nyulambulam. Sietségnek semmi haszna, de a Róka asszony beteg. Neki viszek hideg vizet. Ott van nála medve asszony, vackor körtét ebet szegény. Megfájdult a gyomra néki, vár a vízre, hát ha használ. Ott van aztán farkaskoma, borjat cipelt, meghűlt, lázos. Viszek neki hideg vizet. Hát te, hogy vagy, nyulambulam?
4: Bizony rosszul, fürgesünke. Most voltam a bírónénál, paprikával kínált engem, sós ecetes uborkával, nagyon sós volt, jaj, berossz volt, most is fáj a nyelvem tőle, de jó volna inni egyet.
3: Nagyot nevet fürgesünk-e?
4: No, úgy van, mindjárt hozok te néked is hideg vizet. Látod, látod, miért siettél? Bekaptad a zöld paprikát, bekaptad a sós uborkát, most aztán fáj a nyelved. Sietségnek semmi haszna, menj csak balra, ballagi arra, Róka asszony kunyhójába. Várj meg ottan, mindjárt jövök, mindjárt én is ottan leszek, csak elébb a kútra megyek, csak a csuprot megmerítem.
3: Tovább megyen fürgesünk-e? Megy, mendegél, meg is unja, meg-megáll pihenni gyakran. Végre eljut a kútig. Ottan leült megpihenni, vízzel tölti csuprocskáját, és elindul visszafelé. Ment, mendegélt, meg is unta, meg-megállott, eltűnődött, beszélgetett ezzel, azzal, nézelődött, majd elindult. Jaj, ki tudná, merre járkált. Elmúlt bizony 3 év is, mire végre, nagy sokára eljutott a Róka asszony kicsi kerek kunyhójába. Vártak ott rá, mind a négyen. Róka asszony, medve asszony, farkaskoma, nyulambulam. Fürgesünk-e, hogy ezt látja? Neki szalad, ugrik egyet, megbotlik egy fagyökérben, orra bukik fürgesünk-e, eltörött a rózsás csupor, kiömlött a friss forrásvíz. Rákiáltott Róka asszony, miért siettél, fürgesünk-e? Sietségnek semmi haszna. Igazad van, Róka asszony. Siettem és porrul jártam. Kárhold nékem úgy sietnem. Lám, a vizet kiöntöttem.

Apám úgy tapsolt, mert ugye oldalt nézték az ávósok, hogy azt nem lehetett, hogy egy vállalati ünnepségen valaki nem tapsol, ugye családomra való tekintette. Ő a tenyeréből nem tölcsért formát, mint később Zalatai sarolta, illetve nem az ujjamból szoptam, hanem ő a tenyeréből ilyen kis kúpot formált, amit hogyha ő összeütögetett, akkor ez nem hallatszott. Jött aztán egy csodálatos álom, amely azért maradt meg többek között ilyen csodálatosnak, mert nem volt ideje ahhoz, hogy egymást elkezdjük marni és elkezdjünk acsarogni. Ezek voltak 56 csodálatos napjai, ahol néhány óra alatt egy pár millió ember rájött arra, hogy te sem hiszed, te sem. És ez a bizonyos AVH órák alatt, kérem szépen, összeomlott. Sándor úr az első emeleten, aki tagja volt ennek a testületnek, azonnal beteget jelentett, és a teljes ávós felszerelést a kapu alatt a kukába elhelyezte Lenin, Marx, Engels és Sztálin összes műveivel együtt. Nagyanyámnál történt meg, ők a József körúton laktak. Ez a kis eset, amit természetesen vándor anekdótaként többen mesélnek, hogy két 13 éves forma gyerek egy olyan hosszú puskával, mint egy dióverő, így húzták maguk után a földön, becsöngettek, és mondták nagymamámnak, hogy Ilona néni, ha szépen köszönünk és letöröljük a lábunkat, kilőhetünk az ablakon? Én azt gondolom, hogy ezek a történetek néha többet mesélnek el 56-ról, mint a politológusok és történészek hosszas visszaemlékezései és tanulmányai. Ide tartozik Karácsony Gábornak is az a csodálatos története, amikor a Sztalin szobrot döntötték ügyebár le, úgynevezett zárt szelvényekből a mester jól meg volt ágyazva, tehát nem tudták rögtön ledönteni a teherautóval, ezért vádli fölött egy könnyű metszést kellett neki ejteni, így a csizmák fölött egy lángvágóval, és utána átvetettek a nyakán egy drótkötelet, és két teherautóval húzták. Szikrázott, mint Michael Jakó Jakson, tehát ilyen szép estéje volt, azt hiszem, a budapesti dolgozóknak. De nem tudták, ugye egyszerre mindig valamelyik tefú egy kicsit előrébb volt, és ettől ez szikrázott, mint a Heidermenykő, amikor a pesti srácok egy csoportja megszólalt, hogy tartsd magad, Józsi! Kérem, ahogy a légcsapón is van egy lyuk, hogy esélyt adunk a légnek, ugye? Hát ez volt a fair play Puskás öcsi nemzedéke, aki adott egy sanszot, hát ennek a finoman szólva nem szeretett kollégának. Na kérem szépen, történt, ami történt, és hogy a humor mennyire fontos, 57-ben alakult a KISZ. Emlékszem, hogy óriási betűkkel az Icsi kastély oldalára ki volt írva, öles betűkkel, hogy ilyen a KISZ, és egyszer csak apám azt mondja, szálljunk le, leszálltunk a hévre, azt mondja, mutatok neked valamit. És oda volt írva kis betűkkel, tintaceruzával az éjjel a kis után, hogy éjjel a kis Jézus. És akkor hirtelen szabadnak éreztük magunkat. Később aztán elkezdett egy kicsit, hát relatíve jobban menni, konszolidálódtunk szörnyű áron. Apám egyszer csak odapattan anyám elé, azt mondja, angyalka, gyűjtünk egy kis pénzt. Azt mondja, hát én azt hittem, hogy elmennek Görömbölyt Tapolcára két hétre, vagy én nem tudom. Vagy szóval veszünk 2 kiló epret, és megesszük. Folytatódnak aztán az abszurditások. Megtörtént 10 esztendővel ezelőtt az, amire senki nem számított, kérem szépen, szerintem még a CIA sem, pedig ő megnyerte, aki tud többet a Szovjetunióról vetélkedőt annak idején. Egyszer csak ez a furcsa ember ezzel a székla anyajeggyel itt a fején, ez a Gorbacsov nevű, belátta, hogy ez a dolog nem működik, kérem szépen. Nem filantrópiából adta ő fel a keleti országokat és ezt az egész rémálommá vált utópiát, hanem azért, mert nem működik. Emlékszem a 168 óra című rádióműsorban egy riportra, amikor éreztem, hogy itt gáz van, bár sokat reménykedtünk, tehát papa azért minden reggel úgy nyitotta ki a rádiót, hogy hát, ha megbukott a rendszer, később ez a remény csökkent így az időben, de mindig azért nem lehetett tudni, ugye? A Szabad Európát úgy hívta, hogy Ezüst Kossuth. Most hallottam, fiam, az Ezüst Kossuthot, ugye? Tehát ez nagy fixálódás volt. A riportban a következő volt, egy 60 wattos izzó Moszkvában 60 kopekbe kerül, egy működőképes. A fekete piacon a nem működőképes viszont 3 rubelbe. Adok időt, hogy a Winchester katedrába behatoljon a pincó. Miért volt ez? Hát azért, mert ugye 60 kopekért nem lehetett kapni működőképes izzót. Ő a rossz izzót megvette 3 rubellért a fekete piacon,
Behaladt a munkahelyére, és egy könnyű cserét hajtott végre sallangmentesen.

0: Vérjobb volt. Na azóta változtak a fiúk is, ezt majd egy következő fejezetben. Szóval készületlenül ért minket, kérem szépen, ez a dolog. És most egy kis példával szeretnék élni. Annyira csóróság volt a 60-as években. Hallom egy este, fater nyögve intézkedik. Mondom, mi van, öreg? Ilyen 13 fok volt a lakásban, mackóba könnyekelek, fekszek erős izgalmi állapotban. Mondom, öreg, mit csinálsz? Azt mondja, rendezem a vattát. A paplanban nem volt már férc. A vatta reggelre ilyen lábzsák formába összeállt az alján, és a mellünkön meg ilyen pingvinek tanyáztak reggel. Úgyhogy azonnali megfagyás ellen a fater megpróbálta így elrendezni a mellkosarán a vattákat. Abszurditásokról beszéltem önöknek. Annyira nem bírtuk a szabadságnak ezt a levegőjét, hogy 1994-ben bekövetkezett az, amire nem volt példa a magyar történelemben, hogy törvényes választásokon magunkra húztuk a kommunistákat. Kérem, ők itt soha nem nyertek szabályos választásokon. És ez a szerencsétlen 360 bűvöletében élő nép, akinek a lelki vattája ott volt a lábzsákba, megválasztotta ezeket még egyszer. És utána egy világtörténelemben példanélküli dolog történt, hogy az a garnitúra, amely 40 év alatt már ellopott mindent, 4 év alatt szisztematikusan, profin, még egyszer ellopott. Ezért idegesek most a fiúk. Üres a spájz.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Engedje meg, hogy megkérdezem, mi volt az édesapja?
2: Tüdőbeteg.
1: Úgy értem, mivel foglalkozott?
2: Köhögött.
1: De hát abban nem lehet megélni.
2: Meg is halt, szegény.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. A most kezdődő beruházás eredményeként Fót Veresegyház Őrbottyán térségében az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedhet, és ahol lehetséges és szükséges, megépül a második vágány is. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. A Városháza szerint a legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépése után 200 lakás válik elérhetővé a jogosultak számára. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most, 135 ezer tonna. Tavaly 170 ezer tonna alma termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Egy ember meghalt, 10 könnyebben megsérültek péntek este a 4-es főúton, Debrecen és Ebes között, ahol egy busz és egy autó ütközött össze. A halálos áldozat az autósofőrje volt. A buszon 68-an utaztak. A helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták. A baleset okát vizsgálják. Főleg az ország délnyugati részén okozott gondot a viharossá váló időjárás péntek este. Somogy és Baranya vármegyében hívták a legtöbbször a tűzoltókat viharkárok miatt. A 67-es úton Bőszénfa és Mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben, Berzencén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre, Siófokon a Tanácsház utcában dőlt fa egy autóra. Évi 1000-re növelné 2030-ig az amerikai űrrakétaindítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Németország csaknem 12 milliárd eurót szánna nagy hatótávolságú fegyverek beszerzésére az orosz fenyegetés elrettentése érdekében, derül ki a Politico által megismert belsővédelmi minisztériumi dokumentumokból. Az új fegyverrendszerek lehetővé tennék a német erők számára, hogy akár több száz vagy több ezer kilométerre a frontvonaltól lévő célpontokra mérjenek csapást. A belső iratok szerint a cél, hogy Németország hagyományos fegyverekkel is képes legyen válaszolni a nukleáris küszöb alatt, mélyen az ellenség hátországában. Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
6: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve jó étvágyat, jó ízeket, jó illatokat, hiszen ez itt a konyhafőnök ajánlata egyfelől Szomer Gábor László Vazulla.
7: No, meg hát nem utolsó sorban a konyha örökös főnökével, főleg nagyon-nagyon ajánlatos kedvében van, ő pedig nem más, mint Nacsa Móni. Ráadásul ma is van egy olyan hozzávaló, illetve étel, ami köré építjük a mai menünket, hát drága konyhafőnökünk már is elárulja ezt nekünk.
6: Igen, csak paprikás kedvemben voltam, de ez természetesen...
7: Nem azért, mert fölbontszattam talán.
6: Nem, ezt szószoros értelmében kell venni, hiszen a paprika fajtái Közép, illetve Dél-Amerikából származnak, de ez minket itt Kelet-Európában nem gátol abban, hogy jókat főzzünk és együnk belőle, hiszen ma paprikát fogunk paprikával főzni.
7: Egyébként valószínűleg a 15. század környékén kerülhetett Európába, Kolumbusz orvosának tulajdonítjuk ezt a tettet, hogy behozta ide hozzánk Afrikában, és Ázsiában a spanyol és portugál kereskedők ismertették meg a paprikát a 16.-17. században. Kezdetben még csak dísznövényként termesztették, mivel mérgezőnek hitték. Hazánkban eleinte csak főúri kertekben volt megtalálható. Először Szécsi Margit növény ritkaságai között bukkant föl török bors néven, tatárka bors és pogány bors néven is ismert volt egyébként a paprika. A 18. századtól pedig olcsó bors pótló fűszerként terjedt el. Termelése a 19. század derekáig hazánkban sehol sem haladta meg a családi önellátás szintjét.
6: A paprika nem szereti a túlhideget, vagyunk még így egy páran. Tároljuk hát hűvös helyen, de 8 fok alá ne menjen a hőmérséklet. Ha már kicsit ráncos vagy fonnyat, lecsóba főzni még jó lehet, de töltött paprikát már ne csináljunk belőle. A paprikát jól lehet fagyasztani is, ilyenkor darabolva főzésre előkészítve tegyük a mélyhűtőbe, ha lecsó készül majd belőle, fagyasszuk a paradicsommal együtt. Alaposan mossuk meg, szükség esetén távolítsuk el a szárát és a magházát, és öblítsük ki belőle az apró magokat.
7: Tudod, Móni, mi a legjobb szép lédús paprika? Kiveszed a magjait, és teletöltött finom körözöttel.
6: Szomi, ilyet is fogunk készíteni, nem lesz hiány ilyen étkekben sem a nap folyamán.
7: Egyébként a capsicum nemzetségbe tartozó paprikát a burgonyafélék családjába soroljuk. A capsis szó egyébként csípést jelent, a trópusi országokban inkább a kicsi csípős terméseket használják ételfűszerként ez a chili paprika, frissen vagy szárítva, egészben vagy éppen megőrölve. A mérsékelt többen főként a nagy termésű édesfajtákat szorgalmazzák, és ezeket nyersen, a zöldségként párol, levesbe főzve és salátának fogyasztják, illetve szárítva édes paprikának fűszerporrá őrlik. Az ecetben vagy olajban eltett paprikát savanyúságként tálalják, vagy ételeket fűszereznek vele. 5 fő fajtát termesztenek a világon rengeteg változattal. Ezek a közönséges paprika, a cserjés paprika, ilyen például a chili, a kínai paprika, a bogyós paprika és a szőrös paprika. Az mi?
6: Azt tudod, Szomi, olyan, mint szőrös. Az őszi barack, olyan kis finom hámréteg van rajta, és úgy kell aztán eltávolítani.
7: Ezt még nem láttam olyat. Étkezési paprikák közül ismerjük a csemega paprikát, ugye zöld paprika, kaliforniai van is ilyen többek között, és van a paradicsom paprika is. A fűszer paprikák közé tartozik a hagyományos magyar piros paprika, az olasz fűszer paprika, a pepperoni, valamint a chili paprikák. Ezek fajtai csípőségük szerint van a poblano, van a pasilla, a jalapeno, viasz paprika, serrano, dundikát, illetve van sejem paprika is. A történelmi magyar fajtatípusok pedig a magyar fűszerpaprika, az alma paprika és a cseresznye paprika, ami pokoli erős.
6: És ugye fontos tudni azt, hogy SHU értékkel mérik a paprika csípőségét, ez egy nemzetközileg elfogadott, gondolom biológusok által kimunkált mérési mennyiség. Az a lényeg, hogy paprikát fogyasztani érdemes, hiszen nagyon finom az illata, kiváló, és hát nem utolsó sorban zseniálisan piros színt tudnak adni az ételeknek.
7: No, de hát nézzük is akkor, ha már ennyit beszéltünk kis kémikus módjára már a paprikáról, hogy hogyan is jelennek meg a mai ételeinkben, íme a mai menü paradicsános kakuszkával kezdünk.
6: Aztán lesz itt penne sült paprikával és aszalt paradicsommal.
7: Kaliforniai paprika alatt sült csirkecombot is készítünk.
6: Lesz itt zöldséges kuszkusz.
7: Aztán készítünk még olasz töltött paprikát is. Úgyhogy jó étvágyat kívánunk mindenkinek, hamarosan ezeket fogjuk elkészíteni itt a mai Konyhafőnök ajánlatában.
4: A Konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Szóval paprikás kedvünkben vagyunk ma, de hát még egyszer hangsúlyozzuk, nem azért, mert bárkire is haragudnánk, hanem azért, mert bizony a paprika játssza ma az ételekben a főszerepet, és akkor szerintem vágjunk is bele, mindjárt itt van az első ételünk a mai napon, ami nem más, mint egy padlizsános kakuszka. Ehhez kell 1 kg érettebb padlizsán, 2 kg paradicsom paprika, 1 kg paradicsom, 2 kg vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 1 liter étolaj, olaj, só, bors, babérlevél, ecet vagy citromlé, esetleg még lehet hozzá dobni csípős paprikát, igencsak emberes adag lesz ebből.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A padlizsánt tepsiben jól megsütjük, természetesen odafigyelünk arra, hogy a héja ne barnuljon meg, besózva lefedjük. Ezután könnyen lejön a héja. A meghámozott padlizsánokat összevágjuk, a hagymát apróra vágjuk, vagy ledaráljuk. Olajban párolva meggyengítjük, hogy ez ugye az üveges hatású hagyma. A paradicsomot forró vízbe mártjuk, majd héját lehúzzuk. A paradicsom paprikával együtt megdaráljuk. Ez ma a darált zöldségek napja. A hagymát, a maradék olajat, a darált paradicsomot és a paradicsom paprikát a padlizsánnal együtt feltesszük főni, belekeverjük a fűszereket, pár perces forrás után kiforrázott üvegekbe tesszük, tetejére fél újnyi olajat töltünk, lezárva kidunsztoljuk, az ugye nem jelent más, mint hogy forró vízben tulajdonképpen felforrósítjuk magát az üveget, és a tartalmát majd hagyjuk kihűlni.
1: És hát valami kis, ilyen savanyúság szerű kéne, hogy kijöjjön belőle magyarán.
2: Így van, de folytassuk is a sort, jöjjön a penne sült paprikával és aszalt paradicsommal, nézzük, hogy mi kell hozzá.
1: Mindenképpen szükségünk van 2 darab kaliforniai paprikára, hogyha szeretjük a színeket kombinálni, akkor legyen az egyik piros, a másik meg mondjuk sárga. Kell még 1 evőkanál aszalt paradicsom, 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 2 ág friss rozmarin, a szárítottból elég 1 fél kiskanálnyi, kell friss kakukkfű is, ugyancsak 2 ág, hogyha ebből is szárított van, akkor ebből 1 kiskanálnyi, illetve 25 deka tetszés szerint választott tésztát is főzzünk ki.
2: És akkor nézzük ezt a gyorsan elkészíthető pennét. Olajon megsütjük a csíkokra vágott paprikát, a reszelt fokhagymával egy picit meg is éghet, semmit nem vesztünk az ízéből. Apróra vágjuk ezt követően a paradicsomot, rádobjuk a paprikára a fűszerekkel együtt, és egy picit sütögetjük. Belekeverjük a kifőtt tésztát, és ezt az egészet jól összesütjük.
1: És mit szólnának még egy paprikás ételhez? Szerintem nem tudnak önök sem ellenállni. Kaliforniai paprika alatt sütünk pipi combokat, csirke combokat. 2 különböző színű nagyobb kaliforniai paprikát szerezzünk be mindenképp, emellé 4 egész csirke combot. A jó kis drága erős pistánkat is vegyük elő, mellé sót, a sütéshez olajat, kalapos gombát, illetve rizst is mindenképpen készítsünk ki az asztalra.
2: És akkor vágjunk is bele. A csirke combokat megmossuk, megtisztítjuk, a bőrét rajta hagyhatjuk, majd besózzuk. Attól függően, ki mennyire szereti a csípőset, a tepsibe fektetett combok felső felét bekenhetjük erős pistával. A tepsibe ne felejtsünk el olajat tenni, és a párolódás véget kevés vizet is önteni. Ha valaki ugyebár ezt hát wellness módon kívánja elkészíteni, fitness módon több vizet, kevesebb olajat. A kaliforniai paprikákat félbevágjuk, kicsumázzuk, majd betakarjuk vele a combokat, tehát ez úgy néz ki, hogy ugye a belső részét a paprikának rárakjuk a combokra. Egy combra fél paprika kerül, előmelegített sütőben puhára pároljuk, majd készre sütjük. Amíg sülnek a csirke combok, elkészítjük a köretet, a kalapos gombát kevés olajon megpirítjuk, majd a szokásos módon elkészített rizssel jól összekeverjük.
1: Magyarán az acskós rizst belerakjuk a vízbe megfőzni.
2: Igen, Szomi ezt fogja követni, nem állunk itt neki külön kifőzni a rizst. Mi már a 21. század szakácsai vagyunk.
1: Sokkal finomabb is egyébként szerintem.
2: Így van, úgyhogy szerintem önök is csatlakozzanak a 21. század high-tech konyhájához, főzzék velünk együtt az acskó frist, de csak és kizárólag azután, hogy pihentek, hiszen hamarosan jövünk vissza a kuszkusszal.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
9: Már is kalandozunk tovább az ízek világában, ráadásul a paprikás ízek világában, és a következő ételünk, amit önöknek ajánl a konyha főnökünk, az bizony nem más, mint a zöldséges kuszkusz.
10: Na nézzük, hogy mit kellett hozzá vásárolni. A zöldséges keverékhez 2 póré hagymát, 1 kaliforniai paprikát, tudják, az a nagy piros, 1 bébi cukkinit, tehát mini cukkinit, 1 padlizsánt, halványító zellert, fél kínai kelt, olívaolajat, grill fűszersót, és magához a kuszkuszhoz pedig egy bögre kuszkusz, ez ugye különleges.
9: A kuszkusz az egy távol-keleti étel, olyan, mint nálunk a tarhonya,
10: na,
9: hasonló módon szitálással készül, ilyen nagyon-nagyon apró tarhonyaszerű dolog egyébként. Az arabok eszik nagyon-nagyon sokat.
10: Szóval kell egy bögre kuszkusz, amint Szomi kiokított engem itt a konyhában, hát hiába én se tudhatok mindent, ez olyan tarhonyaszerűség, amelyet a Közel-Keleten fogyasztanak, 1,5 bögre forró zöldséglé. Hát ezt a zöldséglevet, ezt szerintem úgy lehet leginkább elérni, hogyha összeturmixoljuk a zöldséget, és utána nyerünk egy ilyen pépes állagú valamit. Egy marék olajos mag, ez lehet szezám, len, szeletelt mandula, vagy akármi, és egy marék mazsola.
9: De szerintem a zöldséglét úgy is meg lehet csinálni, hogy főzünk egy nagyon kevés húslevest, be dobálunk zöldségeket, és azt turmixoljuk össze.
10: A lényeg, hogy zöldséges legyen.
9: No, készítsük is el ezek után a zöldséges kuszkuszt még hozzá a következőképpen. Az olajat egy teflon wokba öntjük, felszeleteljük a zöldségeket, majd pedig összepároljuk őket. Először a hagymát, majd pedig a paprikát, a kelt, a zellert, aztán pedig a cukkinit és a paradicsomot pirítjuk. A gomba csak a végén menjen bele. Amíg pároljuk a zöldségeket, a kuszkuszt felöntjük egy nagy bögre forró zöldséglével, és letakarjuk, hogy megduzzadjon. Hogyha kéz, belekeverjük a mazsolát, majd pedig a tetejét pirított magokkal szórjuk meg, erre halmozzuk a párolt zöldségeket.
10: Köszönjük szépen, kedves Szomi! A kuszkusz után pedig jöjjön az európai étrendből valami, mégpedig az olasz töltött paprika, hát hiába nem hagyhatjuk el Itália földjét paprika nélkül.
9: Bizony, hát még hogyha nem is körözött el, de hát mással töltjük meg olasz módra a mi paprikákat. 6 darab szép nagy húsos zöld paprika mindenképpen kell, 6 darab kemény tojás és 1 darab nyers tojás, 45 deka sonka, só, csipetnyi őrölt bors, illetve egy evőkanál olaj. Sőt, még ehhez az ételhez mártás is dukán, amihez kell 2 evőkanál olaj, 1 kis fej vöröshagyma, 2-3 kereszt fokhagyma, 1 kiló friss vagy konzerv paradicsom, só, őrölt bors, 2 friss rozmaringák, illetve 1 kis kanál szárított rozmaring.
10: Na nézzük, hogy hogyan készül. A kemény tojást meghámozzuk, a sonkával együtt apróra vágjuk, és a nyers tojással összedolgozzuk. Megborsozzuk, és ha a sonka nem túl sós, kissé még meg is sózhatjuk. A zöld paprika szárfelüli részéről egy szeletet levágunk, a mélyhűtőtről ezt fagyottan is megtehetjük. És a sonkás tölteléket beletömködjük. A tűzálló tálat az olaj felével kikenjük, a töltött paprikákat egymás mellé belefektetjük, és a maradék olajjal megkenjük. 200 fokos sütőbe tolva körülbelül úgy fél óráig sütjük. Közben elkészítjük a mártást. A hagymát finomra vágva az olajon megfonnyasztjuk, a tört fokhagymát és a meghámozott összevagdalt paradicsomot beleforgatjuk. Ezt sóval, borssal, rozmaringgal fűszerezzük és fedő alatt kislángon 25 percig pároljuk. Ha túl híg lenne, a végén a fedőt levéve kissé besűríthetjük. A rozmaringágat kidobva a mártást tálba töltjük, és a sült, töltött paprikákat a tetejére ültetve kínáljuk. Tehát nem leöntjük, hanem rárakjuk a paprikát.
9: Egy valakit mindenképpen meg kéne kínálnunk ezekkel az étkekkel, mert hogy ő már megjött, és remek kis desszert ajánlatokat hozott. Gombócartúr kaphat ezekből a paprikás dolgokból?
10: Lehet szó róla, hiszen csak akkor kaphat valaki édességet, hogyha végigette a mi menünket, úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki kóstolgassa a paprikás finomságokat, vagy ha gondolják, főzzenek valami jó magyarosat piros paprikával, mi azonban hamarosan jövünk vissza Szomival, és nagyon hamisak leszünk.
11: A konyhafőnök ajánlata. Ízek

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
2: Szóval Gombóc Artúrral megegyeztünk, hogy ajánl nekünk nagyon finom desszertet, hiszen végig ette így gyorsan a mi mai menünket, és hát nem véletlenül mondta Móni is, hogy hamisak leszünk, hiszen egy kicsit csalunk a marcipán golyócskáknál, no de hát nézzük, hogy mi ügyben is megy itt a susmus.
3: Hát kell 15 deka gríz vagy búzadara, ugye a marcipán golyóhoz kell, 10 evőkanál tej kell, 10 deka sütő margarin, 30 deka porcukor, 25 deka darált keksz, egy üveg keserű mandula aroma, ez úgy durván 30 ml, lehet sima mandula aroma is, de akkor nem lesz szép zöld a közepe. Illetve keserű kakaópor.
2: Ugye itt az átverés, hogy a közepe hiába zöld, az nem marcipán, csak marcipán íz. Na, kezdjük el. A marcipán golyóskákat elkészíteni, a grízt mindenek előtt leforrázzuk a tejjel, majd pedig még melegen, így még homogénebb lesz, a következőket keverjük hozzá, a sütőmargarint, a porcukrot, a darált kekszet, legvégül pedig a keserű mandula aromát. A masszát hagyjuk kihűlni, majd pedig

0: mégpedig az, hogy...
1: Hozok bort.
0: Mégpedig nagyon jó bort.
1: Megfelel mondjuk a zalai borvidékről?
0: Remélem, hogy valami jó, erős, vörös és fehér bort fogsz tálalni nekünk.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió.
1: Borban az igazság.
2: Szóval hamis marcipán golyók után pedig már itt a társaság követelőzik a bor iránt, úgyhogy már én meg is hoztam ezt egyenesen a Zala mellékéről, vagy más néven a zalai borvidékről. Nagyon fiatal egyébként ez a borvidék, hiszen csak néhány éven, 1998-ban vált önállóvá. A Balaton legnyugatibb csücskénél, illetve attól még nyugatabbra terül egyébként el. Már időszámításunk kezdetén volt egyébként ezen a vidéken szőlőtermesztés. Az itt termett szőlők a királyi uradalomhoz tartozva a kőszegi vár pincéjében pihentek egészen az 1200-as években. Érdekes emléke a vidéknek a szőlőjövésnek a könyvben, amely arról nevezetes, hogy ebbe rajzolták le Szent György napján a szőlőhajtását. Egyedülállónak számítanak a régi építészet képviselőiként fennmaradt boronapincék, amelyeket szálfából ácsoltak össze, és kívül belül agyaggal tapasztottak meg. A zalai borvidék elsősorban fehér szőlőtermőterület, éppen ezért fehér borokat készítenek itt, olasz rizlinget, rizling szilvánit, szürke barátot, királyleánykát, cserszegi fűszerest, Sauvignon Blancot, illetve Chardonnayt érdemes itt keresni. A badacsonyi borvidéken termett boroknál kissé vékonyabb és savasabb borokkal találkozhatunk ezen a borvidéken. Jó évjáratokban az Otonel Muskatáj és a szürke barát félszáraz, félédes kategóriában is szerepel, érdemes ezeket is kipróbálni.
3: Ki fogjuk próbálni egyesével, Szomi, a javaslatom a következő: minden egyes golyóhoz más-más típusú bort.
2: Hát azért annyi fajta nincsen.
3: Jó,
2: mondjuk
3: akkor
2: minden ötödik golyóhoz.
3: Én is pont erre gondoltam, jó, akkor öt golyónként egy-egy új borfajta, de szerintem zseniális,
2: ja,
3: jó délután lesz.
2: Azt akarom mondani, hogy öt golyónként egy pohár bor.
3: Hát nem pont erre gondoltam, nézd, Szomi, ezzel az alkohollal kapcsolatban nekünk mindig eltérő álláspontunk van, de tudod mit? Azért, mert ilyen rendes voltál ma velem a paprikák miatt, meg ugye a marcipán golyók miatt, azt javaslom, tiéd a délután, annyi bort fogyasztunk, amennyit szeretnél.
1: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Annyira jól sikerült egyébként ez a paprikás, marcipán, golyós, boros esténk így a társasággal, hogy még meglepett bennünket a jazz magaz is, és elénekelte nekünk a Gin Room Sör Bor című dalukat. Tök jó volt a hangulat, nem Móni?
2: Teljesen, gondolj bele, hogy holnap milyen jó lesz a hangulat, azaz másnap.
1: Hát olyan macskás hangulat lesz.
2: Az biztos. Hát én nem állítom azt, hogy következő alkalommal macskás étkeket fogunk készíteni.
1: Hát, hogyha esetleg elutazunk Kínába, akkor, de igen. Nem áll szándékunkban.
2: Nem, viszont...
1: Vagy igen?
2: Nem fogunk macskából főzni, szóval mi egyelőre ezt még kihagyjuk, békából sem. Szerintem jó ez így, maradjunk a vörös húsoknál, általában a sertésnél, marhánál és egyebeknél, meg mi egyébként is a szárnyasok nagy rajongói vagyunk, azt nem tudjuk, hogy a szárnyasok mennyire szeretnek minket, az viszont biztos, hogy mára zárul a konyha főnök mókatára. Itt volt önökkel egyfelől Szomer Gábor László Vazul.
1: Na meg hát az a személy, aki remek étkeket készít önöknek hétről hétre, teszi ezt a jó szokását egyébként egy hét múlva is, Nacsa Móni volt a mai konyha főnökünk. Hét nap múlva tehát újra kinyitjuk a konyhánkat, akkor is főzzenek velünk, addig pedig otthon is lehet próbálkozni, ha pedig nem megy, ne tessék annyira aggódni, valaki úgy is lesz azért, aki megeszi az étket, szóval tartsanak önök egy hét múlva is, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
3: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány százmillió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpont regiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térkép adatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpont regiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsességvezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben. Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
4: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
6: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média egy. Eheti műsorunkban YouTube-okról fogunk beszélgetni, YouTube videók nézettségéről, sikereiről, és hogy hogy lehet ezeket elérni. Itt van velünk a vonal túlsó felén Virt Zoltán, a Klik TV tulajdonosa és főszerkesztője.
7: Szia Dani, és üdvözlöm a hallgatókat!
6: A napokban közzétettél a Facebookon egy érdekes statisztikát arról, hogy mely YouTube csatornák pörögnek nagyon Magyarországon közéleti vonalon, és azt láttam, meg is lepett egyébként, hogy a Klik TV ott van a top 10-ben, nem is akárhol. Mondd el, légy szíves, hogy hogy áll ez a top 10, kik a legnagyobbak itt a közélet tartalomgyártói között, és szerinted mi az ő sikerüknek a titka?
7: Hú, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, mert a YouTube algoritmusának az ismerete az az, ami ezt az egész sikert nagyon sokszor meghatározza. Igen, az a lista, amit közzétettem, az a közéleti, magyarországi közéleti csatornáknak a sorrendjét mutatja. Többféle mutató, többféle adatot is lehet azon látni. Például az elmúlt 7 nap nézettségét, az elmúlt 30 nap nézettségét. Láthatjuk egyébként a feliratkozóknak a számát is, tehát a dinamizmusát, hogy az adott héten mondjuk hány ember iratkozott fel. És igen, valóban ebben a listában jelen pillanatban a második, harmadik helyen áll a Klik TV. Valóban azért lehet egy picit meglepő ez a dolog, mert a Klik TV egy nagyon friss csatorna. Körülbelül másfél éve építjük, a versenytársainkkal szemben, akik egyébként rengeteg feliratkozóval rendelkeznek már, akár 4-5-600 ezeres feliratkozói bázissal is, és hát évek vagy évtizedek óta építik már a saját csatornájukat, és hogy kik ezek? Hát a legnagyobb nevek a RTL, TV2, egyébként ide tartozik a Hír TV, ATV, tehát most lineális csatornákat is mondtam, hiszen a lineális csatornáknak is van már helye ebben a streamelt világban, de hát természetesen a legnagyobb portálok, az Index, a Telex, a 444 is ott van ezen a listán, úgyhogy velük folytatjuk a versenyt.
6: Mekkora elérése kell bekerülni ma a topba, hogyha mondjuk valaki indít ma egy YouTube csatornát, akkor mit kell tudnia felmutatni ahhoz, hogy top 10-es lehessen, és ezt egyébként ezek a tartalomgyártók jellemzően mennyi tartalommal, mennyi videóval érik el hetente vagy havonta mennyiségben?
7: A dolog az nagyon-nagyon összetett. Jelen pillanatban a Klik TV-nek 30 nap alatt 12 millió videó letöltése van, videó megtekintése, tehát ennyiszor indítanak el videót, tehát 30 nap alatt 12 milliószor. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy ilyen előkelő helyre? Hát, ahogy szoktam fogalmazni, egy picit az önkéntes száműzetés kategóriájába kell rakni a saját magát, tehát egy kicsit önkéntes börtönben kell élnie, hiszen mi egy pici csapat vagyunk, nálunk 18 ember dolgozik körülbelül, miközben a nagy portáloknál vagy televízióknál akár 80-100 fővel végzik ugyanazt a munkát. Tehát ez egy olyan küzdelmi, olyan küzdősport, képzeletbeli küzdősport, mint a box, vagy a K1, ahol megvan egy szabályrendszer, és az alapján tudunk csak küzdeni. És minden esetre egy dolgot szeretnék most így a beszélgetésünk elején elmondani, hogy nagyon sokan, akik a YouTube-ról hallanak, és ezen a felületen akarnak akár üzleti vállalkozást indítani, akár csak magukat, a saját brandjüket építeni, nagyon sokan influencerként mennek fel erre a felületre. A Klik TV a hagyományos tévézés stílusát kínálja a nézőknek, 20-25 perces beszélgetéseket, interjúkat, viszont arra építünk, hogy a hagyományos tévézés még igenis helyén való 2026-ban, viszont az emberek már egyre kevésbé szeretnének egy fix időpontban leülni a képernyő elé. Tehát mi azt kínáljuk a nézőknek, hogy akkor nézhessék meg ezeket az interjúkat, mikor csak akarják.
6: Nálatok hogy van, hogy amikor ti belevágtatok, ez mekkora beruházás volt, és ez mikor történt?
7: Körülbelül másfél éve építjük. Videókat találhatunk már régebről is a Klik TV-nek a csatornáján, de azt az egyik kollégám csinálta csak önszorgalomból. Tehát másfél éve kerültünk egy olyan döntési helyzetbe, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor ezt tudatosan elkezdjük építeni. És hogy mekkora beruházás volt? Hát alapvetően azokat az eszközöket kellett megvásárolnom, ami egy interjú, videós interjú készítéshez szükséges. Tehát vennem kellett 4 darab kamerát, lámpákat, béreltem egy stúdióhelységet, vagyis hogy egy olyan irodahelységet, ahol egyben nyitottam, nyittattam pár irodát, vágóeszközöket, programokat, laptopokat, hát körülbelül ez az induló költség.
6: És hát gondolom a műsorkészítőknek van valamilyen gázsia, most nyilván az ő zsebükben nem szeretnék kotorászni, de talán valamit arról tudsz mondani esetleg, ami összesítetted, hogy mekkora összegeket kell még arra fordítani, hogy nem tudom én, legyen technikus, legyenek emberek, műsorvezetők, szerkesztő, tehát hogy összességében mondjuk havonta mekkora kiadásról beszélünk, csak úgy nagyságrendileg azért mondom, hogy nem akarok a zsebekbe, konkrét zsebekbe kotorászni.
7: Világos. Nincsen nálunk semmilyen titok, minden teljesen transzparens, úgyhogy szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre is. A Klik TV havi költsége körülbelül havonta 6 millió forint jelen pillanatban. Ezt a költséget, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt a költséget nem kellett így a stúdióeszközök mellett azonnal előteremtenem. Olyan fantasztikus csapattal dolgozom, mint például Németh Péter, Balogh Judit, Sebes György, Bánó András, Bolgár György, fantasztikus emberek. Ez a csapat az induláskor leült, és hoztak egy döntést, hogy akinek volt rá lehetősége, teljesen ingyen kezdte el a munkát, és azt beszéltük, hogy amikor felfut ez az egész vállalkozás egy olyan szintre, hogy már tényleg annyi bevételt termel, hogy fizetéseket is lehessen adni, abban a pillanatban elindul ez a része is a dolognak. Tehát egy kisebb költséggel, egy tárgyi eszközök befektetésével indult ez a vállalkozás, de ma már ott tart, hogy igen, ez a 12 milliós havi videó megtekintés, ez most már fedezi a költségeinket.
6: Mennyire kellett marketingre fordítani erőforrásokat, pénzt, hirdetni, vagy egyszerűen hozzáláttatok, elkezdtétek csinálni az első tartalmakat, mondjuk kizettetek róla egy cikket, vagy hírt, hogy indul a hírklikre, és a sajtóban nyilván ez megjelent, kellett erre rákölteni?
7: Nagyon-nagyon érdekes a logika. A YouTube, tehát a legnagyobb energia, vagy bármilyen ráfordítás, az a mérhetetlen mennyiségű tanulási folyamat, amit én abban az időszakban csináltam, és egyébként, ami a mai napig tart. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy más felületeken keresztül kezdjük el reklámozni és pörgetni, hanem az, hogy olyan tartalmakat kezdjünk el csinálni, amire felfigyel az algoritmus. Nagyon sokszor fogom a beszélgetésben elmondani az algoritmus szót. Ugyanis nulláról elkezdve felépíteni úgy lehet az egészet, hogy az ember olyan kulcsszavakat, olyan tartalmat gyárt, olyan kulcsszavakkal, olyan borítókkal, vagy ahogy ezt hívják hivatalosan, thumbnailekkel, ami felkelti az algoritmusnak a figyelmét, elkezdik megnézni az emberek, és ezt a közönséget, ezt úgy lehet felépíteni, hogy az algoritmus elkezdi megtanulni, hogy kik azok, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, és elkezdi egyre inkább megkeresni a magyarországi körülbelül 7 millió YouTube felhasználó közül azokat, akik az adott csatornát kedvelik, tehát akiknek a fogyasztói szokásai olyanok, akár ebben az esetben, hogy a Klik TV videóit szívesen nézik. Ugyanis a YouTube videók nézettsége 80-85%-ból az ajánlókból érkezik. Ugyanezt történik, hogyha valaki felmegy a YouTube-ra, mert meg akar nézni egy koncertet, egy interjút, tehát valamilyen céllal érkezik a YouTube-ra, akkor abban a pillanatban, ahogy megérkezik erre a felületre, mint ahogy megérkezünk egy bevásárlóközpontba, már is ott van előttünk 6 darab fekvő formátumú 16:9-es kis videó. Valamilyen céllal érkeztünk, de mégis ott egy ajánló előttünk, ami igenis hatással van ránk. Erre alapoz elsősorban a YouTube. És hogyha olyan címet, olyan kulcsszót, olyan figyelemfelkeltő borítót, azaz thumbnailt tudunk gyártani, magyarán ez a csomagolása ennek az adott terméknek, ha olyat tudunk gyártani, akkor megnyertük ezt a csatát.
6: A rendszeresség az mennyire fontos, hogy mindig ugyanabban az időpontban legyen? Nektek is ugye többféle műsorvezetőtök van, többféle rovat, vagy ilyen alműsorok. Ezeket mindenki tudja pontosan, hogy nem tudom én, kedden 20 órakor vagy 7 órakor van egy adott műsor, és ott várják, hogy élőben jelentkezzen, egyetlen az algoritmus maga esetleg jobban kiemeli bizonyos időpontokban, tehát hogy ezt miért kell fontosnak tartani, ha egyáltalán fontos.
7: Itt is nagyon sok tévhit van. A YouTube csatornák, vagy az algoritmus, vagy azok a rendszerek, amik általában említik, hogy igenis érdemes megnézni, hogy az adott csatornának a célközönsége mikor a legaktívabb, mert úgy működik a rendszer, hogy amikor te posztolsz valamit, adott esetben egy videót, egy interjút, akkor a te feliratkozóid, aktív feliratkozóid között megméri a rendszer az adott videónak a sikerességét. Tehát értelemszerűen, ha a te célcsoportodból, célközönségedből többen vannak fent az adott pillanatban a YouTube-on online, akkor nekik elküldi a YouTube a videódat, kétféleképpen is értesülhetnek, többféleképpen is, de most kettőt. Az egyik az, hogy a YouTube, ezt tudni kell, szigorúan naponta 3 darab értesítést küld ki. Tehát, magyarán sokan találkozhattunk azzal, hogyha feliratkoztunk egy YouTube csatornára, akkor a telefonunkon, vagy valamilyen rendszeren küld a YouTube nekünk értesítést, hogy az adott csatorna frissült. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a YouTube algoritmus pontosan ismeri a mi célközönségünket, és az előbb említett módon oda teszi nekik ajánlóba a mi videónkat. Na most, többen vannak fent a célközönségünkből a YouTube-on az adott pillanatban, akkor értelemszerűen sokkal nagyobb tömegből tudja kiválasztani, vagy megmérni az adott videónak a sikerességét. Viszont van egy fontos dolog. A YouTube saját AI-ja szerint, vagy rendszere szerint, információk szerint, mert ugye ebből nem létezik tankönyv, tehát itt az ember a morzsákat maga kaparja ki folyamatosan. Az a hivatalos álláspont, hogy egy YouTube videónak a sikerességét önmagában nem befolyásolja azt, hogy te melyik időpontban posztoltad. Tehát magyarán, ha te olyan időpontban posztolsz, ahol amikor kevesebben vannak fent, a későbbiek folyamán, hogyha nagyon jó adatokat mér a YouTube, akkor a későbbiek folyamán ugyanúgy felpöröghet a videód. És akkor engedelmeddel, Dani, átérnék egy másik nagyon fontos szempontra a csomagolás mellett, hogy mi az, amit mér a YouTube. Ugye először is miért fontos a csomagolás, ugye erről beszéltünk az előbb, mert a YouTube azonnal méri, amikor te felraksz egy újabb anyagot, az úgynevezett átkattintási arányt. Ez az átkattintási arány a csomagolás. Az, hogy te leveszed a polcról a bombont. Az átkattintási arányt százalékosan méri. Én a Kodolányi Egyetemen tanítok közösségi médiát és AI-t, ott szoktam a hallgatóknak mondani, hogy azok az átkattintási arányok, ami mondjuk a 2-3-4%-ot érik csak el, akkor az azt üzeni nekünk, hogy mi nem jól végeztük a dolgunkat. Hiszen olyan csomagolást adtunk a képzeletbeli termékünknek, a bombonunknak, ami miatt nem keltjük fel a vásárlóknak az érdeklődését. Ha elmegy ez a százalékos arány 8-9-10%-ig, mondjuk úgy, hogy 9-10%-ig, akkor már azt mondhatjuk, hogy klasszak vagyunk, eltaláltuk, jól tudtuk megfogalmazni az üzenetet, a kult szavakat, jól tudtuk ábrázolni a borítóképen a videónak a tartalmát, és hogyha ez a százalékos arány 10% fölé megy, akkor azt mondhatjuk, hogy kiválóan végeztük a dolgunkat. És szeretnék itt egy zárójeles megjegyzést tenni, mert kérdezted, hogy mi a Click TV-nek a sikere. A Click TV az átkattintási aránynál nagyon sokszor 22-23%-os arányt tud felmutatni. Ez az úgynevezett közönség megtartási arány, amit a YouTube megint csak százalékos arányban mér. Miért fontos ez? Simán megtehetné egy YouTube csatorna tulajdonos, vagy egy influencer, simán megtehetné azt, hogy olyan kulcsszavakat és borítóképet használ, ami ilyen clickbaites, tehát azonnal kattintanak az emberek. Becsaphatja a nézőket. Viszont tudni kell, hogy a YouTube abban a pillanatban, ahogy valaki elkezdi nézni a videót, rögtön elkezdi mérni azt, hogy meddig tudod ott tartani a nézőket. És hogyha teljesen mást sugal a borítókép, mint ami a videónak a tartalma, tehát úgymond csalódást okoz a nézőknek, a YouTube-ot nem lehet becsapni, az algoritmus nem lehet becsapni, mert hogyha elkapcsolnak a nézők, mert csalódást okoztunk, abban a pillanatban elkezdi hátrasorolni a videót. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A Klik TV-nél azért, hogy konkrét adatokat is mondja, 14-15 perc az átlagos közönség megtartási arány. Ez azt jelenti, hogy ha gyártunk 20-25 perces videókat, 50% fölött van nálunk az átlagos közönség megtartási aránya. Ez lehet abból a szempontból jó, hogy a mazohisták vagy a kemény mag az végig tudja ezeket nézni, és több reklámmal találkozik, értelemszerűen több reklámmal találkozhat egy egyórás anyagban. Viszont ha elveszíti a nézők nagy többségét mondjuk az első 10 percben, vagy az első 15 percben, akkor értelemszerűen egy egyórás műsornál, ha 15 percig nézi a közönség az adott műsort, akkor az százalékosan sokkal rosszabbul teljesít, mint hogyha egy 20 vagy 20 perces vagy fél órás műsort készítünk. Úgyhogy erre is borzasztóan figyelni kell, mert a YouTube-nak egyetlen fontos célja van, akkor ez most egy kulcsmondat a beszélgetésünkben, hogy minél tovább a saját felületén tartsa a nézőközönséget. És hogyha lesz lehetőségem, majd megyek tovább a beszélgetésünkben, hogy mi az, amire még nagyon figyelni kell.
6: Mennyi néző kell ahhoz, hogy mondjuk nektek az a költségszint, amit mondtál, az bejöjjön annyi bevétel, illetve hát nyilván még legyen nyereség is, hiszen nem a jótékonyság vezet senkit sem, hanem azért mégiscsak a profit. Tehát hogy tudod kiszámolni azt, hogy egy nézőből mekkora bevétel lesz utána, és ez fedezi-e már a költségeket?
7: Mindig kinyitunk egy olyan kiskaput, amiről sajnos 40 percet tudnék beszélni, akkor vágjunk bele ebbe, és igyekszem rövid lenni. Először is a Klik TV-nél pontosan ugyanaz zajlik, mint az offline kereskedelemben. Először is ezt kell tisztáznunk ebben a fázisban, hogy a bevételünk az a YouTube videókba befűzött reklámok után van. Ugye a YouTube rendszere az a Google-hoz tartozik. A Google egy óriási világcég, és egy rendkívül megbízható partner. Tehát azt kell tudni, hogy a hónap utolsó harmadában, tehát 23. magasságában mindig csilingel az ember telefonja, és a Google elutalta, azaz a YouTube elutalta az adott hónapnak a bevételét. Jelen pillanatban a Klik TV ott tart, tudjuk fedezni a költségeinket, tehát mi kizárólag a YouTube bevételből élünk, és természetesen azokban az időszakokban, amikor aktívabb a vásárlási, azaz a hirdetési kedv, abban az időszakból azért tartalékokat is tudunk olyan értelemben felhalmozni, hogyha jön egy nehezebb időszak, mint például az évnek ez a szakasza, július-augusztus, ahol sokan nyaralnak, ezért kevesebben vannak fent az adott felületen is, szóval, hogy tudjunk képezni egy olyan pici tartalékot, hogy hogyan is néz ki egyébként a követhetősége a bevételeknek. A telefonomon van egy applikáció, egy YouTube Studio applikáció, és én minden nap követem, hogy az adott nap mennyit, tehát az előtte való nap, az előző nap mennyit tudtunk termelni. Tehát látok összesítést is, látom azt, hogy bevétel szempontjából hogy teljesített a Klik TV, és bizony-bizony valamikor nagyon feszülten kell figyelnünk arra, hogy kimaxoljuk a YouTube rendszerében lévő lehetőségeket, mert adott esetben sokkal jobban kell küzdenünk a nézőknek a kegyeiért. Vannak olyan pillanatok, amikor eltalálunk egy-egy olyan anyagot, egy-egy címet, hogy tényleg szinte hátradőlhetünk, mert úgy dolgozunk tehát mi a Klik TV-nél képzeletben, mint egy Forma 1-es verseny. Ugyanis mi történik a Formula 1-es versenyekben? Valamilyen időjárási körülmények figyelembe véve, valamilyen az autót valamilyen állapotra felkészítve elindul a verseny, minden csapat ezzel is taktikázik, majd ha leesik két csepp eső, abban a pillanatban box utca és stratégiaváltás. Ez történik nálunk is. Direkt többlettermelésben vagyunk, tehát mi legyártunk hetente 45-50 darab ilyen 30 perces beszélgetést. Legyártunk 45-50 darab interjút, és azon múlik, hogy hány darab anyagot jelenítünk meg a csatornán, teszünk közzé a csatornánkon egy nap, hogy az óránkénti nézettség éppen milyen. Ezért hasonlítottam az óránkénti nézettség miatt, hasonlítottam mi a mi küzdelmünket egy Forma 1-es versenyhez. Tehát nem az történik, hogy előre eldöntjük az, hogy hány anyag megy ki aznap, és hogy mely anyagok, be van tárazva a rendszerbe, legalább most is szerintem 15 interjú, és nagyon sokszor megbeszéljük a kollégákkal, hogy még nem engedünk ki anyagot. Van olyan, hogy egy adott pillanatban nem tudjuk eltalálni a videónak, nem lesz sikeres a videó, akkor sokkal gyorsabban ráengedünk egy másikat. Na most nézzük folyamatosan az óránkénti pörgését a csatornának, és ezt próbáljuk kimaxolni. És azért, hogy időnként tényleg a monológiaimban levegőt is vehessek, hogy akkor a kérdésedre is válaszolok, teljesen jól követhető a bevétel, teljesen jól kalkulálható ez alapján, és egy dolgot tudni kell még, hogy a YouTube stúdióban pontosan látom azt, hogy 1000 videó megtekintésenként a YouTube az adott időszakban mennyit fizet. Ugyanis azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a YouTube reklámok egy licit rendszer alapján mennek. Van egységnyi videó az adott felületen, mondjuk ugye a YouTube-on, és meghatározza egy cég, legyen az egy elegánsabb autócég, vagy csokoládémárka, meghatározzák, hogy ki a célcsoportjuk, azt beállítják a hirdetéseknél, elindítják a hirdetést, és megadnak ezen a hirdetői felületen, megadnak egy maximum licit összeget, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy kattintásért. Ez azért fontos, mert sokszor több reklámozó van, amennyi olyan videó, ami be tudja fogadni a reklámokat, és ilyenkor a YouTube-nak a rendszere a magasabb licitet kínáló cégnek a reklámját jeleníti meg a videókban. És ez is teljesen követhető. Szóval nézzük folyamatosan az óránkénti nézettséget, látunk mindenféle összesítést, látjuk napi bontásba is a bevételeinket, és látjuk azt is, hogy az adott pillanatban 1000 megtekintésenként hol tart a licit, tehát mennyit kínál a YouTube, és valamikor nagyon nyugodt vagyok, valamikor kicsit feszültebb, de hát ez a kereskedelem, vagy ez a vállalkozói lét már ilyen.
6: És olyan van, hogy mondjuk egy-egy videónak minimum mekkora nézettségének kell lennie, ilyen célkitűzés nálatok van, nem tudom én, a ma esti adást, minimum mennyi ember nézze meg élőbe, vagy utána később mennyien nézzék vissza?
7: Nagyon fontos, hogy mi nem az adott videó nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem a csatornának a nézettségét. Miért mondom ezt? Lehetne még várnunk egy picit hosszabb ideig is, hogy kiengedjük az újabb videónkat. Viszont, mivel folyamatosan nézzük az adatokat, abban a pillanatban, mert nézzük mi az, ugye az óránkénti, nem csak az óránkénti nézettséget nézzük, hanem az óránkénti nézettségen belül az adott órában melyik videónk hogy teljesít. Miért fontos ez? Mert egy csatorna nézettségét nem csak a hosszú videók, ezek a long videók, amiről beszéltem az előbb, a 25 perc, fél órás videók adhatják, hanem az úgynevezett short videók is. A short videók, ezek a reelsek, bizonyára a hallgatók közül is sokan találkoztak már azzal, hogy pörgetik a telefonjukat, és ezek a rövid kis videók jönnek szembe. Nagyon fontos itt is különbséget tenni. A YouTube hivatalos adatai alapján a shortok után is fizet már a YouTube, korábban ez egyáltalán nem volt, viszont azt kell mondanom tapasztalatból, hogy minimális. Tehát ez annyira elhanyagolható filléres összeg, hogy ezzel nem is kell foglalkozni.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Miért fontosak mégis akkor a sortok? Miért? Mert egy csatornának a feliratkozói bázisára is igen törekedni kell. Tehát itt van a Click TV lemaradva egyébként, most ebben a hónapban fogjuk elérni a 100 000 feliratkozót, de igen, a short videók azok nagyon-nagyon húzhatják a feliratkozói számot felfelé. De nem ezután jön a bevétel. A kérdésed ugye arra vonatkozott, hogy egy videónak mennyinek kell lenni. Erre mondtam én azt, hogy mi nézzük az óránkénti nézettséget, az óránkénti nézettségen belül nézzük azt, hogy egy videónak milyen a pályája, mikor van felívelő szakaszban, mikor tartja magát fent a csúcsponton, és mikor kezd lefelé menni. Amikor elkezd lefelé menni a videó, akkor nagyon sokszor jön el az a pillanat, hogy ráengedünk egy másikat. De mi történik ekkor? Azért mondtam, hogy lehet, hogy egy picit ilyenkor még várni kellene, hogyha nem lenne ennyi videónk, és nem a csatorna össznézettségére törekednénk, mert ugye nagyon sok influencer, nagyon sok médium nem tud annyi terméket legyártani, mint mi. Ilyenkor az történik, ugye azt mondtam, hogy 80-85%-ban az ajánlókon keresztül érkezik egy YouTube videónak a nézettsége. Mi történik ilyenkor? Az, hogyha kiengedünk egy másik videót, azt is elkezdi a rendszer megmérni, ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettük, hogy átkattintási arány, közönség megtartási arány, és elkezdi, tehát minden videó önállóan mérettetik meg ebben a versenyben. Ez nagyon fontos. Szóval elkezdi berakni az ajánlókba. És amikor berakja az új videónkat az ajánlókba, nekünk ezeket a potmétereket kell nagyon ügyesen csavargatni, hogy ráengedünk-e egy másik videót, vagy nem, mert hogyha ráengedünk egy új videót, az kerül be nagyon sokszor az ajánlókba, és kiütheti ilyen szempontból a másik videót, hiszen ugyanannak a célközönségnek juttatja el a YouTube, és akkor már nem az előző videót, hanem nagyon sok esetben az új videót, hiszen elkezdi mérni, hogy mennyien kattintanak rá, és mennyi ideig nézik. A kérdésedre válaszolva, ilyen szempontból mi a csatorna érdekeit tartjuk szem előtt, és nem az egyes videók nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem az adott nap csatorna nézettségét. Ha lesz még lehetőségem, akkor a beszélgetésben még elmondom a hirdetésre visszakanyarodva, hogy hogyan is kezeli ezeket a hirdetéseket a YouTube.
1: Mondd is el, akkor nyugodtan most akár.
0: Rendben. Ugye azt mondtam, hogy a Click TV ma már előállítja a fenntartásához szükséges összegeket. Viszont tudni kell, hogy, és azt is említettem már a beszélgetésben, hogy a legfontosabb ennek a platformnak az, hogy minél tovább ott maradjon az adott néző, az adott felhasználó a felületen. Éppen ezért méri többek között ugye ezt a közönség megtartási arány nevezetű százalékos számot. Szóval amikor azt látja a YouTube, hogy új anyagot posztoltak a csatornára, a felületére, akkor elkezdi megmérni ezeket az adatokat, és elkezdi elhelyezni, tehát egy automata elkezdi elhelyezni az anyagokba a reklámokat. Amiről az előbb beszéltünk, hogy egy autógyártó vagy egy csokoládé gyártó cég reklámozni, hirdetni akar, megbeszéltük azt, hogy ez licites formában történik, és ezek közül, a reklámok közül válogatva egy automata elkezdi elhelyezni a videókba ezeket a reklámokat. Azt kell tudni, hogy a YouTube-on háromféle reklámtípus létezik. A videóknak az elején, a végén, és van egy úgynevezett middle roll hirdetés, nagyon fontos adat, akit esetleg érdekelhet, hogy ilyen reklámokat a YouTube kizárólag a 8 perc feletti videókban tud elhelyezni. Tehát amely tartalmak 8 percnél rövidebbek, abban nem tud elhelyezni csak az anyag elején és végén reklámot a rendszer. Ilyenkor van egyébként arra lehetőség, hogy az ember manuálisan is helyezzen el reklámokat a YouTube videókba, de hogyha én nem találom meg azt a helyet a videókban, és ez nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy olyan több szereplős beszélgetéseket csinálunk, nem csak egy-egyes interjúkat, hanem nagyon gyakran, nagyon sokszor előfordulhat az, hogy olyan heves vita alakul ki, olyan intenzív beszélgetés alakul ki, hogy nem tud a YouTube reklámot elhelyezni. És én megpróbálhatom manuálisan, mert erre a YouTube ad lehetőséget elhelyezni reklámot, de hogyha úgy ítéli meg, megint csak az algoritmus, hogy én egy olyan helyre raktam be, ahol nem hagy elég időt két gondolat között, egy kameraváltásnál, akkor kidobja onnan az én manuálisan berakott reklámomat. Ezért használjuk mi többek között azt, és itt szeretnék egy trükköt elárulni azoknak, akik hasonló

0: a szünetnek értékeli, és hogyha a piacon éppen van olyan reklám, ami a Click TV célközönségért van versenyben, akkor igenis be fogja fűzni az algoritmus ezeket a reklámok.
1: És akkor élő videókba is betesz reklámot ma már, vagy abba is lehet? Vagy csak utólag, amikor már kiment az élőről készített, rögzített változat, illetve ugyanez a kérdés a short videókkal is, hogy azokkal is tudtok pénzt keresni, vagy az inkább csak arra jó, hogy azt jobban kiemeli, és akkor így új követőkre lehet szert tenni?
0: A második kérdésedre válaszolnék először. Igen, a shortok pénzkeresés szempontjából teljesen elhanyagolható bevételt termelnek. Tehát a short videók elsősorban a brandépítésre és a követők számának a növelésére érdemes használni. Az élő videókkal mi a helyzet? A YouTube és ez az egész streamelt világ először is az élő videóknak nagyon sokszor kínál előnyöket, de azt kell mondanom, hogy sokszor hátrányokat is. Nézzük meg először az előnyöket. Az előnyök azok, hogy egy élő videónál azoknál a nézőknél, akik rákattintanak, rá akarnak kattintani egy ilyen élő videóra, mert követik a csatornát, érdekli őket, hogy mi fog történni, az élő videóknál sokkal nagyobb ez a közönség megtartási arány. Tehát sokkal több reklámot tud belefűzni a YouTube. A YouTube egyébként automatikusan az élő közvetítésekbe is belefűzi a reklámokat, sajnos néha idegesítő módon is. Ott sokkal nehezebben találja meg ezeket a szüneteket, amiről beszéltünk. Tehát igenis van olyan, hogy az ember nézi ezeket az élő közvetítéseket, és akkor egyszer csak jön bele szembe egy reklám, sőt, 8 perc múlva megint, és 8 perc múlva megint. Szóval az előnye ezeknek az élő közvetítéseknek az, a YouTube, az elindított élők, tehát amikor egy csatorna elindít egy élő közvetítést, kiküld értesítéseket a csatornára feliratkozóknak. Tehát az élő közvetítés mágnesként egyrésztről vonzhatja is a nézőket, kik rá tudnak kattintani, azok elég sokáig ott vannak, tehát ha megnézzük egy feltöltött videó bevételét, és megnézzük egy élő videónak a bevételét, mondjuk vegyük úgy, hogy nagyjából ugyanannyi ember nézte meg az egyiket és a másikat is, akkor azt lehet látni, hogy a közönség megtartási arány miatt magasabb az élő videók által termelt bevétel. De van egy hátránya is az élő videóknak. A streamelt világ elveivel megy nagyon sokszor szembe. Hiszen miről beszéltünk, hogy a lineális tévézés miért haldoklik egy picit? Miért csökken a lineális tévé nézőinek a száma? Tehát amikor élő adásról beszélünk egy streamelt platform tekintetében, akkor azt kell megértenünk, hogy olyankor szabad élő adást indítani, amikor esemény is van. Egy választás, egy rendkívüli interjú, amit meg lehet hirdetni, tehát aminél azt az érzetet tudjuk kelteni a nézőkben, hogy lemaradhat az eseményről akkor, hogyha nem kattint oda. Sok csatorna rosszul használja az élőt. Egyszerűen csak mindenféle nagy esemény nélkül elindít egy élő közvetítést, de hát pont azért van a streamelt világ, hogy ne kelljen egy sima videó kapcsán fixen leülni egy adott időpontban a képernyő elé, tehát az a hátránya, hogy szembe megy azzal, amit a nézők szeretnének.
1: És akkor ezért van az, hogy ezeket a vitaműsorokat is ti élőben csináljátok? Legyen egy ilyen élő érzete a nézőknek?
0: Mi próbálkozunk. Ugye azt mondtam, hogy másfél éve kezdtük el ezt az egész folyamatot tanulni. Tanulni, tanulmányozni, kérdezni az AI-tól, mert ahogy említettem, a YouTube-nak már saját AI-ja van, tehát már nem kell külső AI forrásokra hagyatkoznunk. Szóval mi próbálgatjuk. És képzeld el, hogy amit most másodjára mondtam, látszik igazolódni, mert igen, valóban mi több műsort is egy fix időpontban, úgyhogy hónapokon keresztül, tehát hogy a nézők rá is szokhattak, indítottunk el élőben. Kértem a kollégákat, tegyünk egy próbát, akár az Újságírók című műsorunkkal is, hogy rögzítjük a szokásos időpontba, és másnap engedjük ki, és az a helyzet, hogy ezzel éppen most próbálkozunk, és az a helyzet, hogy rekordot döntött a műsornak a nézettsége. Tehát Az a kérdés meg

0: Kint csak, itt is több potméter van előttünk, több képzeletbeli potméter. Az egyik kérdés az élő műsor egy fix időpontban, ez az előnye, egy élő műsor fix időpontban alakíthat ki a nézőkben egy erős kötődést a csatorna iránt, hogy kapnak valamit, ahol és érdemes tényleg rendszeresen odaülni a képernyő. Tehát az elköteleződés alakulhat ki, vagy növekedhet. Másrésztről viszont azt kell tényleg értenünk, tök más, hogy működik az élő és a feltett anyagoknak a értesítési rendszere, és hogyha maximalizálni szeretnénk mi a műsorainknak a nézettségét, akkor kénytelenek vagyunk egyébként sokszor beáldozni az élőt, és felvételről kitenni a műsort. De ez sem ennyire egyszerű, mint ahogy most így elmondtam, mert ide kell kevernem még egy plusz dolgot, hogy nálunk a nap végén egy este 7 órási időszakban, amikor a YouTube azt mondja, az algoritmus azt mondja, hogy a mi közönségünk az esti órákban van fent leginkább ezen a platformon, tehát akkor vannak fent a legtöbben. Azt gondolhatnánk, hogyha elindítunk akkor egy élőt, hát akkor tényleg azt fogják a legtöbben nézni. Csak van egy baj nálunk, ez más csatornánál nem biztos, hogy ez a probléma jelentkezik, hogy ahogy említettem, ugyancsak a beszélgetésben a YouTube egy nap maximum 3 darab értesítést küld ki. Ebbe az értesítésben benne lehetnek ezek a feltöltött long, hosszú videók, benne lehetnek a shortok, és benne lehet az élő is. Tehát magyarán, hogyha az élő leginkább onnan szerzi a közönségét, hogy kiküld a YouTube egy értesítést a feliratkozóknak, megkapják értesítésben azt, hogy elindult egy élő adás, gyertek, kattintsatok rá. Csak van egy baj, hogy a Klik TV-nél, ugye ahogy mondtam, 5, mondjuk inkább úgy mondom, hogy 4 és 7 anyag között megy ki, anyagot rakunk ki egy nap, amiben a shortok is benne vannak. És igaz, hogy tök más rendszerben futnak a shortok, más értesítési rendszer is, de hogyha aznapra mi elhasználtuk már a 3 darab, tehát kiküldtünk több olyan videót is, ahol elhasználtuk az értesítéseket, akkor hogyha mi este elindítunk egy élőt, akkor a YouTube már nem küld arról értesítést a nézőknek, tehát ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni. Szóval nem fehér vagy fekete ez az egész, hanem ez mindezt figyelembe kell venni, és ami talán mindenképpen említésre méltó, hogy nincs egy adott recept a YouTube-nál, mindenkinek a célközönsége, a célközönségének a fogyasztói szokása más, tehát eltér az egyik csatornája a másiktól, szóhasználatban, hogy mire ugranak, mire kattintanak, mire vevőek, és minden csatornának így kell felépíteni a saját stratégiáját.
1: A YouTube azt mennyire érzékeli, mondjuk ugyanazokat a műsorokat felteszitek-e esetleg Facebookra, ugye most már a Facebook is elkezdett fizetni bizonyos tartalmakért, illetve tartalomgyártóknak, tehát adná magát a helyzet, vagy a megoldás, hogy akkor hát ugyanazt a műsort mondjuk felrakhatod a Facebookra is, és akkor onnan is jönne pénz. Vagy ez nem így működik, és ez még akár valamilyen büntetéssel is járhat?
0: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a Facebook és a YouTube egyébként ellentétes cél, tehát versenytársak. Ezért van az, hogyha egy Facebook felhasználó mondjuk egy YouTube linket tesz fel a saját Facebook oldalára, akkor annak sokkal kisebb elérése van, mint hogyha közvetlenül tölti fel a videót. Szóval ugye, mert a Facebookra a kérdésed alapján is akkor tisztázzuk, hogy kétféleképpen is ki tudjuk rakni a videót. Az egyik úgy, hogy a YouTube linket osztjuk meg, a másik, hogy letöltjük az adott tartalmat, és közvetlenül töltjük fel a Facebookra. Itt jön a kérdésedre a válasz, hogy a Facebook egy oda közvetlen feltöltött tartalmat hogyan kezel és mennyit fizet. Itt mindenki a saját YouTube és Facebook oldalát kell, hogy megnézze, és kell, hogy tesztelje, hogy mennyi bevételt tud szerezni az egyikből és a másikból. Mi azt a megoldást szoktuk választani, mivel nekünk a YouTube csatornának a csúcsra járatása az elsődleges célunk, attól függetlenül, hogy az előbb azt mondtam, hogy a YouTube és a Facebook versenytársak, így hogyha egy YouTube linket osztunk meg a Facebookon, akkor a Facebook hátrasorolja, tehát kevesebb felhasználóhoz juttatja el. Mi ennek az oka? Ez csak gyorsan adok egy magyarázatot, hiszen a Facebooknak ugyanaz a célja, mint a YouTube-nak, hogy az adott felhasználó a lehető legtovább maradjon a felületen. viszont hogyha egy ellentétes cégnek a linkjét osztjuk meg, akkor átvisszük a felhasználót egy másik felületre, és az a Facebooknak sem érdeke. Úgyhogy, de ettől függetlenül mi azért választjuk ezt a megoldást, mert a YouTube rendszere, ahogy mondtam, hogy 80-85%-ba ajánlókon keresztül érkezik az organikus elérés, 80-85%-ban ajánlókon keresztül érkezik. Egyébként 3 helyen ajánla a YouTube-re, nem tértünk ide, lehet, hogy majd egy másik beszélgetésbe lesz erre csak időnk, viszont azt is méri, és az a nagyon fontos, azt is méri, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. Tehát megméri, honnan érkeznek kezdőlapról, honnan érkeznek egyéb más ajánló helyekről, és megnézi azt is, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. És hogyha adott esetben azt látja, hogy külső forrásból is sokan érkeznek, ez is a videó adott videónak a sikeréhez járulhat hozzá, tehát ez fontos a YouTube-nak. Ezért mi azt választjuk, hogy nem a Facebook, ugye most már, ahogy említetted, fizetős, tehát most már bevételt is lehet gyártani a Facebookkal, mi azt a megoldást szoktuk választani, hogy a YouTube linket rakjuk föl, ezzel kockáztatva azt, hogy a Facebookon kevesebb emberhez fog eljutni ugyanaz a tartalom, viszont akihez eljut, rákattint, és a YouTube csatornánkra érkezik meg, és ezt viszont érzékeli a YouTube, tehát innentől kezdve egy plusz piros pontot ír be az adott videónak.
1: Értem. És akkor Facebookra egyáltalán nem is tesztek föl közvetlen videót, néhányat, se ajánlókat sem, vagy később sem, amikor már lement a YouTube-on a hype?
0: Shortokat néha igen, brandépítéshez nagyon-nagyon jól lehet használni. Hírklik Facebook oldalát mi tényleg erre használjuk csak, úgy szoktuk még pluszba, tehát ki szoktuk rakni közvetlenül a videót, és mivel a Klik TV-nek van egy portál része is, ugye ez a Hírklik online újság, ezért mi azt szoktuk csinálni, hogy a YouTube videóinkból készítünk cikkeket is, tehát elkészítjük a cikkváltozatot is, ami után mondjuk legyen ez egy ilyen 1500 karakteres cikk, ami egy kicsit ajánló, kicsit cikkes formában mutatja az olvasóknak a tartalmat, viszont ezután szoktuk ugyancsak berakni a YouTube videót, és ezt szoktuk pluszban még megosztani a Facebookon. Tehát nálunk egy stratégiai döntés alapvetően az, ez másoknál, más csatornánál, más médiumoknál teljesen lehet ellentétes stratégiai döntés is. Tehát nem azt mondom, hogy ez a helyes. Én azt állítom, hogy a mi esetünkben ez a helyes, ahol feltettünk mindent arra, hogy ezt a platformot építsük. Szóval mások dönthetnek máshogy, mi azt tűztük ki célul, hogy ezt a csatornát futtatjuk fel a lehető legrövidebb idő alatt legmagasabbra, és amikor elérte ez a csatorna a csúcspontját, akkor lehet stratégiai váltás, mint ahogy Spotify-ra elkezdtük pluszba feltölteni. És ez lehet a kérdésedre is egy válasz, hogy a Spotify csatornát, a Klik TV Spotify csatornáját viszont elkezdtük építeni, sőt, említettem, hogy túltermelésben vagyunk, és azért is vagyunk túltermelésben, hogy bőven tudjunk válogatni a videóink között, viszont azért, hogy a riport alanyainknak ne okozzunk csalódást, azért, hogy mondjuk több napig nem tud megjelenni egy velük készült interjú, ezért mi elindítottuk a Klik TV Plus csatornát is. Pont azért, most egy ilyen belső titkot árulok el, ami lehet, hogy néhány riportalanynak nem feltétlenül lesz mondjuk szimpatikus, de hogyha most jelen pillanatban a Klik TV Plus csatornáját arra használjuk az építkezési szakaszban, hogy olyan anyagokat is átrakjunk oda, ami esetleg már a fő csatornán nem fér el. Tehát a többlettermelésnél, a túltermelésnél sajnos, ezt be kell vallanom, hogy előfordulhat ilyen, hogy muszáj már megjelenítenünk, aktiválnunk egy videót azért, hogy aktuális maradjon a tartalom, viszont annyira pörög a fő csatorna, hogy kénytelenek vagyunk a Klik TV Plus csatornán megjeleníteni, több legyet ütünk egy csapásra. Az egyik az, hogy épüljön az a csatorna, hiszen a nulláról kezdtük el építeni, ugyanúgy, ahogy a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy átkattintási arány, thumbnailek, borítóképek, stb. Jó interjúk, és hogyha ezeket az interjúk oda kirakjuk, akkor ugyanúgy elkezdi tanulni az algoritmus, hogy ki a célközönség, stb. Stb. És kezdődik az egész folyamat előről. Szóval, hogy a kérdésedre a válasz, hogy mi a Facebookot így használjuk, de párhuzamosan elindítottuk a Spotify csatornánkat, és elindítottuk a többlettermelés miatt a Klik TV Plus csatornát is.
1: Még egy kérdés, hogy egyrészt a thumbnail-eket, tehát ezeket a borítóképeket ti mivel készítitek, illetve előfordul-e olyan, hogy kimegy egy videó, és aztán menet közben cserélitek akár a címet, akár a borítóképet, vagy ezt inkább nem annyira értékeli az algoritmus, és ilyenkor lerontja?
0: Nem, nagyon fontos, ellenkezőleg. Azt kell tudni, hogy a YouTube 24 órán belül egyébként abszolút ad lehetőséget arra, hogy akár címeket, akár borítókat cserélj. Tehát újra csomagolhatod az egészet. Pont tegnapi nap folyamán fordult velünk elő, hogy, és akkor most mondok egy nagyon-nagyon friss konkrét példát. Ugye nem csak most Magyarországon mindenki, így a Klik TV is, elkezdte a felületein megjeleníteni az izgalmasabb parlamenti történéseket. És tegnap volt egy olyan napirend előtti felszólalás, ahol a kollégám elkészítette a borítóképét, felraktuk, és 4,6 volt az átkattintási arány, és nem pörgött a videó. És készítettem, és most nem az a lényeg, hogy a kollégám vagy én készítettem, hogy mert ellenkezőleg is, az ellenkező is elő szokott fordulni, hogy én nem találom el az adott pillanatban, nekem nem jön az ihlet, és a kollégámnak jön, de az a lényeg, hogy készítettem rá egy új borítót, és ma reggelre ez az átkattintási arány az felment 11%-ra. Tehát 4,6-ról 11%-ra, és elkezdett nagyon-nagyon pörögni a videó. Tehát egyáltalán nem probléma az, hogyha új címmel próbálkozunk, és új borítóval próbálkozunk. Nálunk sokszor előfordul az, hogy egy anyagot nagyon szeretnénk felhúzni, mert tudjuk, hogy egy rendkívül jó interjú, egy nagyon fontos interjú. Ez lehet azért, mert tényleg nagyon klassz dolgok hangzanak el benne, vagy lehet az is okozhatja ezt, hogy egy zseniális riportalan jön, és szeretnénk, hogy minél többen megnézzék. És van olyan, hogy kétszer-háromszor is cserélünk borítót azért, hogy eltaláljuk az adott pillanatban a közönségnek az ízlését. Tehát egyáltalán nem okoz gondot az, hogyha újra és újra megpróbálja az ember becsomagolni az adott terméket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, nagyon érdekes volt. Azt gondolom, még egy csomó mindenről egyébként lehetne beszélni. Ezt akár majd egy későbbi alkalommal folytathatjuk is ezt a beszélgetést, mert hogy itt tényleg még van itt még jó pár kérdés, amiről tényleg érdemes lenne beszélgetnünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, Dani.
1: Köszönöm szépen, Zoli, tehát, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. Wirth Zoltánt hallották, a Klik TV tulajdonosát, főszerkesztőjét, és hát akkor majd későbbiekben még visszatérünk erre a témára. Önök a Média 1-et hallották, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszagadható a műsorunk a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják hétről hétre a beszélgetéseinket. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, így biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra egy hét múlva.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense. Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
3: A

0: hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: A következő órában kéréseteknek megfelelően a duplájú műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
4: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
5: Jaj!
4: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Dupláljó, a feldolgozások műsora.

0: Miért mi is nyáron húsz szólt az imintiekben a szólóparti felvétele itt a duplájóban, ahol sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Csák Attila vagyok, és a mai alkalommal is egy speciális adással lesz majd dolgunk. Sok kritikát kaptam az elmúlt időszakban azzal kapcsolatosan, hogy miért nem játszunk sok magyar zenét, vagy hát több magyar zenét, ugyanis amikor a Bitót Laci volt itt, vagy amikor a Jessék voltak itt, akkor csak külföldi slágerek mentek. Most viszont jó hírrel tudok szolgálni, bepótoljuk az eddigi lemaradásainkat, ugyanis most csak kifejezetten magyar slágereket fogunk játszani itt a duplájóba, azaz minden dalnak magyar lesz a párja, és ami még fontos, ahogy már megszokhattátok a speciális adásoknál, hogy mindig hívunk hozzá egy vendéget, most a hazai diszkó történelem egyik legendás lemezlovasát köszönhetem itt a stúdióba, Arató Andrást. Szia Andris, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Üdvözlőlek, üdvözlöm azokat, akik hallják ezt az adást, és úgy gondolom, hogy a magyar diszkó műfaj egyik ősbölénye vagyok, és miután jelenleg is aktívan dolgozom, olyan szeretett cunami vesz körül, akárhova megyek az országba, akár a fővárosba, akár vidékre, hogy sokszor zavarba jövök. Mindig mondják, hogy ú, a legenda, Andris bácsi, meg minden. Én azt szoktam mondani, hogy a bácsi az a Dévényi Tibi, én Arató Andris vagyok, és gondolom, hogy nyugodtan tegezzél, és várom a kérdéseket.
0: Köszönöm szépen. Gyorsan tegyünk tisztába egy dolgot. Én amikor készültem arra, hogy te majd jönni fogsz, akkor rögtön belefutottam egy olyan dologba, és ráadásul nem én voltam az egyedüli, hanem nagyon sok ismerősöm kevert téged azzal a bizonyos klubrádiós Arató Andrással, de hogy ugye csak a név hasonló, de közel nem ugyanazt csináljátok.
1: Nekem gyerekkori pajtásom a klubrádiós Arató András, de csak névazonosság köt össze minket, amikor elvették a frekvenciáját a klubrádiónak, akkor több ezer e-mail, messenger, Facebook üzenet, hogy én miért jelentettem föl az akkori miniszterelnököt, és akkor fölhívtam, mondom, te Andris, te doktor vagy, ő közgazdasági doktor alapvetően, fotós vagy, miért nem teszel egy betűt a neved elé? Azt mondja, hát az F-et azt érthető módon nem akartam, mert így is elég sokan tartják F-nek. A doktort azt mondta, hogy ha diszkóst keresnek és őt hívják fel, akkor örömmel adja meg az én telefonszámom, és a mert a titkárnő föllázadt, hogy ő nem tud ennyi e-mailre válaszolni, hogy az névazonosság, meg egyéb. Adott egy egyetemistát, aki a klubrádióban éppen gyakorlaton volt, azt segített válaszolgatni, és mondtam neki, hogy de vannak olyanok is, hogy mondták, hogy nagyra becsülik a munkámat, mármint az övét, de miután a névazonosság miatt kevertek minket, ezért szívesen támogatná a klubrádiót, hogy ezeket az e-maileket küldjem.
0: Világos.
1: Na, szóval e-mail címére, és akkor így tisztáztuk ezt a dolgot.
0: Na, ezt csak azért akartam.
1: Van még egy Arató András, tehát nem igen? Csak a klubrádiós, hanem az a blogger, ja, aki igen. A világon mindenütt olyan népszerű, őt is Arató Andrásnak hívják, de van még egy pár, de egy tény, hogy az országban ismert, elsőként az én voltam, de engem
0: világos. Na, én igazából csak azért hoztam ezt, picit próbálom pörgetni a beszélgetést, mert lassan majd muzsikálnunk is kellene, de hogy tisztáztuk ezt a dolgot, hogy van két Arató András, és most mi fogalmazok így a diszkóssal beszélgetünk, az első híres Arató Andrással, remélem ez így rendjén van. Gyorsan még egy rövid kérdés, hogy ha már diszkós, akkor te mikor találkoztál először a zenével, amikor még úgy nem foglalkoztál vele, csak mi volt az a pillanat, amikor te ezt megkedvelted?
1: 1966-ban a bátyám a Malévnél sztjuárdállást kapott, és ő külföldről, a zseppédzéből hozta az akkori népszerű zenekarok, a Beatles, a Bee Gees és a többi előadót, és otthon a házi bulikon hallottam ezeket a dalokat. Az első zenei élményem a Beatles Yesterday című dala volt, amelyre a bátyámék lassúztak, én pedig, mint kis öcs, csodálkoztam a zenén, és hogy a zene milyen hatással van az emberek.
0: Na most nem a Beatlesről fogunk beszélgetni, hanem ugye a Soho Partyról és az FLM zenekarról. Ugye a Soho Partytól szólt az iméntiekben a Miért nincs nyáron hó című dalok. Hát ebben a nagy hőségben ilyen mi is gondolnánk erre a történetre, de hát tényleg, de nem van, ahogy idézném ezt a dalszöveget egészen pontosan. Ha mondjuk azt mondom neked, hogy császár előd, mert ő volt itt a központi figura, akkor rólam jut eszedbe, de tényleg egy mondatba csak.
1: Kérlek szépen, az első FLM bulik, és én vittem őket a klubomba, és futóversenyekre, meg kosárversenyekre, ahol bemutatkoztak, felléptek, sikerük volt.
0: Na hát akkor ugye ez a 90-es évek közepének nagy slágere volt, tulajdonképp itt egy nagy összefonódás volt, mert ugye a Soho Party már dolgozott rajta, de először az FLM albumán jelent meg a dal, majd aztán később a Soho Party is megjelentette. Mi most azonban az előbb a Soho Partyt hallgattuk meg, most pedig akkor jön az FLM-től a Miért nincs nyáron hó, aztán pedig jövünk vissza Arató Andrissal, és folytatjuk tovább a beszélgetést, ugye velünk maradtok.

0: Egy igazi 60-es évekbeli sláger csendült fel az elmúlt percekben itt a Duplájóban, a címe Almát eszem Magai Clementinától szólott ez a dal. Az érdekessége azonban az ennek a dalnak, hogy az eredeti dal hivatalos címe Nevető Almák volt, egészen pontosan 1968-ban jelent meg. Huszár Erika és Pályer András nevét említhetjük meg itt, mint szerzőként. A dalból több mint 80 ezer példány fogyott el. A dal történetéhez tartozik, hogy először a Magyar Rádióban az Atlasz együttessel vették fel, majd később az MHV stúdiójában az Omega közreműködésével is elkészült. A kiadott kislemezen már ugye az Omega szerepelt közreműködőként. 1949-ben született magyar énekesnő, fellépett az Atlasz, a Pannonia, a Scampalo, a Metro és az Omega együttessel, pályája elején fesztiválokon és külföldi fellépéseken is szerepelt. Vendégem továbbra is Arató András, a diszkós, mint ahogy azt már az imintiekben megbeszéltük, és vele folytatjuk tovább a beszélgetés zenéről és az életéről egyaránt. Ha jól tudom, akkor te autóvillamossági műszerész szakon végeztél, igaz ez?
1: Ez igaz, de még visszatérve, én nem Arató András vagyok, hanem Arató Andris, ezzel is megkülönböztetve a névrokonaimtól magam, és nem csak gépjármű villamossági műszerészetet végeztem, hanem még számos szakmát elvégeztem. Igaz, hogy keveset dolgoztam ezekbe.
0: Apropó, ha már számos szakmánál tartunk, itt találtam még egy érdekességet, hogy sörgyárba kerültél, és szesztechnológikus...
1: Sör és szesztechnológusi végzettséget.
0: Igen, nem tudom kimondani, de igen, az.
1: Hogy kerültem a sörgyárba?
0: Így van, és mi ez a szesztechnológusi végzettség?
1: Elmondom, a Ferencváros labdarúgója voltam, és akkor mint minden sportegyesület mögött szakszervezetek álltak. Uh-huh. A Ferencváros mögött az élelmiszer dolgozók szakszervezete volt, és sportállásba beraktak a sörgyárba, ahol én, mint sportállásban lévő, elvégeztem ezt a tanfolyamot, mert a technológiai osztályra raktak be, és kijártam a söripar csinyát, binyát, az árpától a főzésen keresztül az ászokolásig, a csapolásig.
0: Fogyasztottad is, vagy csak így?
1: Tudtam, persze. Hát én voltam az ellenőr. De az a helyzet, hogy a söripar és a SES technológia között nincs nagy különbség, mert mind a kettő a szesziparhoz tartozott, és elvégeztem. Annak idején ez meglepő volt, de vörös diplomával, tehát kitűnő.
0: Na, forduljunk egy picikét a zene irányába, Almát eszem, hogyha ezt a dalt hallod, én itt most sok infót
1: akkor
0: elmondtam.
1: 15 éves voltam, mikor ez a dal sláger volt, tehát körülbelül annyi közem volt a zenéhez, mint a trójai falunak az Epsoni Dernihez.
0: De későbbi buliaidon azért felsendült ez a dal?
1: Soha nem volt a kedvencem ez a dal, mert én minden randiról, megbeszélésről 5 percet késtem, és volt egy lány, aki mindig ezt énekelt, egy almát eszem, a fogam alatt vártalak, mint megkergült szurafába. Na most én voltam a megkergült szú, és ő várt, de ez eléggé negatív érzéseket keltett bennem, de én maradjunk inkább a diszkó műfajnál, hogy ott mit játszottam életemben.
0: Oké, mindjárt erre is visszatérünk, csak pont azt akartam mondani, hogy általában azért a dalokhoz mindig fűződnek az embereknek élményeik, és ebből hallottunk most egy rövid ízelítőt. Na és amivel folytatjuk gyorsan, az egy feldolgozása ennek a dalnak, milyen meglepő itt a Duplájó misorába. 2008-ban végezte el a Piás nővére, külsem ismeretlen a Duplájó hallgatói számára, ugyanis már korábban is játszottuk tőlük dalokat. Ha kiegyenesedik az EKG című albumukon jelent meg ez a dal, a 2000-es évek bulis mulatos pop világához kapcsolódtak ők igazából, több feldolgozás jellegű daluk is ismerté vált, szóljon akkor most az Almát eszem tőlük itt a Duplájóba, aztán folytatjuk tovább, most már helyesen mondom, Arató Andrissal a beszélgetést, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is.

0: Egy igazán ritkán hallott dal csendült fel itt a duplájóban, ez volt a generálféle piros bicikli, 1979-ben jelent meg, ha jól tudom, akkor az utolsó albumán. Póta András, Várkonyi Mátyás, ők voltak a szerzői a dalnak. A generál 1971-ben alakult. A zenekar története azért is érdekes, mert több későbbi nagyon ismert magyar zenész is megfordult benne, például Révés Sándor, Karácsony János, Horváth Csárli, Tátrai Tibor, Solti János és Várkonyi Mátyás. A zenekar 1972-ben a Ki mit tudon is feltűnt, majd a 70-es évek közepén nagy átalakuláson ment át. Révés Sándor később a Piramisba, Karácsony János pedig az LGT-be távozott, Várkonyi Mátyás pedig újra szervezte a generált. Az újabb felállásban már Horváth Csárli és Tátrai Tibor is fontos szerepet kapott, és a zenei világa pedig erősebb, funky soul felé fordult. Ennyit érdemes igazából a generál zenekarról tudnunk, és ha jól olvastam, akkor te úgy kerültél a popműfaj világába, mint Pilátus a krédóba. Mesélj erről egy picikét.
1: 1974-ben, mint említettem, a Ferencvárosban futballoztam, megsérültem, és meghirdettek a közgazdasági egyetemen egy diszkós versenyt. Nekem Dalnoki Jenő, olimpiai bajnok labdarúgó volt az edzőm, ki azt mondta, hogy azért játszunk, hogy győzünk. Ha ezen a diszkos versenyen én második lettem volna, akkor biztos, hogy nem maradok a szakmába, de megnyertem. És
0: de hogyan lehetett egy ilyen diszkos versenyre oda jutni? Tehát, hogy azért ez nem hát volt annyira...
1: Bementem a kulturális osztályra, és mondtam, hogy én is megpróbálnám. És akkor minden szombaton egy-egy jelölt diszkózott, és aztán a egyetem tanulói, meg az ottani vendégek szavaztak, hogy ki nyerte ezt a versenyt. Én elmentem mindenféle szedetvedett cuccal, szalagos és kazettás magnóval, és az eredmény úgy volt, hogy én lehettem ezt követően a közgazdasági egyetem klubjának a házigazda műsorvezetője, ma úgy mondanák, hogy rezidense, és innentől kezdve hétről hétre a közgázon felléptem, de ennek volt egy hozadéka, hogy a többi egyetemi klub is meghívott, mert én akkor 21 éves voltam, és a korosztályomnak...
0: Te voltál legfiatalabb hivatalos lemezlovas, mondhatjuk ezt így?
1: Tulajdonképpen az a volt a helyzet, hogy ezt akkoriban nem lehetett tudni, hogy hivatalos, mert akkor díszjokénak hívták, még nem volt lemezleóhas, lemezbemutató, meg ilyen magyarosított neve ennek a szakmának. Minden esetre a zenékkel hangulatot kellett teremtenem, és egy közösségi élményt kialakítani.
0: És te voltál a bulik showvívője, ugye? Ahogy mondom, showvívője.
1: Hangulatgazda, showvívő, csúfoltak is emiatt a hangulatgazda miatt, hogy hangulatgizda, de örömmel vállaltam, és az egyetemi klubokban, ahova vidéki srácok is jártak ugye a egyetemek tanulói miatt, innentől kezdve aztán meghívtak nem csak a budapesti egyetemi klubokba, hanem a vidéki egyetemi klubokba, és akkoriban ez egy rang volt, hogy kit hova hívnak meg. Engem műfaj alapítónak tekintenek, mert ugye volt a ABCD.
0: Igen, erről majd még beszélünk, igazából.
1: Arató, Béton, Cintula, Dévényi, de a három kollégám, azok a Cintula 8 évvel, a Bétot Laci az 6 évvel, a Dévényi Tibi 7 évvel volt idősebb nálam, és én soha nem akartam egyiket se utánozni. Ezért
0: tehát megfértetek egymás mellett tulajdonképp. Még annyit azért említsünk már meg, hogy akkoriban, pláne a mostani fiataloknak, hogy akkor még a bulik általában este 6-tól 10-ig tartottak, nem úgy, mint ugye manapság.
1: Az egyetemi klubokban éjjel egyig, de valóban a vendéglátóhelyeken délutáni partik voltak, a Kaszanovába, a Margit hídba, a Vígmatrozba, én a Savoy bárba dolgoztam rendszeresen 5-től 9-ig, és olyan sor állt, hogy a jelenlegi oktogon, akkor november 7-et ér, a Savoy bejáratától, most egy McDonald's van ott, állt a rétesboltig hatosával a sor.
0: Na hamarosan innen, na fejezd be gyorsan a félmondatodat.
1: De úgy gondolom, hogy akkoriban a fiatalok nem kaptak információt a külföldi popzenéről, mert csak a magyar ifjúságban volt egy oldal, és a világi ifjúságban volt két oldal.
0: Na majd erről is beszélünk még.
1: Tehát az információ hiány is hozta az embereket, amellett, hogy a fiúk a lányokhoz, a lányok meg a fiúkhoz vonzottak.
0: Bizony, na hamarosan innen folytatjuk tovább a beszélgetést Arató Andrissal, de azonban nézzük meg, hogy mi volt ennek a dalnak a későbbi folytatása. Az MC Aver és a Teknő magyar mulatos popduó tagjai Kocka Géza és Benyó Miklós voltak. A formáció 2000-ben indult el, és első közös albumok a Bye Bye Lány volt. A duó lényege az volt, hogy ismert dalokat, mulatos nótákat és örökzöldeket modern bulizósa formába szólaltattak meg. A 2002-es Amikor a vodka a fejembe szállt című albumuk már nagyon komoly siker lett. 62 hétig szerepelt a Mahalsz lemezeladási listáján, és az első helyet is elérte, és bizony a 2000-es évek bulizós korszakában ez egy hatalmas siker volt. Én emlékszem rá, hogy amikor én, hát nem ilyen nagy DJ-ként midedol, mint te, de azért én is ügyködtem kisebb vidéki helyeken. Az MC Haver elengedhetetlen kelléke volt a 2000-es évek nagy bulijainak. Na most ezt idézzük fel a Piros Bicikli című dalukkal, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést Arató Andrissal.

Pom pom pom, kala pom pom pom, a szemembe borító. Most már megyed is, a fülembe húzatom. Kala pom pom pom, kala pom pom pom, a szemembe borítom. Minden gubát bankomból én kiveszek, ó. Mától tehát sírjon a bankigazgató. A pénzemet én mámom, mint elmulatom. Kala pom pom pom, kala pom pom pom,

0: öntök a hajamba kis máslikat, mert mostan én s nem más vigad. Magamnak megveszem a láncidat, antik zsebóra láncnak.
1: Egy igazi, azt hiszem ritkán hallható dal csendült fel itt nálunk a duplájában. A pénzebet én már ma minden mulaton címmel Kabos Gyula előadásában. Az eredeti dal az Ez a világ eladó című 1935-ben bemutatott magyar vígjátékhoz kapcsolódik. Főbb szereplők voltak Kabosi Gyula, Verebes Ernő és Csikós Rózsi. A dal szerzői között Gyöngy Pál szerepel zeneszerzőként és szövegíróként, pedig Harmat Imre és Vadnai László nevét érdekes még megemlíteni. Kabos Gyula eredeti nevén Kangyula 1987-ben született Budapesten, és a magyar hangos film korai korszakának egyik legismertebb
2: komikusa. Figyelj, nem 1987-ben született, hanem 1800.
1: Bocsánat, igazad van, 1887, nem? Nagyon jó, hogy mondod. Igen, csak az embernek már így rááll a füle, de nagyon nem mindegy. Igazad van, 1887-ben született. Színházba és filmekbe is játszott. A 30-as évek magyar filmvígjátékának az egyik legismertebb szereplője volt, összefort a szerethető kisember figurájával, 1941-ben New Yorkban hunyt el. Hát ennyit érdemes erről a dalról tudni, de apropó, ha már Kabos Gyula vendégem, továbbra is Arató Andris, a híres diszkós, mondhatjuk ezt így. Ha jól tudom, akkor te nagyon jól parodizáltál többek között Kabos Gyulát is. Mutasz nekünk ebből egy kis részletet?
2: Én figyelj, Aliském, én mondom nekem, hogy ez a Kabos, ez nem az a Kabos. Annak idején a gyereke közepes bizonyítványt volt haza. Azt mondja az apja, na én figyelj, ödön kell, szégyed magad, közepes tanult kicsikóban, kisgyerek ráhajt, 3/4 évkor jeles, boldogan viszi haza az értesítőt, szóval a jeles, amely jeles, azt akkor sem fáját, akkor miért nem kitűnne?
1: Aki ismert, az szerintem simán ráismerhetett el a dologra.
2: Viszi haza a bizonyítvány, kitűnő osztályelső, jutalomkönyv, oklevél, azt mondja, te önöke, kitűnő osztályelső, te szép is osztály lehet, ott te lesz az első.
1: De Kádár Jánost is jól utánoztad, ugye? Volt is ebből bajod, ha jól tudom.
2: Hát volt, de a Kádár tulajdonképpen az egy nagyon megosztó ember volt, mert a politika, hol ér véget a becsület, ahol a politika elkezdődik. Igen. De én ezt a 70-es, 80-es években nem éreztem, és mondjuk a Kádár Jánost, amikor parodizáltam, ez a Csepeli Vas és Fémüvegben volt egy Ori rendezvény,

0: rendezvényen, ahol a Kabos Laci, tehát nem az előző Kabos Gyula, hanem a Kabos Laci csúszott az előző fellépésről, az Orán volt még fellépő, már négyszer visszatapsoltattam, ráadás volt minden, de
1: időt kellett nyerned, aha, értem.
0: Hogy még egyet már nem fog játszani, mert akkor gitárra lépett föl, én meg kiálltam a plénum előtt, és mondtam, hogy kedves elvtársak, barátaim, ismerőseim, önök tudják, hogy én elsősorban diszkós vagyok, de hoztam egy felvételt, remélem megismerik a hangját, és elkezdtem. Kedves elvtársak, elvtársak, tisztelt barátaim, a magyar szocialista munkás volt a nemzetközi nőnap alkalmával. Külön határozatot a női szervekben támogat. Problémák nem hozott döntést, mert azt az idő amúgy is orvosai. És egy én elég hosszú paródiát játszottam, amely után nemhogy megdicsértek volna az Oriba, hanem behívtak, és elvették a működési engedélyemet, mert egy humor nélküli pártfunkcionárus ott Csepelről följelentett az Oriba, és ebből volt egy kis gondom, de aztán ez is megoldódott.
1: Na, beszéljünk egy picit továbbra is a diszkózásról. A fővárosi sikerek után miért kerültél vidékre, a Velencei tó partjára?
0: Velencén felépült a Ifjúság és Üdülő Központ, ahol az 5. kerületi Kisbizottság csinált egy ilyen belkereskedelmi ifjúsági napokat, ott diszkóztam, és a műsor után behívott a üzletvezető, mert ez a Dunavidéki vendéglátóhoz tartozott, és azt mondta, hogy te, én élőzene párti vagyok, de ez olyan jó volt, meg jó hangulat volt, hogy mi lenne, ha itt lent csinálnál bulikat, mert aki zenekar volt, arra nem kíváncsiak az akkori fiatalok. Megpróbáltuk, és ahogy mondani szokták, bedörrent a dolog. Fehérvárról, Budapestről, Nagykanizsáról,
1: Szegedről. Ebből lett ugye a híres Arató diszkó, ugye?
0: A Arató diszkóba, és ezen a helyen 22 évig dolgoztam. Az első időszakban a Dunavidéki vendéglátó üzemeltette, majd a rendszerváltás idején a Népstadion és intézményei, ahol mi teljesen testidegen volt, hogy vendéglátás, diszkó, akármi, és akkor megkérdezték, hogy miután nekem van vendéglátóipari végzettségem is, hogy nem lenne kedvem üzemeltetni az egész épületet. Volt, és így.
1: Na, beszélünk még erről az Arató diszkóról, mert ennek még volt különlegessége, de muszáj egy picit zenélnünk is. Bergendi szalonzenekar ennek a dalnak ugye a feldolgozásának az elkövetője. Ugye mesél a Pesti Broadway, ezen az albumon jelent meg 1995-ben. Mesélsz róluk egy picit?
0: A Bergendi együttessel a kapcsolatom a 70-es évek végén, még a Ganz Mávag Művelődési Központra datálódik, én diszkóztam, ők zenéltek, ezt követően akkor még a Demjé Rózsi is ott énekelt, utána váltottak stílust, táncszalon zenekarrá, és ebbe az időben én nekem volt egy műsorirodám, és én intéztem az adminisztrációját az együttesnek. Nagyon jó kapcsolatban voltam vele. A Bergendi Pista volt a szóvivő, de nem ő volt a zenekarvezető, hanem a testvére, a Péter. Nagyon képzett zenészek játszottak, bizony. Nagyon melodikus zenét játszottak. Ilyen ez, amit most hallanak, a Mesél a Broadway-ről, amely egy régi Kabos dalt idéz.
1: Így van, a Kalapompompom címmel, és a zenekar Artisius díjat is kapott, és 2017-ig voltak aktívak, hogyha jók az információim. Úgyhogy most jöjjön ez a dal, utána pedig folytatjuk tovább a beszélgetést Arató Andrissal. Már régen...

0: Ez majdnem szerelem volt, szóltad az elmúlt percekben itt a duplájóban Máté Péter jó voltából, és vendégem továbbra is Arató Andris, a híres diszkós, akivel az előbb az Arató diszkóról kezdtünk el beszélgetni, de az Arató diszkónak volt egy egész érdekes momentuma, méghozzá, hogy ti voltatok az elsők, vagy te voltál az első olyan, aki a zenéhez elkezdett képeket is gyártani, ilyen szépen megfogalmazva audiovizuális műsort készítettél. Mi volt ez egészen pontosan? Hogyan jött az ötlet, és hogyan indult ez egészen pontosan?
1: Már érintettem, hogy információ hiány volt Magyarországon a fiatalok felé a külföldi popzenéből, ezért a Bravo meg más popúságból kifotóztuk az előadókat, és amikor a MAD együttes, vagy Demis Russos, vagy bárki, akit éppen repertoárra játszottam, annak a fotóját kivetítettem. Ez még csak nagyon kezdetlegesen, de ez volt az első videó.
0: Diavetítőket csináltátok.
1: Ebből alakult
0: még,
1: ki aztán a videodiszkó, amely szintén óriási sikert aratott, mert akkor már mozgásában, élőben láthattuk a klippen szereplőket, és nem kellett mellé mondani, hogy akit látunk, az a Rabec együttes vagy valaki.
0: Aha, de jól tudom, ez relatíve egy egész rövid életű történet volt, mert hamarosan ezt is betiltották. Legalábbis egy időre, igaz?
1: Figyelj, annak idején egy mesterséges hiszti alakult ki, mert a videoklipeken látszódott, hogy ma már ez természetes, hogy magánházaknál vannak úszómedencék, de hogy úszómedencés házak...
0: Igen, ez itt hazánkban kevésbé volt akkoriban, még talán most sem mindenhol.
1: Bulisztak a klippen a fiatalok, és egy ilyen egészen furcsa törvény sajtórendészeti vétségnek minősítette a dolgot, de 5000 forintért befizette az ember a büntetést, és akkor csinálhatta.
0: Olyanokat olvastam egyébként erről ezekről a bulikról, hogy olyan szempontból is korszakalkotóak voltak, hogy itt ugye annyira vigyáztatok idézőjelbe, hát nem idézőjelbe, tehát a fiatalokra, hogy voltak olyan bulik, ahol még a belépőjegy mellé óvszert is adtatok.
1: Kérlek szépen, a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet támogatta ezt a kezdeményezést, de nem csak ezt, hanem dr. Veres Pál, aki az Ifjúsági Magazinban volt szexológus, lent a velencei aratodiszkóba nem szemináriumot, hanem nemináriumot tartott a fiataloknak. Ez rekkenő hőségben délután 3-kor kezdődött, és teljes teltházzal egészen 6-ig tartott. Nagyon nagy sikere volt ennek is, de volt egy kiállítás, a No AIDS kiállítás, amely ilyen videókkal, meg egyéb ismeretterjesztő dolgokkal a nemi betegség elkerülését segítette, és a statisztikák azt mutatták, hogy az előző években 70-80%-hoz képest 5%-ra lement a tóparton nem express, hanem sextress táborban szerzett nemi betegségek száma.
0: Ha egy picit rátérünk a zenére, akkor neked volt valamilyen jellegű zenei előképzettséged, vagy egyáltalán hogyan válogattad a bulikba a zenéket? Mi az, ami bekerülhetett, mi az, ami nem? És ugye az a korszak még azért is érdekes volt, mert manapság már ugye nem olyan nehéz zenéket szerezni, de akkor még azért ez sokkal nehezebb volt. Hogyan jutottak el hozzád a zenék? Mi alapján kezdtél el válogatni?
1: Nekem az első számú szempont a mai napig, hogy táncolható legyen az a felvétel, amit játszok. A lemezbeszerzésbe pedig segített a Öcsi Diszkó, a Ladányi Tibi, akkor a Winkler Péter, ezek korabeli diszkós kollégák, akik külföldre járhattak, hozták a lemezeket, illetve volt egy csomó barátom, mint egykori labdarúgó, tehát a focisták is hozták az új lemezeket, és volt egy-két nagyon csinos stewardess lány, akik szintén
0: sokan egyébként abban az időszakban a Rádió Luxemburgot is használták arra, hogy mondjuk egy nagy csomó zenét.
1: Hát én nem. Aha, mert a Rádió Luxemburgból amit rögzíteni lehetett, az valahogy ilyen lett volna, hogy
2: igen, de mint ötlet, úgy gondoltam, értem, de mint ötlet, hogy milyen zenék jöjjenek.
1: Hát na, hallgattam én is a Teenager Partyt, a Cseke Lászlót, akkor a Radio Luxemburgot, hogy az új zenei trendek.
2: Igen, na erre gondoltam én igazából, világos. Aha. Na gyorsan kanyarodjunk vissza egy picikét magyar Máté Péterre. A dal szerzője Nagy Tibor és Bradányi Iván volt. A Máté Péter féle felvétel 1978-ban jelent meg kislemezen, és közreműködött a Stúdió 11 és a Főnix együttes. 1967-ben az Utánam a Víz az Ön című dallal lettek országosan ismertek, és ez a második helyezést ért el 1968-ban. A Piros Tulipán hozott még neki újabb sikert. 1973-ban a Hull az elságot levélt című dalával első lett a Made in Hungary táncdal szemlén. 1976-ban pedig ugye Írországba is felléptek. A dal feldolgozása Lola nevéhez fűződik, aki eredeti nevén Korsó Judit volt, 1988-ban született 60-ba. Magyar énekesnő és műsorvezető. Első Lola néven megjelent nagy lemez az Álomtánc volt 2006-ban, amely később aranylemez is lett. És akkor erről a, vagy ebből az időszakból szól majd a feldolgozás is, ugyanis ez egy Máté Péter emlékalbumon jelent meg ez a dal, egy darabot a szívemből, ugye ez volt az emlékalbumnak a neve, ugyanúgy 2006-ból, és akkor erről szól most ez az Majdnem szerelem volt című dal itt a Duplájóba, és maradjatok velünk, mert folytassuk tovább Arató Andrissal a beszélgetést.

0: Annyi minden nem szerettem, még szólt az LGT felvétele itt a duplájóban 1979-ből. Az LGT története tele volt konfliktusokkal, sokat beszéltünk már róla, de talán még ezt az időszakot kevésbé érintettük. A 70-es években többször ütköztek a külpolitikai vezetéssel, külföldi turnék, nyugati kapcsolataik és modernebb hangzásuk miatt gyakran kellett kompromisszumokat kötniük. A zenekar mégis képes volt úgy működni, hogy közben megőrizte saját arculatát. A második romániai turné után kitiltották őket Romániából, és egy időre Magyarországon is letiltották a fellépéseiket. Az LGT amerikai turnén járt, fellépett a legendás Whisky Go Go klubban, és kapcsolatba került olyan nevekkel is, mint Jack Bruce vagy Ron Wood. A dalról annyit érdemes tudni, hogy 1979-ben készült, kettős kislemez formájában jelent meg, a zeneszerző Somló Tamás, a szövegíró pedig Stavanovics Dusán volt. Sokat beszélgettünk már itt a diszkóról, és arról, hogy hogyan alakult ki ez a videókorszak, hogyan alakult ki maga az arató diszkós korszak. Azt gondolom, hogy te egy igen szerencsés időszakban voltál ott, ahol voltál, mert a beat, a diszkókorszak azért elég jelentősen meghatározta ezt az időszakot. Mit gondolsz? Erről.
1: Úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem a korosztályom többi tagja is annak köszönheti a népszerűségét, hogy a magyar zenekarok akkoriban már nem játszottak táncra. Igyekeztek magyar nyelven koncertjellegű dalokat írni, és a, nem csak az akkori, a mostani fiatalokban is benne van a bugi, tehát ők táncolni akartak, ismerkedni, és átvette a diszkó az élőzene azt megelőző több évtizedes szerepét, tehát ezekren a bulikon lehetett ismerkedni, táncolni és kiélni a fölösleges energiákat.
0: Ti, ugye itt már említettük ezt a négy nagy nevet, Arató, ugye az vagy te, Bétót, Cintula, sajnos ő már nincs köztünk, és Dévényi Tibi. Ti, hát fura ez a kérdés, de manapság ez sok mindenkit érdekelhet, hogy hogyan fértetek meg egymás mellett?
1: Miután említettem, hogy nálam több évvel idősebbek voltak, tehát én amikor elkezdtem, akkor nem alakult ki semmilyen kapcsolat köztük. A Cintulával az E-épületbe ismerkedtem meg, én lent diszkoztam az E-épületbe a bárba, mikor egy ilyen nagy darab ember mögé ment, te kicsi, téged hogy hívnak, mert nagyon jó, ahogy dolgozol. Mondom, Maratóan is vagyok, és te ki vagy? Én nem is tudtam, hogy ő a Cintula. Azt mondja, én a Keresztes Tibor, a Cintula vagyok. Na, innentől kezdve vele kialakult egy baráti kapcsolat. A Bétot Lacival meg a Dévényi Tibivel a Disco ABCD rendezvényeken találkoztam, velük is nagyon jó a kapcsolatom most már több mint 30 éve, de annak idején volt az Éliás Gyula, a Tojás, a Ladányi Tibi, a Démolnár Gyuri, tehát voltak neves diszkósok.
0: Beszéljünk még arról egy picikét, hogy akkoriban ezek a bulik ugye nem csak a zenéről szóltak, ugye itt az előbb már a Veres Pali bácsi neve is szóba került, de ugye beszélő DJ-k is voltak. Mert
1: nem,
0: ugye...
1: akkor valamennyi diszkós beszélő volt, mert információra éhes volt az akkori fiatalság, és a diszkósok igyekeztek a zenekarokról, a dalokról, a dalszövegekről információkat közölni.
0: És ezeket tehát... csak magyar forrásokból szereztétek be?
1: Vagy nem, esetleg... hát magyar forrás, mint említettem,
0: igen,
1: volt.
0: Igen, kevés volt. Igen.
1: Tehát csak külföldről lehetett beszerezni, és...
0: Na jó, de hát akkor még nem volt Google meg, tehát hogy beírok valamit, és akkor megpróbálok utána járni.
1: Voltak szakmai lapok, a Bravo, és a többi szaklap, New Musical Express, Melody Maker, tehát lehetett, aki beszélt idegen nyelvet, vagy volt ismerőse, aki le tudta fordítani, onnan lehetett az információkat beszerezni.
0: Na, hamarosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést Arató Andrissal, de azonban most jön ennek a dalnak a feldolgozása, ugye a Halott pénz jóvoltából, akik 2004-ben alakultak meg, Marsalkó Dávid Pécsen kezdte megalapítani ezt a zenekart, később teljes zenekarra alakultak, és a magyar könnyűzene egyik legismertebb formációjává váltak, és a zenekar rendszeresen teltházas aréna koncerteket is adott. A csoport tagjai között Marsalkó Dávid mellett még érdemes megemlíteni Járai Márkot is, aki meghatározó tagja volt magának az együttesnek. Az Annyi mindent nem szerettem még című daluk jön most, amely egyébként 2024. július 18-án jelent meg, és az érdekesség az, hogy Marsalkó Dávid még külön szöveget is írt hozzá, tehát nem feltétlen az eredeti LGT szöveg jelenik meg benne. Most ezt hallgatjuk meg, majd ezt követően hírek és egyéb információk, és jövünk vissza Arató Andrissal és a Duplájó második órájával, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőre vágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben július. Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
6: Szivárvány.
7: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
9: Stereo T
6: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
2: Egészségedre.
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
13: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
14: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
9: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
15: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Dupláló műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
16: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
17: Jaj!
16: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Dupláljó, a feldolgozások műsora.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájú műsorának második órájában, és a mikrofonnál továbbra is Csák Attilát halljátok, és vendégem továbbra is az egyik híres diszkó legenda, Arató Andris, és az Eho gondolsz-e majd rám című dalával nyitottuk ezt az órát, amely 1967-ben jelent meg, egy Cserép Kaktusz gondolsz majd rám címmel. Varannai István és Tamás László nevét érdemes itt megemlíteni, mint szerzők. Az Eho 1962-ben alakult, és 1969-ben szűnt meg. A 60-as évek magyar beat zenéjének egyik fontos együttese volt. Érdekesség, hogy eleinte Typhoon néven játszottak, majd Eho 2-ként, később Eho lett a nevük. A közönség és a zene és a zenésztársak mérnök zenekarnak is nevezték őket, mert több tagjuk gépészmérnök hallgató volt. Fontos sikerei közé tartozott, hogy 1964-ben a keszthelyi Helikon Fesztiválon aranyérmet nyertek, 1965-ben pedig a budapesti tánczenei vetélkedők nyerték meg. Ennek díjaként készíthettek rádiófelvételt, de a Magyar Rádió nem akart angol nyelvű számot felvenni, így magyar szövegű anyagot kellett készíteniük. 1967-ben a Magyar Ifjúság országos évvégi szavazásán az Eho az 5. helyre került a zenekar rangsorába, és 1968-ban is megtartotta ezt az 5. helyet. Ez jól mutatja, hogy a Gondolsz-e majd rám idején valóban népszerű zenekarról beszélgettünk. Itt igazából az érdekesség csak az volt, hogy ugye nagyon sok zenekar angolul játszott abba az időszakba. Na de visszakanyarodva Andrishoz, a sporttal azért továbbra sem szakítottál, mert számtalan sportrendezvényen, ha fogalmazhatok így, akkor te voltál maga a zene, igaz ez?
1: Én úgy gondolom, hogy a sport is a szórakoztatóipar része, és én igyekeztem összekapcsolni a kettőt. A sportrendezvényeken zenéltem, a diszkókban pedig meghívtam élsportolókat, Akikre kíváncsiak vagyunk címmel egy ilyen rövid flash interjúra. Mind a kettő nagyon népszerű volt. A pályafutásom során a sporttal kapcsolatos közreműködéseim a Fradi Fiesta 92-ben, amikor Diósgyőrből jött haza a csapat, és a Üllői úton kapták meg a aranyérmet, föllépett a Lagzi Lajcsitól a Hobori mindenki, amíg vártuk a csapatot, aztán a barcelonai olimpia fogadása, a szöuli olimpia fogadása. Tehát ezek a rendezvények felejthetetlenek voltak, remélem nem csak nekem, hanem akik ott voltak.
0: Tulajdonképpen fogalmazhatunk úgy, hogy ha már nem lehetél úgymond aktív sportoló a sérülésed miatt, akkor így a zenén keresztül azért még próbáltál.
1: A zenén és a sport és a sportolók szeretetén keresztül ezt létrehozni, hogy a sport és a zene az a szórakoztatóipar része, és a kettőt ötvöztem. Remélem, hogy elég nagy sikerrel. Kim voltam a moszkvai olimpián, legutoljára 2016-ban a labdarúgó Európa-bajnokságon a magyar szurkolók felkérésére én voltam a házigazdája a Magyar Szurkolói Klubnak, ahol az éjjel soha nem érhet véget, tehát nem csak klasszikus, a magyarok, hanem egész Európa énekelte.
0: De hamarosan innen folytatjuk tovább a beszélgetést Arató Andrissal, azonban térjünk rá ennek a dalnak a folytatására, azaz a további életére. A Dolly-ról 1983 nyarán alakult a Hungária megszűnése után. A sikerük a Hungária után is folytatódott, sőt túl is szárnyalta azt. Arany, platina és gyémánt lemezeket is kaptak. A gyémánt lemez különösen nagy eredmény volt, 3 lemezük is az lett, 2,5 év alatt 1 millió eladott példány született meg belőlük. A Dolly Road dalait eleinte 4-en alkották, Nova, Fekete Gyuszi, Öcsi és ő maga, később 1992-től Dolly lett a zenekar kizárólagos zeneszerzője és szövegírója. Nemzetközi érdekességként említhető, hogy Dolly és a Dollyról 1992-ben közös lemezt készített Wanda Jackson amerikai énekesnővel, Dolly egyik nagy példaképével, közös budapesti koncertjük is volt, közel 70 ezer néző előtt, és a Dollyról 1991-ben jelentetett meg egy úgynevezett feldolgozás albumot, ahol régi magyar slágerek feldolgozásait tartalmazza ez az album, a Gondolsz-e majd rám címmel, és most a címadódal következik itt nálunk a duplájóban, majd jövünk vissza Arató Andrissal.

0: igazi klasszikus csend vett fel az elmúlt percekben itt a duplájóban. Gergely Ágnes és Kohn Zsuzsa Nagymami című dala 1962-ből. A Ki mit tud műsorában csendült fel az első Ki mit tudban ez a dal első sorban, és arról volt híres, hogy két gimnáziumi osztálytárs adta elő ugyanezt a dalt. A két lányt a sajtó később Hóvilág duóként is emlegette. Talán ez a legfontosabb dolog erről a dologról. Sok mindenről beszéltünk már itt az elmúlt percekben Arató Andrissal, és sok olyan zenekar is felmerült, akiknek meggyőlt a bajuk a rendszerrel. Volt egy olyan híres dolog, ez az úgynevezett bizonyos Fekete Bárányok koncert. Hogyan kerültél te ide, és miért pont ők voltak akkoriban a Fekete Bárányok?
1: Kérlek szépen, ez 1980-ban volt ez a történet, augusztus 23-án.
0: Hú, ilyen jól emlékszel rá.
1: Én a Hobóval, meg a Schuster Lórival a Budai Ifjúsági Parkban barátkoztam össze, és nem is volt kérdés, hogy ezen a rendezvényen majd én leszek a műsorvezető. De egy tény, hogyha kint a moszkvai olimpián a Növényi Norbi nem nyer olimpiát, és akkor megkérdeztek a Hegedűs Csaba meg a Norbi, hogy tartoznak nekem egyel, mert beszöktettem a sportcsarnokba több mint 3000 magyar szurkolót pont a Norbi döntőjére, és mondtam a Norbinak, hogyha bemész a Buda elvtárshoz, az volt az OTS elnöke, akkor mondjad, hogy te a Fekete Bárány fesztiválon meg akarod köszönni a szurkolást. És kérdeztem, hogy mi az a Fekete Bárány? Mondtam, P-Mobil, Hobo, Beatrice, Bizottság. Azt mondja, te, én nem is ismerem ezeket a zenekar. Mondom, semmi baj, ott majd csak annyit kell mondanod, a rockzene örök és elpusztíthatatlan, és köszönöd a szurkolást. Miután adósai voltak, Norbi bement a OTS elnökéhez, elmondta, mert a hatóságok, a zenekarok neveit elmondtam, nem nagyon akarták engedni, mert azt lehetett tudni, hogy sokan lesznek a bulin, de rendőrségi engedély hiányában nem lett volna buli se. És így megkapták az engedélyt, hazajöttünk, megköszönte a Norbi a szurkolást, én, mint műsorvezető gunyába, pörgekalapba, meg pásztorfokosba vezettem a műsort. Az ifjúsági magazin, meg a Express utazási irodának volt a rendezvénye. Nagyon sokan voltak, és azért voltak Fekete Bárányok, mert ezeknek a zenekaroknak akkoriban a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat nem adott ki lemezt, mert rendszer
0: kritikus szövegek
1: ítélte őket. Ezt nem is értettem, mert egy kereskedelmi cég miért nem akarta a sajtszagról a kritikai realizmus nevében kiadni lemezt, de aztán ez is megoldódott, mert 81-ben a Beatrice-nek is lett lemeze, és aztán 84-ben a P-Mobilnak.
0: Ugye sokan voltak ilyenek, ugye abban az időszakban, majd mindjárt jön a Rolls frakció például, hogy ott is voltak ilyen jellegű dolgok, de aztán a Brodyék is sok ilyen, tehát hogy azért többet tudnánk emlegetni, akiknek ugye akkoriban...
1: Nézd, én egyet tudok mondani, én nem voltam a lemezjár embere, sőt, vitába is voltam velük, mert annak idején újságban is publikáltam, hogy miért ez a kiadási koncepció, hogy nem kereskedelmi alapon nézték, de a minden zenekar, aki rendszer vagy a rendszerrel kapcsolatosan kritikát írt, annak gondja volt. Én úgy gondolom, hogy az akkori lemezgyári vezetés, akinek lemez jelentetett meg abban az időben, azok a mai napig a színpadon vannak, és persze mindenkinek biztos volt sérelme, mert én nem voltam zenész vagy zenekar vezető, de tulajdonképpen a Brodyt említetted, persze, neki is voltak gondjai, voltak dalszövegei, amit ki kellett javítani, kijavította, de aki nem volt csimalékony, az nem tudott abban a rendszerben beilleszkedni, ezért én nem rádiózhattam, nem tévészhettem.
2: Na majd erről is beszélünk nem
1: de
2: sokára.
1: De nem kell beszélni erről, ez ennyi, mert mindig nagy volt a szám, mindig, ahogy mondani szokták, pacekban mondtam az igazságot.
2: Jó, na folytassuk talán egy kevésbé rendszerkritikus dalnak a feldolgozásával. A Gyurit is a Zenemanók, egy magyar gyermekzenei formáció, a produkció központi alakja Földesi Judit színésznő, énekes és előadó művész. A Zenemanók nem egy állandó zenekar neve volt, hanem Földesi Judit mellett szereplő gyermekek csoportja. A céljuk elsősorban az volt, hogy a klasszikus magyar gyermekdalokat, verseket és ismert magyar slágereket kisgyermekek számára könnyen fogyasztható formába adják elő. A repertoárjukban többek között Szabó Lőrinc, a Májne, Petőfi Sándor, Zeg Zoltán művei is szerepeltek. A Nagymami című dal a Judit és a Zenemanók harmadik című albumán jelent meg 2003-ban, és szól már is itt nálunk a Duplájóban, majd ezt követően folytatjuk tovább, úgyhogy tartsatok velünk.

0: Az elmúlt percekben egy ritkán hallható formában szólalt meg az Adj helyet magad mellett című felvétel a Rolls frakciótól. Van egy külön érdekessége is ennek a dalnak, ugye Divinyi Ádám később elmondta, hogy a dal eredeti szövegében szerepelt volna, mint Kínában a forradalom sor, de a korabeli kulturpolitikai viszonyok miatt ezt át kellett cserélni, amint a félelem a színpadon formára, mert ugye akkoriban ez nem biztos, hogy átment volna. 1978-ban alakult a Rolls néven D. Nagy Lajos, Trunkós András vezetésével, kezdetben kemény rockot, később új hullámos zenét játszottak, a szövegeik sokszor szürreálisak és rendszerkritikusak voltak, a hatalom többször akadályozta a működésüket, egy időben Trunkós András színpadra lépését is megtiltották. Az 1 millió fontos hangjegy című műsorban elhangzott a Fejezetek egy iskolás gyermek naplójából című daluk, amely igazi nagy port kavart abba az időbe. Talán ezek a legfontosabb információk a Rolls frakcióról. Vendégem továbbra is Arató Andris, a legendás diszkós, aki az lenne a kérdésem, hogy szerinted mennyiben változott meg az elmúlt 30 évben a bulizási szokás? Mennyire lettek másabbak a bulik, mint korábban voltak?
1: Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 30 évben egyrészt a rendezvények este 10 órakor kezdődnek, de éjfélkor indulnak be. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a szórakozásba. Maga az, hogyha azt írják ki, hogy diszkó, az már szerintem nem elég. Uh-huh. Tehát a harmadik, hogy napjainkra eléggé egysikúva vált ez a mesterséges intelligencia által készített zenék, és nem lehet megkülönböztetni, hogy ki áll a diszkópult mögött.
0: Tehát ilyen egy simára készülő dolgokról.
1: Igen, de ugyanakkor a Bárány Attila, a Stervinsky, akkor a FLM-ből megismert Császár előtt, aki
0: Shane 54, igen.
1: Néven, mint diszkós is nagyon sikeres volt. Ezek, ha fellépnek,

0: akkor ezreket mozgatnak.
1: Igen, mert van valami különleges bennük, amivel eltérnek az átlagtól.
0: Igen, meg a zenei szettjükhöz. Világítás, számítógéppel, lézershow, videó effektek bejátszása, tehát egy csomó minden emeli a bulik hangulatát, de én úgy gondolom, hogy a diszkó műfaj, mint olyan, és a saját tapasztalatból mondom, mert én nem retro diszkót csinálok, hanem zenés időutazást a retrótól napjainkig.
1: Na majd erről is beszélünk mindjárt.
0: A videót, klippeket is felhasználom, mert erre is van igény. Tehát hála Istennek, hogy kialakultak a bulikon azok a speciális zenei igények, mint például Ozorán a Goa Fesztivál,
1: aha, igen,
0: a Fezenen, meg a Sopronban,
1: igen,
0: meg
1: sorolhatnánk,
0: a Szigeten,
1: igen,
0: a különböző sátrak, zenei ízléseknek megfelelő színpadok repertoárjai, ami ugyan megoszta az embereket, de mindenki megtalálja a maga ízlésének megfelelőt.
1: Na, hamarosan innen folytatjuk még Arató Andrissal, de gyorsan beszéljünk egy picit a Rolls frakcióból, arról, illetve hát az abból kialakult bikiniről, amely már 1982-ben létrejött Nagyferó vezetésével. 1985-ben Nagyferó távozása után D. Nagy Lajos lett az énekes. Ezzel gyakorlatilag új korszak kezdődött a zenekar életében. Dévényi Ádám, Trunkós András és D. Nagy Lajos révén számos Rolls frakcióddal került át a bikini repertoárjában. A zenekar a rendszerváltás környékén az ország egyik legnépszerűbb rock együttesévé vált. 1987-es újjáalakulások után is aktívan koncerteznek akár napjainkig is. Szóval most akkor következzen itt az ismertebb változat, a bikini jóvoltából az Adj helyet magad mellett a duplájóban, és hamarosan jövünk vissza Arató Andrissal.

0: ez a sik.
1: Fogj egy sétapálcát, szólt a klasszikus felvétel német lehel jóvoltából, itt a duplájóban, ahol vendégem továbbra is Arató András. Az eredeti változat német lehel nevéhez kötődik, a dal pedig az Esős vasárnap című film betétdalaként vált ismerté. A kislemezes megjelenés 1963-ra vonatkozik. Német lehelről azt érdemes tudni, hogy erdélyi származású magyar tánc dal énekes volt. 1957 és 1965 közötti időszak egyik kiemelkedő táncdal énekese. 1960-ban első helyet ért el a Tessék választani műsorban a Lehet, hogy szép nem vagyok című dallal. A 70-es évek közepén összetűzésbe került a hatalommal. 1965-ben feleségével együtt elhagyta Magyarországot. Dalai ezután tiltó listára kerültek, és csak 1990-ben tért vissza Magyarországba. Mint ahogy említettem az előbb, vendégünk továbbra is Arató Andris. Sokat beszéltünk már a zenéről, de arról kevesebbet, hogy te újságíró és szerkesztő is voltál, igaz ez?
2: Hát szerkesztő az nem voltam.
1: Csak újságíró.
2: Az Esti Hírlap, később a mai napnál voltam pop-rock szakértő, és mint külsős újságíróként koncertkritikákat, lemezkritikákat írtam, de tulajdonképpen azért hagytam abba ezt a tevékenységemet, mert a mai nap akkori lapigazgatója behívott, és egy lemezről nem éppen pozitív kritikát írtam. Akkor azt mondta, hogy ez nem jelenhet meg, mert ezt a kiadványt a lap is szponzorálja, rajta is volt a lemezborítón. Mondom, te a kritika, és az, hogy szponzoráltuk, az nem függ össze. Minden esetre szót követett, én megnyomtam az Enter gombot, és így ért véget a...
1: De az írás mellett azonban az is elmondható, hogy szép beszédversenyt is nyertél.
2: 18 évesen a Kazinci szép beszédversenyt nyertem, és az a helyzet, hogy akkor a Fischer tanárról és Pécsi Blanka néni előtt esküdtettünk, hogy a magyar talán dolgot látunk, hallunk, akkor felemeljük a szavunkat. Tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy nem rádiózhattam, nem tévészhettem, bár megvolt mindenféle engedélyem.
1: Pont azt akartam kérdezni, bocsánat.
2: Szépen, de nem ez a lényeg, aha. Nem. Most mindenki az nagy divat, hogy politikailag így, meg nem.
1: Nem is feltétlenül,
2: nem
1: csak...
2: a politika szólt bele. Kérlek szépen, elmondok egy történetet, hogy a hallgatók is értsék. Behívtak az 1 millió fontos hangjegy próba felvételére, televízió, szabadságtér, bemegyek, fölmegyek a stúdióba, be van világítva, elő van készítve minden, és odaad a Módos Péter egy papírt nekem, elolvasom, ott alany, állítmány, egyes szám, többes szám, tehát semmi nem a magyar nyelv szabálya szerint írodott, és mondom, te Péter, ki írta ezt a magyartalan baromságot? Hát tudtam, hogy rosszat mondok, mert az operatőr a eszköze alá borult, az adminisztrátorok a íróasztal alá, és akkor megszólalt a Módos, Aratókám, hol írhatom alá a kilépőjét? És mondom, te nem is lesz felvétel, az nem, ennyi elég volt. Tehát felemeltem a szavam, annyi. Én nem irigylem azokat a kollégáimat, akik sokkal tapasztaltabbak voltak, mint említettem, 5-6 évvel idősebbek voltak, és azok tudták, hogy simulékonynak kell lenni ahhoz, hogy valami, hogy például a képernyőre, amikor egy képernyő volt, egy rádió volt, elérjék.
1: Ha minden körülményt leszedünk, bár tudom, hogy nincs ilyen, de csak egy picit filozofáljunk, akkor szívesen rádióztál volna egyébként te is? Most hagyjunk tényleg mindenféle más
2: hát
1: dolgot.
2: Hát kérlek szépen, 1977-78-ban igen, mert akkor aki a rádióban vagy a tévében feltűnt, azt hívták az egész országba, ma már nem.
1: Miért?
2: Figyelj, annyira nem akarom kritizálni a mostani rádiós meg televízióban dolgozókat, de mondjuk én biztos nem tudom azt csinálni. Gratulálok, ön a tizedik, két koncertjegyet nyert, hurrá!
0: Pedig csinálod.
2: A számomra annyira távol van attól, amit rádiózásnak hívunk, és a kereskedelmi rádióban minden szuper, minden jó, minden szép, nincs kritikai hang, amin el lehet gondolkodni, vagy vitatkozni lehet vele. Ez már nem, engem nem mi.
0: Értem. Na folytassuk tovább egy kis zenével Gálvölgyi Jánossal, aki ugyanis ezt a Fogj egy sétapárcát című dalt feldolgozta. Kossuth és Jászai mai díjas magyar színművész, parodista és szinkron színész is, és ez is egy filmhez kötődik, a Csini Baba című filmben Simon Bá szerepét játszotta ugyanis Gálvölgyi, és a film egyik emlékezetes zenei pillanata lett a Fogj egy sétapárcát feldolgozása. Díjai közé tart még a Karinti gyűrű és a Kossuth díj is. Szóval akkor most jön Gálvölgyi János és a Fogj egy sétapárcát, aztán jövünk vissza Arató Andrissel, ez itt továbbra is a Duplájó.

Egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. It's just a yellow lemon tree. Ettől lesz duplán jó.

0: Az imént az Illés zenekar egyik nagy slágere csendült fel itt az elmúlt percekben, ehhez volt az utcán című dal a duplájóban. Vendégem továbbra is Harató Andris, és mivel ez a duplájó című műsor, ezért nagyon fontos beszélnünk arról a dologról, amelyet minden vendégemtől megkérdezek, hogy mit is gondolsz te igazából a feldolgozásokról? Miért jók ezek a feldolgozások, ha egyáltalán jók, hogy talán egy dal újragondolása, vagy az, hogy valaki új lehetőséget lát, és új bört akar lehúzni, vagy egyáltalán mi a véleményed a feldolgozásokról?
1: Én úgy gondolom, hogy a feldolgozásoknak a lényege, hogy a szerzőknek, vagy az előadóknak nincs ötletük, és úgy gondolják, hogy egy régi melódiát, zenét a saját hangszerelésükben, a saját hangjukra átírnak, akkor az siker lesz. Ez előfordulhat, ez a külföldi popba is előfordult. Gondoljuk csak a Vénusz című dalra, a Bananarama, vagy a Shocking Blue.
0: Igen, mind ment is a mi sorunkba.
1: De én, ahogy mondani szokták, a csajokba is, a szerelembe is, a divatba is az eredetit szeretem, tehát engem a feldolgozások úgy nem nagyon érintenek meg, nem is nagyon.
0: De voltak azért játszani. Olyanok, amelyek jobbak voltak, mint az eredeti, nem?
1: Mondjad?
0: Voltak azért olyanok, amelyek jobbak voltak, mint az eredeti, nem?
1: Szerintem nem.
0: Te úgy gondolod, hogy mindenből igazából az eredeti a teljesen jó. Nem baj, ez is egyfajta vélemény.
1: Hát figyelj, hát ha baj lenne, akkor fölállok, azt elmegyek.
0: Ja, dehogy nem, semmi. Pont azért hívtunk, hogy mindenki elmondja a saját maga véleményét ezekről. Na, de mi viszont azonban folytassuk egy feldolgozással. Szandi az utcán című dala 1998-ban jelent meg, az Azok a szép napok című albumon. Ugye ez is egy feldolgozás album, és onnan szól ez a dal. Ugye az eredeti dalnak a szerzője Szörényi és Bródi, ha már az imént emlegettük őket, de ugye Szandi énekli most, mi pedig jövünk vissza még egy utolsó megszólalással, úgyhogy feltétlenül tartsatok velünk addig is.

0: Ez itt még továbbra is a duplájó, és most egy hallgatói ajánlás szólalt meg az elmúlt percekben. Van a helyem című dal Szűs Judit előadásában, amely 1981-ben jelent meg az Ilyen ma egy lány című albumon. Dalhousie John volt a szerző között, ami megemlíthető. Vendégem továbbra is Arató Andris, a diszkó legenda. Az lenne hozzád a kérdésem még így zárásként, hogy hogyan telnek a napjaid?
1: Én, ahogy így végig gondolom a kérdést...
0: Provokatív nyilván, mert ugye arra akarok itt...
1: Nem, hát a fiatal koromhoz képest van két unokám, egy lány típusú a Nadin, egy fiú típusú a Félix. Figyelemmel kísérem, ahogy cseperednek, már 11 és 13 évesek. Vannak a napi feladatok, amelyek a fellépésekkel kapcsolatban.
0: Na, pont erre akartam.
1: Igen. A egyéb teendők, és vannak a hobbik, mint például most a labdarúgó világbajnokság alatt a meccsek nézése, amely elég nehéz, mert éjjel kettőkor is kezdődnek meccsek.
0: Bizony.
1: De be van állítva a telefonom, 3-4-2-kor ébresztő, és akkor nézem.
0: Tehát akkor az azt jelenti, hogy te még a napjai, tehát nyugdíjas vagy, ha mondhatjuk ezt így, sőt, most már egészen biztosan.
1: Hát nyugdíjas
0: biztosan,
1: vagyok, de...
0: De aktívan csinálod a bulikat de, még, ugye?
1: Én nem érzem, hogy nyugdíjas lennék, mert én a Kádár korszakban is diszkoztam, az Antal József alatt is, a Horgyula alatt is.
0: És most is.
1: Orbán Viktor alatt is, a Gyurcsány alatt is. Tehát én úgy gondolom, hogy az életritmusomban nagy változás nem volt. Egy a lényeg, hogy a zenét imádni kell, és zene nélkül lehet élni, de minek?
0: Honnan van az az energia, hogy még napjainkig is megy a zene? Ennyi energiát?
1: Nézd, én sportoló voltam, a Fradi előtt úsztam, elég jó karban vagyok, viccesen azt szoktam mondani, mondják, hogy milyen jól nézek ki, mondom, olyan vagyok, mint a kémény seprő. A koromhoz képest jól nézek ki, és mindig vidáman tekintek a világra, mert az nem jó, hogyha meleg van, akkor azért aggódok, ha esik az eső, azért aggódok. Ha úgy kell elfogadni mindent, ahogy van, és menni előre a feladatok.
0: Említetted még itt egy picikét, beszéljünk már arról, ha már Arató Andris a vendégünk, hogy mivel másabbak a te buliaid? Tehát ha valaki most ellátogat egy bulidra, amelyek ugye rendszeresek, ugye beszéltél, hogy te egy ilyen zenetörténetet adsz. Hogyan néz ki egy ilyen buli? Mesélj már nekem egy picikét erről.
1: Nézd, én miután átéltem a 70-es, 80-as, 90-es, 2000-es éveket napjainkban is, tehát én egyrészt nem tudom értelmezni, hogy mit jelent az a szó, hogy retro. Mert mindenkinek más jelent a retro. A bátyámnak az Elvis Presley-t, a Bee Gees-t, a Beatles-t, nekem a Bonnie M, a 10 éve fiatalabbaknak a Modern Talking, az azoknál 10 éve fiatalabbaknak a Dr. Albán, az azoknál 10 éve fiatalabbaknak a Shakira. Mert gondold el, aki 2000-ben volt 21 éves,
0: annak az
1: már
0: van, igen.
1: 46.
0: Igen, igen.
1: És ez a szó, hogy retro nálam nem mond semmit, mert
0: mindenkinek más a retro, így van.
1: De az, hogy zenés időutazás, abban benne van a régmúlttól a napjainkig. Ez az egyik dolog. Az, hogy milyen a buli, ahol én föllépek, erről hagyj ne beszéljek, mert nem szeretek. És ha valaki a saját munkáját dicséri, az büdös. Tehát...
0: De én úgy gondoltam, hogy felépítésileg, hogy ugyanúgy vannak ugyanúgy videók.
1: Elkezdem a 70-es évektől a Bonnie M-mel, mert arra mindenki szeret táncolni, és ott elmondom, hogy köszöntöm azokat, akik már voltak Arató diszkóba, és külön a fiatalokat, akiknek elmondanám, hogy én nem vagyok öreg, csak korábban születtem, mint ők, és ha én és a kollégáim annak idején nem kevergettük, kavargattuk volna a zenéket, még az is elképzelhető, hogy ők meg se születnek. Tehát itt a generációs ellentéteket is igyekszem.
0: Tehát összehozod a generációkat.
1: És meg kell nézni egy-két rendezvényemről csináltak felvételt, a YouTube-on lehet látni, és itt tovább.
0: Megmaradt a videó diszkó lényeges, tehát videóklippek, vagy fényképek?
1: Figyelj, miután
0: ez a névjegyed, nem?
1: A dalok 98%-a megvan videóklippen, tehát ugyanolyan minőségben szólnak a dalok, mint aki csak audiodiszkot csinál, csak még látják is. Ez azért jó, mert a mostani törvények szerint cigarettázni csak kint lehet, nem mennek ki az emberek, hanem ha elfáradnak az idősebbek, leülnek és nézik a klippeket, a fiatalok meg a retro klippeket, hogy megnézzék, hogy milyen volt akkor a divat, hogy öltöztek a fiatalok, és rájönnek arra, hogy akkor is voltak jó zenék, és most is vannak.
0: Azt hiszem, legyen ez a zárszó. Köszönöm szépen Arató Andrisnak, hogy eljöttél hozzánk. Még gyorsan annyit elmondanék, hogy a feldolgozás dal, az a Bibi Gabi dala lesz, 2003-ban jelent meg, a Van a helyem, ezzel fogunk búcsúzni. Szokás szerint, mint amikor vendég van, mindig túlbeszélünk minden rendelkezésünkre álló időt, de azért ettől függetlenül, Andris, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk és elfogadtad a meghívásunkat.
1: Remélem, hogy a hallgatók is élvezték ezt a kis történelmi visszatekintést, utazást, és ha máshol nem, valahol, valamikor Magyarországon találkozunk egy Arató videodiszkóban.
0: Legyen így, köszönöm szépen még egyszer, Andris, én is gyorsan búcsúzom a hallgatóktól, a jövő héten egyedül fogok visszajönni újabb 12 dalpárral, remélem akkor is velem tartotok majd, addig is azonban köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket, az elmúlt két órában Csák Attilát hallottátok, jön Bibi Gabi, sziasztok!

0: Rádió, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyűjtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint háromnegyede támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben július. Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
1: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 23-án köszöntjük Bence nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése győző, a latin eredetű Bence név gyakorlatias személyiség kialakulását támogatja. Az ötletei sokszor eredetiek és találékonyak, kedveli a társasági életet. Becézése Bencécske, Benci, Bencus, valamint Bencuska, jeles viselői a névnek, Szabó Bence, sportoló, Máté Bence, fotós, valamint ön, kedves Bence. Ezen a napon köszöntjük még Aszter, Fajsz, Farkas, Filip, Fülöp, Kurt, Minerva, Rózabella, Rózamari, Rózsa, Rózsi, Szidi, Szidónia, Teónia, Zakeus, Zdenka, Zekő, Zsadány, valamint Zágon nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 23-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. 1572-vel kezdünk augusztus 23-án Párizsban a Szent Bertalanéi mészárlás a francia katolikusok kísérlete volt a huganották kiirtására. A vérengzésnek összesen több mint 20 000 áldozata volt. Ugorjunk a 18. századra, 1773. augusztus 23-án Mária Terézia aláírta a zálókház alapító levelét, és ezzel létrejött a mai bizományi áruházvállalat jogelődje. Folytassuk 1848-al, augusztus 23-án a képviselőház elfogadta a honvéd zászlóaljak alakításáról szóló törvényjavaslatot. Az elképzelés értelmében Magyarország sorköteles újoncainak nagyobb része nem a császári, hanem a magyar seregbe került. A javaslat megengedte ugyan, hogy az újoncok egy részét a Magyarországon állomásozó magyar császári sorezredek állományába sorozzák, a sorkatonák nagyobb részét viszont az akkor létrehozott magyar vezényletű nyelvű és felségelő új honvéd zászlóaljakba sorolta. Maradunk továbbra is a 19. században, 1873. augusztus 23-án született Geőce Zoárd matematikus. Geőce Zoárd Budapesten volt egyetemi magántanár, a felszínszámítás terén alkotott maradandót, számos jelentős szakmunkát írt. Folytassuk a 20. századdal, 1923. augusztus 23-án megszületett Hegedűs Erzsébet Jászai Mari díjas színésznő. Nem csupán színházi szerepeket vállalt, emlékezeteset alakított többek között a Fejlövés, a Horizont, a Fogjuk meg és vigyétek című filmekben. 2 évet lépünk előre, 1925. augusztus 23-án született Tandori Károly Kossuth és Széchenyi díjas matematikus, akadémikus. 1933-ra ugrunk, augusztus 23-án megszületett Robert Carl, Nobel-díjas amerikai kémikus. És végül, de nem utolsó sorban, 1940. augusztus 23-ával zárjuk a sort, ekkor megnyitották a délzalai községben, Lovásziban azt az 1566 méter mélységű kőolajkutat, későbbiekben egyes számú olajkútként emlegették, amely ezután 35 éven át a magyarországi kőolajtermelés 70%-át adta. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet János apostol első levele első részéből.
1: Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
2: Hobbi Rádió.

Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a messiás. Elmélkedés. Ki vagyok én, és ki vagy te számomra? Minden ember életében eljön az a pillanat, vagy inkább sok apró pillanat, amikor felmerül a kérdés, ki vagyok én, honnan jövök, mi a célom. Ezek a kérdések nem csak a kamaszokat foglalkoztatják, hanem a felnőtteket, az időseket, a vezetőket és a szolgálatot végzőket egyaránt. A legtöbb emberi krízis mögött, akár családi, hivatásbeli vagy lelki, ott húzódik valamilyen identitásválság. Mintha az ember megfeledkezne arról, hogy ki ő, honnan származik, mi az élet célja. Az evangéliumban Jézus először arról kérdezi tanítványait, hogy kinek tartják őt az emberek. A válaszok sokfélék. Illés, Keresztelő János, valamelyik próféta. E válaszok kívülről próbálják meghatározni Jézust ismerős szerepek, fogalmak szerint. De Jézus nem elégszik meg ezzel, hanem a tanítványok személyes véleményére kíváncsi. Hát ti kinek tartotok engem? Ez a kérdés egyrészt arra mutat rá, hogy mit gondolunk Jézusról. Másrészt arra, hogy mit árul el rólunk a felelet. Mert ahogy a Jézusra tekintünk, úgy látjuk magunkat is. Ha ő számunkra csupán tanító, akkor mi legfeljebb tanulók vagyunk. Ha ő barát, akkor mi társak vagyunk. Ha ő a megváltó, akkor mi olyan emberek vagyunk, akiknek szüksége van megváltásra. Ha ő az élő Isten fia, akkor a mi életünk többé nem lehet közömbös, öncélú vagy bezárt, hanem szeretett kapcsolatban kell élnünk vele. Péter apostol válasza nem csak Jézusról, hanem saját identitásáról is szól. Azt követően, hogy kimondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ő maga is új nevet kap mesterétől. Te Péter vagy, vagyis kőszikla. Fontos látnunk, Péter nem volt hibátlan ember, nem sokkal később megdorgálja Jézust, mert nem akarja elfogadni a szenvedés útját. Később még meg is tagadja mesterét. Mégis őt választotta az Úr, mert nem a büntetlenség a feltétel, hanem a hit és a bűnbánatra kész szív. Az egyház tehát nem a tökéletesek közössége, hanem a hitvallók közössége, akik Krisztusra építik életüket, és újra meg újra visszatérnek hozzá. A helyes Krisztus ismeret új identitást eredményez. Ezért van szükség személyes hitvallásra. Nem Istennek van rá szüksége, hanem nekünk. Mert amikor megvalljuk Jézust, akkor felismerjük önmagunkat is az ő fényében. A mai vasárnap bennünket is szembesít ezzel a kérdéssel. Ki számomra Jézus? Csak egy történelmi személy, egy erkölcsi tanító, egy példakép, vagy élő Úr, akihez bízva odafordulok, és akire az életemet építem? Nem csak szóban, hanem a döntéseimben, a kapcsolataimban, a napi küzdelmeimben kell válaszolnom erre. Amikor megbocsátok, amikor hűséges maradok, amikor valakivel jót teszek, minden ilyen cselekedet a hitem kimondása. Te vagy a Krisztus. Jézus nem rögtön az elején mondja el, ki is ő, hanem fokozatosan, kérdésen keresztül vezet rá a felismerésre. Nem zúdítja ránk az isteni igazságot, hanem megszólít, figyel ránk és kivárja a választ. Péter nem tankönyvi meghatározást idéz, hanem szívből jövő vallomást tesz. Ma is sokféleképp vélekednek az emberek Jézusról. Történelmi személyiség, forradalmi gondolkodó, erkölcsi tanító, misztikus vallási vezetőnek tartják. De az igazi kérdés nem az, hogy mások mit mondanak róla, hanem hogy én mit gondolok róla, és milyen kapcsolatban vagyok vele. A válaszom alakítja életem irányát. Ma komoly kérdésekkel nézünk szembe. Ki vagyok én Jézus számára? És ki Jézus az én számomra? Ha őszintén válaszolunk, nem csak Krisztus arcát látjuk tisztábban, hanem a magunkét is. Uram Jézus Krisztus, néha én is csak mások véleményén keresztül látlak téged. De ma meg akarom hallani kérdésedet, kinek tartasz engem.
Attól, hogy a válaszok

0: ne csupán szóbeli legyen, hanem tanúságtétel arról, hogy élő kapcsolatban vagyok veled. Bízom benned, követlek téged. Segíts felismerni téged, mint urat, megváltót, barátot és Isten fiát. Add, hogy egyre jobban megismerjelek téged, mutasd meg nekem, ki vagyok én a te szemedben. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták előcsalogatni Manuel Noréguiát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel. Brian Johnson az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy nyári rakottast hoztam önöknek, az elkészítése nagyon egyszerű és nagyon gyorsan elkészíthető. A hozzávalók 4 személyre: 50 dek a cukkini, 50 dek a paradicsom, 30 dek a mozzarella sajt, 12-15 dek a parmezán sajt, 2 gerezd fokhagyma, egy evőkanál szárított bazsalikom, egy mokkáskanálnyi frissen őrölt fekete bors, só és egy deci olívaolaj. A cukkinit és a paradicsomot megmossuk és szárazra töröljük, és vastagabb karikákra vágjuk. A mozzarella sajt levét lecsöpögtetjük és felkarikázzuk. A fokhagymát pépesítjük és összekeverjük az olívaolajjal, a sóval és az őrölt borssal. Egy kis tepsibe rétegezzük a cukkinit, a mozzarellát és a paradicsomot, majd minden emeletet jól meglocsolunk ízesített olajjal és megszórjuk bazsalikommal. Végül a tetejét megszórjuk frissen reszelt parmezánnal és előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Ropogós bagettel és könnyű rozéval kiváló főétel.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első részletét, digitális útlevelet kapnak az új autók. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Azoknak a jogosultaknak, akik nem rendelkeznek bankszámlával, a Magyar Posta ugyancsak augusztus 24-én kísérli meg a pénzkézbesítését. Az országgyűlés egy hónapja szavazta meg a Tisza párt által kezdeményezett iskolakezdési támogatást. A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a családok, amelyekben az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint. Kutatóintézetek programot dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség visszaszorítására. Azt írták, a betegség teljes felszámolása már nem reális cél, a terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szőlőtermesztés feltételeire kell összpontosítani. Ismertették, hogy a betegséget 2013-ban azonosították először magyarországi szőlőn, azóta pedig rendkívül gyorsan terjed, mára már a 22 magyarországi borvidékből 21-ben mutatták ki a fertőzést. A legutóbbi vizsgálatok alapján Horvátország déli tengerpartján az ellenőrzött strandok 97%-án kiváló a tengervíz minősége. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A fürdési szezonban jelenleg 127 strandot vontak be a rendszeres monitoring programba. A horvát rendszer a gyorsaságával az Európai Unióban is kiemelkedőnek számít. Míg más uniós tagállamokban gyakran csak éves összesítéseket tesznek közzé, Horvátországban a legfrissebb eredmények akár 48 órán belül elérhetők. Németországban további 6 hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter úgy indokolt, az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre. Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33%-a helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64%-uk elégedetlen volt vele. Az Európai Unió november végétől fokozatosan bevezeti az új autók digitális útlevelét. Az Euro 7 szabályozáshoz kapcsolódó környezetvédelmi járműútlevél az adott autóhoz kötve tartalmazza majd például annak fogyasztási és kibocsátási adatait, az elektromos és plug-in hibrid modelleknél pedig az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat is. A digitális dokumentumot a gyártó minden járműhöz egyedileg hozza létre és az albásszámhoz kapcsolja. Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerezve diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központnak. Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc a szép, a hűtés táncra fel.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei kedden 5-től.
2: Worldline.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.